0: karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaült, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
1: Na látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, s lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
2: Tudok,
3: felséges királyom.
2: Na, mondd meg, hogy mit.
3: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
2: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat. Azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
2: Na most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
3: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
2: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy volt.
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
1: Na, már nincs mit tagadjunk. Mindent tud.
4: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
2: Na, jó van, fiam. Itt a 12 lányom közül válasszad ki, amelyiket akarod.
3: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat, nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaptak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, most elvélek.

0: Natti kis tündér és Dalmorka hobbivarázsló értetlenkedve nézték a virágos kertben égtelenkedő fura földkupacokat.
1: Vakon túlás, mondom én.
0: Erősködött Dalmorka, és harciasan lengette az összecsukható varázspálcáját.
1: De semmi baj, mindjárt felküldök egy ontást, és...
2: Még hogy vakontúrás! Láttam már ilyen vakontúrásokat?
0: A kerten keresztül, ott, ahol tegnap este még tátikák, árvácskák, boglárkák vidítottak, nyílegyenesen szabályos, dobókocka forma földkupacok sorakoztak.
2: Mint egy építési terület. Csak a markolók és a dömperek hiányoznak.
1: Csak néhány sulintás a varázspálcával, és nyoma sem marad, meglásd.
2: Nem, előbb fényt kell derítenünk erre a titokra. Ki karázdálkodhat a kertemben? És főleg miért?
0: Natti és Dalmorka ugrásra készen figyelték a virágos kertet, ott, ahol számításaik szerint a következő földkupac felbukkanása várható volt.
1: Remek vakondviasztó praktikákat ismerk. Egy egyszerű befőttes üveggel például...
2: Ugyan már! A vakondok jó barátaink! Semmi szükség rá, hogy elriasszuk őket! Ez az álnok csirkefogó viszont...
3: Kikérem magamnak, hogy csirkefogónak nevezzenek!
0: Hallottak egy felháborodott hangot. A hobbi varázsló és a kis tündér egy ideig értetlenül mereztette fülét szemét, aztán végre megpillantottak az egyik földkocka tetején egy tenyérnyi, narancssárga ezüst hátú zöld sisakos bogarat.
1: Te meg miféle szerzet vagy?
3: Én semmiféle szerzet nem vagyok. Alagútfúró Alajos a nevem, és a munkámat végzem. Méghozzá felülmúlhatatlan pontossággal. A buckaföldi mélyépítő vállalat szakembereként professzionális, egyidejűleg két tyúk által használható alagutat építek a tyúkhol és az élési kapnak közé. Amennyiben bármilyen kérdésük van, hétköznapokon 8 és 10 óra között érdeklődhetnek az ügyfélszolgálaton.
0: Ezzel a bogár egy szemvillanás alatt eltűnt, majd néhány másodperc múlva egy újabb tökéletes dobókocka formájú kupac jelezte, hogy a föld alatt továbbra is lázasan folytatja a munkát.
2: Dalmorka, te érted ezt? Elképzelni sem tudom, ki rendelhetett alagutat az éléskamra és a tyúkkal közé.
0: Ezzel már indult is Natti kis tündér a Baromfi udvarba, hogy felelősségre vonja a kendermagosokat meg a kopasznyakúakat. De az alagútról senki sem tudott semmit. Következő útja az istálóba, az azután következő a kutyaóhoz, az azután következő pedig a macskalakhoz vezetett, ám senki, de senki nem hallott semmiféle alagútról. A földkockák pedig egyre szaporodtak, egyre több virágot temetve maguk alá.
2: Kedves Alajos, legalább annyit mondjon, hogy miért éppen ma kezdett hozzá a munkához.
0: Faggatta hát Natti az alagútfúró bogarat, amikor az egy fél óra múlva néhány szendvics meg egy üvegüdítő társaságában megpihent az egyik különösen jól sikerült földkockán.
3: Nem mondhatnék semmit, de magácska olyan kedvesen kérdez. Az igazság az, hogy rengeteg megrendelésünk van. Ezt a munkát még tavaly télen vettük fel, tudja, amikor az a hatalmas hó esett. De csak most került rá sor.
2: Úgy, hogy tavaly télen? Dalmorka, biztos, hogy nem tud semmit a dologról?
1: Ami azt illeti, döreng valami. Csak azt hiszem, megfeledkeztem róla. Meglepetésnek szántam, hogy ne kelljen a hatalmas hóban kijárni az olhoz. Végül is célszerű lenne, ha a tyúkok saját maguk hordhatnák maguknak a kukoricadarát. Csak miattad, hogy ne kelljen egész nap szaladgálnod? Jaj, Natti! Most mi ez a villámló tekintet?

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királlyal.
1: Hát nekem már kalocs nélkül kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainasok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszünk a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre, arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Verép. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, s azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg-ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdájának. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajszta csupa dél, estére csak odaér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmát. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertyafagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm borong a

0: macska hatalma, szörnyűha mágus is egyben a macska. Hori vas Isten, hori csak maszlán, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Kivelet? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Ja. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
6: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
4: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
4: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Na, mondjatok rá, Grimm.
2: Hát mivel? Nem a mi.
4: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi. Ne gondolkozol.
8: Jó. Döm.
5: Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy buli macska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész partban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez töncsök, spincsek edény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, a féle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgat mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsaért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leleszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy buli macska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az állam mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásíts, néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek, stöncsök azonnal. És hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. Hogy a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes

0: De a jelszó...
1: Szó sem értek. Miféle jelszó?
2: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
3: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
1: Lassan mondd, Viktor. Lassan.
2: Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
1: Jukli. Jakli. Ol. Hik.

0: Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervadt professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpögése a leszállás előtt. Tücsökszó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgönyoszlopok, kotlóstyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord, kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdonyrobaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni.
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
1: Tilos.

0: spaniol, mint tolmács. A tisztás szélén egy gyerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta, meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta, nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette, meg! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkodott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bééé, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöld ágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye, nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul, meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Míg meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg-meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg-meg! Meg-meg! Nyiha! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta meg.
1: Aron fokta alova. Ota pallakta uuri töpöys.
2: Mägätti. I was yours for the totta.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a reste. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőknyesve húsza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesed, kecskéjének neki esett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha, miért szaladnak? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Aljárás ott tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kisokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos figepáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
3: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
6: Kalevala. Vejnemöjnen muzsikál. Komoly öreg Vejnemöjnen, főnótafa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abban öreg Vejnemöjnen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsontbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendő, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalin már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a ménszőre csengett, bongott, a paripaszőr újongott. Zengett az Vejnemöjnen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végöremet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, érekfészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból, tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ülle, ott is a kapunak dűlle. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet hallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Vejnemöjnen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek váll a csúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Vejnemöjnen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: Paszújka és Fuszújka. Paszújka és Fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a Karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogyhogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos enged, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban, nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára.

0: dzsungelbusz. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rémes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon. Éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkeltünkben, mely ma újra friss. Örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párka alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érve, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázzesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! És ekkor, zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegényt, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok. Nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát. Nézem a boltokat, megnézek minden embert. Nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzirása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír-dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó, durrogó, diadalmas kaszálógép. Hol tücsök? Nincs tücsök! Töfögött, röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se tört.

0: Mis pergetis. Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korcos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézen, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőni indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelid bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit hoztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve, még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordul. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve. Bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte. Kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész háza népe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Pünge bocs a fő bugarász, pulcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész, kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mesterkörtész, mesterségem körtekertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kertkörtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyár vonc a könyvírkonc, a kertnyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajón sok a súlyom. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik, bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3,

három, elég. Terpesszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. Egy, kettő, három, nyújtsák a törzsüket, négy. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. Egy, kettő, három.

0: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik, muf.
1: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 3:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta a levélben, lediktáltatta a levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik.

0: fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgós sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felel.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla. Rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzadnak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
1: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
2: Mondjuk tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elévette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondd el most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolál magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj ám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed, ha nem, 24 botot veretek rád.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal nekilátott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas, nem különben a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacagott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Hogyan kívánt Rumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a hársfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, s így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátra hőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Ratecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Frici lakái segített nekik tanácskozni. Másnap Monka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal surolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Monka a kocsistól, de az csak ül, mint a siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Monka a sekélyvízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csuklón ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
7: Mi történt Mankával?
0: S csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten, a herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
7: Egyedül megyek. Te csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülej, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Jóformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat Rumcájsznak, utat, utat, mert Mankáért megyek.
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
5: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
3: Mondja a rumcálsz, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szólal a nyomban.
8: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettünk akarata. Az enyém, s a hercegnői. Aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
3: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcálsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcálsz kenyere.
1: Majd meglátjuk,
3: mondta Rumcálsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piactér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott, senki mást, mint Sásnádot, a vízimanót. Szallagért jött Hicsimbe. S megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
3: Örvendezett Rumcálsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
3: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
3: Mondja Rumcálsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bort titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
3: Sásnád, a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcálsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt. S mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja, kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcálsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál várt csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
3: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcálsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcálszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcálsz újja nyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcálszi hüvelykújat.

Kormos István, mese Csirió Mócska. Hol volt, hol nem, volt a Mátrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csirió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, arancsillag a szeme. Hát ez az édes Csirió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fárul fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csirió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán a sok vadvirággal odujuk telirakja. Sétálgat csöp Csirió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ravaszdi

0: gyorsan, Csirió!
1: Szaladt Csirió föl a fára, rohan a ravaszdi róka utána. Már az odúban Csirió, fa alatt dős a róka, mert nem jut néki

0: And I get that.
1: Krampusmus.
0: I don't know. Like what font? What did that have to look like?
1: Pussy.
2: Yay.
1: Pussy.
2: Yay.
1: Pussy. Magnus, you can't do better.
3: Egy öreg mackó állna bötte. Jaj, de súlyos az a nagy ötlet. Ravaszdi nyüsszít, nyivákol. Nem bújhat a szorításból.
1: Kocsolódjam át rából! Hordj el az írát! Hogyha meglátlak, azt ki se bírnám.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet, itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem király fiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a 4 lábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a 4 lábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a 4 lábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek 4 lábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négy lábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, s eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
6: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: A farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas idejön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról, s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok áll kün, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll kün.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindennyi jótoknak hozott valamit.
0: Azám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát.
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttel a lábam fejét.
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy lisztel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette lisztel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből?
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecskeanyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecskeanyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecskeanyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecskeanyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffadt hasában valami meg-megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek, hát, ha csak úgy bekapdosta őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömeszött. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöl, mi szörömpöl, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak. Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy juhászlegény. Mit gondolt, mit nem, azt mondta egyszer az öreg juhásznak.
1: Menjünk be a faluba, szeretnék megházasodni.
0: Kérdi az öreg juhász.
2: Hát, van-e már jegyesed?
1: Még nincs, de majd lesz, bátyám uram.
0: Jól van, bemennek a faluba. Ott kérdik ettől is, attól is, hogy hol van leány a háznál, aztán egy helyre beigazítják. Bemennek a házba, otthon van a gazda, a felesége, a leánya, és az öreg juhász mindjárt elé mondja, hogy mi járatban vannak. A gazda is, a felesége is egyszeriben azt mondták, hogy ők nem bánják, a leány eladó, a legény ügyibe való. Egy koldus tarisznyából legyen kettő. Leültetik a vendégeket, s a gazda leküldi a leányt a pincébe, hogy hozzon fel bort. Lemegy a leány a pincébe. Ottan talál egy kicsi baltát, azt a kezébe veszi, nézegeti. Aztán egyszerre elkezd sóhajtozni, keseregni magában.
3: Istenem! Istenem! Ha én férhez megyek, lesz nekem egy kisfiam, annak a kicsi fiúnak Kelemenke lesz a neve. Kelemenkének lesz egy kis ködmönkéje. Ha ez a kicsi Kelemenke egyszer lejön a pincébe, s feltalálja venni azt a baltát, véletlenségből megvágja magát, s meghal. Hát kire marad a kis ködmönke?
0: Elkezdett erre sírni, de olyan keservesen, hogy a szíve is majd meghasadt belé. Nem győzik várni. Lemegy az apja a pincébe.
2: Hát téged mi lett, leányom? Mi sírsz?
0: Elmondja a leány keserves sírással, hogy mire gondolt. Eleget vigasztalja az apja, hogy így meg úgy legyen eszed, leányom. De a leány csak sírt keservesen, nem akart felmenni. Utána megy az anyja. Annak is elkesergi, hogy kire marad a kis ködmönke. Lemegy az öreg juhász. Öreg juhász után a vőlegény, s azoknak is éppen úgy elkesergi.
3: Istenem, Istenem, ha meghal a kis Kelemenke, hát kire marad a kis ködmönke?
0: Azt mondja az öreg juhász a vőlegénynek.
2: No, öcsém, azt tanácsolom neked, hogy ezt a leányt addig elnevet feleségül, míg három ilyen bolondot nem találsz a világon.
1: Hát, én bizony, meg is fogadom a Kent tanácsát.
0: Mondja a legény. Azzal ott hagyták a leányt a pincébe. Az öreg juhász ment vissza a tanyára, a legény pedig ment bolondok után. Ment, mendegélt, s elért egy faluba. Betér egy házba, s látja, hogy ott egy ember vasvillával hányja a diót a padlásra.
1: Mit csinál, Kent, bátya?
0: Kérdi a legény.
4: Ne is kérdezz, öcsém uram. Három esztendeje, hogy hányom ezt a diót, és nem tudom felhányni a padlát.
1: No!
0: Mondta a legény magában.
1: Ha már is találtam egy bolondot.
0: Zsákot kért az embertől, abba beleszedte a diót, és fölvitte a padlásra. Aztán ment tovább. Ami ment, mendegélt, benéz egy udvarra. Hát ott egy asszony úgy fonja a gyapjat, hogy a birkát felkötötte a rokkára. Kérdi a legény.
1: Hát mit csinál, Kent, néném asszony?
5: Gyapjat fonok, öcsém uram.
1: Hiszen hát nem úgy kell azt csinálni, néném asszony.
0: Mindjárt megmutatta, hogy kell. Szépen lenyírta a birkáról a gyapjat, azt mondta az asszonynak.
1: Na, most mossa meg, ha megszáradott, gerebenezze meg, és úgy kösse a rokkára a gyapjat.
0: Azzal ott hagyta az asszony, s amint ment kifelé, mondogatta magában nagy örömmel.
1: Megtaláltam a második bolondot is.
0: Megy, mendegél a legény, s egy olyan faluba ér, ahol éppen akkor építették fel a templomot, de a templomra nem vágtak ablakot. A bíró kiparancsolta az egész falut, hogy hordjanak a templomba világosságot. Ment az egész falu, még a gyerekek is. Vittek egy-egy zsákot. A zsák száját arra tartották, amerre a nap sütött. Mikor aztán azt gondolták, hogy tele van a zsák világossággal, hirtelen bekötötték a zsák száját, szaladtak a templomba, ott a zsákot kioldották, Hadd áradjon ki belőle a világosság.
1: Hey, megvan a harmadik bolond is, de még több is háromnál.
0: Megtanította az embereket, hogy a templomra ablakot kell vágni, és úgy lesz világosság. Azzal szépen megfordult, visszament a mátkájához, és még aznap megtartották a lakodalmat. Itt a vége fussávé lett.

0: A két szikla, koreai népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Már csak elporítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éjségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undokság volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: Egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfa iskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. De nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezd, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek,
0: ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el. Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a Veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredménytől.
3: Mi az, hogy?
0: Kérdezte. A mókus nem tudta megmondani.
3: Ha nem tudod, mi az, hogy 7, miért akarsz annyira odáig elszámolni? Ha nem tudom, mi az a pehelycukor, akkor nem is gyúrok rá, pláne nem egy hónapig.
0: A mókus jó ideig töprengett a pehelycukron. Úgy vélte, a hangyának nincs igaza, másfelől úgy elfáradt a tanulástól, hogy másnap bejelentette a Verébnek. Nem megy többé iskolába.
1: Kár! A 8 ugyanis csodálatos szám, főleg ha lassan számol az ember odáig.
2: De mi az a 8?
0: Felelte a Veréb, és titokzatos tudósképet vágott, mintha azt akarta volna mondani.
1: Erre csak akkor jöhetsz rá, ha a 8-at igazán szőrstül, bőrstül megismerted.
0: Ám nem folytatta. A mókus hazaindult. Aznap alaposan eltöprengett, de nem jutott 5-ről a 6-ra, sőt, talán azt sem értette, mi az, amin tűnődik. A következő napokban aztán elfelejtette a 7-et és a 6-ot is, így hamarosan ott tartott, ahol a hangya, aki már évek óta tudott 5-ig számolni.

Az élet titka, Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpálcegresen két család, Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakállú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakállú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pálcegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Lekifogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakállú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagyszederfa alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem,
El kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élettitka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az üveghegy elé, és aki az üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: Zák Zoltán meséje alapján Hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyogsz?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt? Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett. Meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hát?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

0: Bene Horváth, Wolf Erdős. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
1: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, feltelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna, hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Felháborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Ki kakilt a fejemre?
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a galamb, és placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfüccsen.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
3: De én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a ló. És zsupsz-hupsz, öt nagy kövér ló citrompottyat hajszálnyira a vakon lába mellé. A vakon le volt üldözve.
2: Te hakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyulat.
4: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én ugyan már, én miért kakilok?
1: Felelte a kecske, és pitpat, nagy kupac karamell színű gombóc bukfentezett a vakond elé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a teheret, aki éppen kilőzött.
6: Én ugyan már. Én ilyet kakilok.
1: Felelte a tehén, és trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepén trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: statisztika kiütetok a...
1: Akarta kérdezni meg én, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete légy üldögél egy dócitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Marad szépen nyugton.
1: Zümmög tékalanyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakabla. Ez bizony egy kutya volt.
1: Végre megtudta a kis vakont, hogy kikakilt a fejére.
2: Lajos Béla a hentes kutya.
1: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakot boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádaknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakkolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki. De mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendesz végre!
3: Egy pisztelést se halljak, az operát akarjuk nézni.
2: Recs, recs!
0: És recsegnek, recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
5: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
5: Ne légy gyűrűd, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthat, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
6: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
6: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen.
1: Csendesen.
0: Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell, olyan szép ez az egész, s végül így szól.
6: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. De a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
6: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
6: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész város bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amint társalognak egymással.
7: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
4: Hopp, adják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy faluban egy fiatal ember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öreg asszonynak egyetlen vágya volt, hogy a fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne.
1: Mikor nősülsz már meg? Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában?
0: A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen. De olyan szegény volt, hogy egyszerűen esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza nem jön, míg elég pénze nem lesz a nősüléshez.
2: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindnyájan boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
2: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincsen egy pénze.
0: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: Kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál? Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóba, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öregasszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan vallagott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzá.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamból betelepedett egy csalog. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el, majd jól meglátod!
0: A gyerek válasz sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember?
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen ez?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: elveszette minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafojtották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas udalkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy picin bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: Fejedelem! El volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehénpásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam ebben a varázslatos földkupacban.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát, és láss csodát, a földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel

0: egyik faragott szobor szólt.
1: Áj, ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, s elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt ő.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

itt vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szert. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: Lusta Hencsi. Hencsi bizony lusta volt, s bár egyéb dolga nem akadt azon kívül, hogy kecskéjét nap-nap után a rétre hajtsa, mégis egyre sóhajtozott, amikor napi munkája végeztével esténként hazament.
1: Nagyon is terembe van. Fölöttébb fáradtságos dolog egy ilyen kecskét évszámra lehetetni tavasztól, késő őszig. És még ha ledőlhetné, szunyókálhatna közben az emberfia. De nem. Szemmel kell tartani a jószágot, nehogy a facsemetét megrágja, nehogy átfrakodjék a sövényen valamely veteményes kertbe, vagy éppenséggel világgá fussok. Hát marad így nyugalom? Lehet így az életnek örülni?
0: Leült, összegerebjézte gondolatait, és eltöprengett, hogyan is könnyebbíthetné meg vállait ettől a tehertől. Sokáig meddő maradt a töprengése, ám egyszerre csak, mintha hályok hult volna le a szeméről.
1: Tudom már, mit évő legyen. Feleségül veszem a digidagi tinkát. Neki is van egy kecskéje. Akkor hát az enyémet is kihajthatnám, így nem kellene többé veszkődnöm.
0: Hencsi tehát föltápászkodott, mozgásra csigázta fáradt végtagjait, és átballagott az országúton, mert szerencsére nem laktak messze a digidagi tinka szülei, akiktől Hencsi mindjárt meg is kérte a szorgos és erényekben gazdag leányzó kezét. A szülők nem sokáig fontolgatták a dolgot. Hasonló a hasonlóra hajlik, gondolták, és áldásukat adták a Frigyre. Már most Hencsi felesége lett a digidagi tinka, és ő hajtotta ki mindkét kecskét. Szép napok virrattak Hencsire. Nem kellett egyéb munkát végbevinnie, mint önnön lustálkodását. Ritkán fordult elő, hogy ő is kiment a legelőre, mondván...
1: Most is csak azért vagyok itt, hogy aztán annál édesebb legyen a pihenés. Másképp nem tudja megbecsülni az ember a jót.
0: Csak hogy a digidagi tinka legalább olyan lusta volt, mint a férje.
2: Édes jó Hencsi,
0: mondotta egy szép napon.
2: Ha nincs bajunk, ne keressünk. Miért keserítenők legszebb ifjúságunkat? Hát nem volna jobb, ha szomszédunknak adnók ezt a két kecskét, amelyek reggelente csak főmekegnek minket legédesebb álmunkból? Még egy kaptárnyi méhet is kapnánk érte. A kaptárt fölállítanók a ház mögött egy napsütötte helyen. Aztán semmi gondunk vele. A méhecskéket nem kell őrizni, nem kell kihajtani. Kiröpülnek, hazatalálnak, s gyűjtögetik a mézet anélkül, hogy ez a legkisebb fáradtságunkba kerülne.
1: Íj, bölcsázi asszonyhoz méltóan szólottál? Javallatodat vonakodás nélkül hagyjuk teljesedésbe menni. Különben is a méz jobb ízű és táplálóbb a kecsketeinél. Nem is romlik meg olyan hamar.
0: A szomszéd szíves örömest adott egy kaptárat a két kecske fejében. A méhecskék fáradhatatlanul röbdöstek a mezőre s vissza, látástól vakulásig, s gyönyörű mézzel töltötték meg a lépeket, úgyhogy ősszel Hencsi egy nagy korsót színültig tele tudott pergetni. Ezt a korsót fölrakták hálókamrájukban egy magas polcra, s mert attól tartottak, hogy valaki még ellopja tőlük, vagy reákapnak az egerek, Tinka szerzett egy jó, erős mogyorópálcát, s maga mellé tette az ágyra, hogy kéznél legyen, s neki ne kelljen fölkelnie, hanem a hívatlan vendégeket amúgy fektében is el tudja kergetni. Lusta Hencsi, ha nem volt muszáj, nemigen kászálódott ki az ágyból télebéd előtt.
1: Ki korán kell,
0: mondogatta,
1: áll a kopik fel.
0: Egy szép reggel, amikor hasára sütött a nap, s ő a cihák között heverve javában pihente az alvás fáradalmait, így szólt a feleségéhez.
1: Az asszony állatok az édességnek nagy kedvelői. Te is nagy kedvel nyalakodol a mézben. Azért, mielőtt mindet a hasadba csorgatnád, jobb lesz, ha elcseréljük egy anyalúdra és egy kislibára.
2: Jó lesz, de csak akkor, ha lesz egy gyermekünk is, aki őrzi őket. Vagy talán én bajlódjam a kislibákkal, én fecséreljem rájuk az erőmet.
1: Abban a hiszemben ringatózol, hogy majd a fiú libákat őriz. Manapság nem szoktak engedelmeskedni a gyermekek. Járnak a maguk feje után, mert azt hiszik, hogy okosabbak a szüleiknél. Akárcsak az a szolga, akit a tehén után küldtek, és három rigót hajkurászott.
2: Ó, akkor pórul jár, ha nem fogad szót nekem. Előkapok egy botot, és úgy kiporolom a hátát, hogy abba a hiba nem lesz. Ide néz, Hencsi.
0: Kiáltotta lelkesülten, s fölkapta az egérűzőnek választott botot.
2: Ide néz, ekkorát fogok csapni, reá.
0: Neki húzakodott, ám oly balszerencsésen sújtott, hogy éppen a mézes korsó lett az áldozat. Neki csapódott a falnak, és dirib darabra tört, és a szépséges méz lecsorgott a földre.
1: Tessék! Ott az anyalút a kislibával! Már most őrizni sem kell. Külön szerencse, hogy nem a fejemre hullott a korsó. Minden okunk megvan rá, hogy elégedettek legyünk sorsunkkal.
0: És amint észrevette, hogy egy szilánk öblében maradt némi méz, lehajolt érte, és édes elégedetten fűzte hozzá.
1: Asszony, ami kevéske maradt, azt alaposan élvezzük ki. Aztán hadd pihenjünk egyet a nagy ijegységre. Számít is az, ha egy kicsit később kelünk a megszokottnál. Még fiatal az idő.
2: Úgy van, ami késik, nem múlik. Lám csak egyszer a csiga, lenyegzőre volt hivatalos, útnak indult, és meg is érkezett a keresztelőre. Az ajtónál megbotlott a küszöbben, és akkor azt mondta, lassan járj, tovább érsz.

Volt egyszer egy ablak. Ez az ablak egy házon volt. Nyitható lett volna ez az ablak, aztán csukható, ha lett volna, aki megbillengeti részkilincseit. Igen ám, de ebben a házban nem lakott senki, így hát nem volt, aki részkilincseket billengessen, ablakot nyisson, csukjon. Pedig az ablak azért ablak. No, meg azért is, hogyha átnéznek az üvegén, látszódjon a világ. De ez az üveg boros volt. Minek látszódjon a világ, ha nincs, aki nézze?

0: Állt az ablak a házon, a fehér havazásban. Éppen tél volt, karácsony közeledett. Más házakban nyüzsgés volt, és mézes pogácsa illat. Gondolt egyet, és ráírta az üvegére.
1: Kedves angyal, hozzál ebbe a házba valakit, bármilyen aprót is, csak hozzál. Hadd legyen ki benne éljen, nyüzsögjön, süssön pogácsát. Hadd legyen ki átnézzen rajtam, világot nézve billegesse a részkilincseimet, nyisson, csukjon engem.
0: Míg írta a levelét, térdig érő hó nőtt a földre, aztán másnapra elolvadt. Nap-nap után nőttek, és olvadtak a havak. Az ablak már kívülről fújta, hogy
1: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Végül valóban karácsony ideje lett. Mély havú, mély álmú éjszaka. A ház előtt megállt egy angyal. Az ablakig lépkedett, s lebegő köntöse zsebéből elővette gyufás katonyányi dobozt, kibontotta a recsegős fényes papírosból, s előengedett belőle néhány pöttöm, mozgó valamit. A pöttöm mozgó valamik bementek az üres házba, lebogozták hátukról a mézes kalács morzsákat, az asztalra tették, tálba gyertyát gyújtottak, majd nyüzsögni, szőni, sodorni kezdtek, kalimpáltak kezükkel, lábukkal, s már is rátekerték pókszálukat, mert mondanom sem kell, pöttöm pókok voltak az egyik részkilincse.
2: Pókok vagyunk, pókok vagyunk, pókok vagyunk.
0: Aztán egyik pókszálat a másik után, aztán egy másik pókszálat a másik részkilincse, az összesre. Majd húzták a szálat, billentették a kilincseket. A legapróbb pókok pönögették a szálakat, mint a hárfán a húrokat. Olyan szépen muzsikáltak, épp azt muzsikáltak, hogy
3: a karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép. A karácsony akkor szép, mikor fehér hóba lép.
0: Az ablak nemrég még mély álmú fejébe alig fért bele ez az egész. Hogy billengetik a kilincseket, hogy mézes kalács illat, nyüzsgés, meg szép muzsika. Alig értette, mi történik, csak azt érezte, hogy nyílik. Később a pókok behúzták szálukon a kilincset, akkor azt érezte, hogy csukódik.
1: Nem álmodom.
0: Nyílott, csukódott, mint egy igazi ablak.
1: Elhozta az angyal, amit kértem. Juhé, lettek lakói a háznak, de jó, pók lakók, lakó pókok.
0: A pókok pedig leültek az ablakpárkányra, eszegették a mézes pogácsát, nézték a világot az ablakon keresztül. A látott világban pedig nagy hó volt, és benne angyal lábnyomok.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán éhes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk,
0: mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtam már, ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
7: Dömdödöm?
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
7: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondod talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Lik-acska? Lyuk-acska? Vagy liki-luki? Mi?
3: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
7: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szállom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan!
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted? Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
9: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb munka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aron úr a tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazdikáltál itt?
7: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
9: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
9: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
9: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lefetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempokán.
9: Az a módra elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
10: Nem jön.
5: Oda.
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
9: Eszembe jutott.
5: Mondjad.
9: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
9: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint a Romónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert a Romó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményem.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza hazudozott nekem. Elegem van a miszerintekből, az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról nem is beszélve.
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frokkot, csokornyakendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott! Racsolva hazudozott!
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó!
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam, sárga kalustit viselt! Csokornyak!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült.
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd a miszerintekkel. Térj a tárgyra.
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
11: Mi az?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal. Egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk, lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyelje magam?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszi, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúcs, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószer finált fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít, az lószerefin igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam az a szemem, a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok akkor többé már nem fájnak. Még jól is jársz.
11: Na, ez akkor sem húzolás. Nem, más kell
5: tisztelni, ez egyértelműen nem megfelelő. Nem.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt.
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és megnyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolt.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, egy krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadol a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
4: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix, dirnix, szamára változtatna téged.
9: Tényleg, szamára tudná változtatni?
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
9: Akkor sajnos, az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogó szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
9: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: De ha beletörött agyvelőde, ne szólj bele.
9: Gúnyolódni a szerencsétlennekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani? Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Bacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
9: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszaült a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
12: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
5: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
5: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
9: Még hogy én nem tudok! Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvasom neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
4: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
4: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
9: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
13: Dömdödöm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
9: Micsoda? Halljátok, mit mond?
14: Halljuk, halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
9: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, furóval!
13: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
9: Hát, az aztán nem, nem, de nem ám.
5: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled, gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
9: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem.
5: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
9: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
9: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidűlesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja, az volt aztán a király?
9: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl?
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedül lett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mika Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
3: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
9: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
4: Hogy te veled mi lesz?
9: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm vele törött?
5: Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mika Maka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ám de ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés, 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried,
6: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
9: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
15: Ne jesztegessen! Kitártani!
0: Mondta neki megróvóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már beregett is valami, csörrent is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
15: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
15: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
15: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
15: Ha! Betömve.
6: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ides is Aromó, itt a tömés. Ha, ide nézd, milyen gyönyörű, legcsodálatosabb tömés. Ha, mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám, maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
15: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsókolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hősnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hősnek.
3: Doktor úr?
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
16: Tömés.
3: Igen?
16: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajta.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzelim?
1: Herészet Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én. Foglaljon helyet.
4: Fájni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal lesz jön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is
0: menni. Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felül. Valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
4: Egy pár vízliért! Megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bu, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőben. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek. Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi adott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy foghegyről odavetette vacskamatinak.
3: Hogy beszélsz te egy hőssel?
1: Egy kis csend támadt. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Még hogy egy csecsemő. Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam. De egy hős nem csír, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsit csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper!
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom pata mozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet!
3: Igen? Ha ma bolond volnék, egyedülálló! Csodát ingyen mutogatni. Egy pár vízsliért megnézhetitek.
6: Ezen megőrült. Mindig tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire?
1: Éppen Szörnyeteg Lajos felé fordult. Lajosnak ez éppen kapóra jött, és magyarázni kezdett.
4: Bocskamati, ide figyelj! Az én agyvelőm egy szuper!
6: Láttátok már ilyen nagyképű oroszlán?
2: A fogorvosi székben ott bezeg nem volt ilyen nagy legény?
1: Rikkantott közbe Áramó, de Bruckner Siegfried erre is csak legyintett.
3: Mit irigykedsz? hogy könyörögtél egy kis fogtömésért, de doktor Zizur megmondta, hogy csak hősöknek lehet.
5: Igazán?
1: Kérdezte ámultan Ló Szerafin. Szörnyeteg Lajos most hozzáfordul.
4: Üdvendés, Szerafin! Az én nagyvelőm egy szuper!
1: De most sem juthatott a mondat végére, mert Áromó, miközben vad tekintettel nézett Bruckner Siegfriedre, közbevágott.
2: Na hát most már bánom, hogy elmentem veled.
3: Mint a bizony egyedül nem találtam volna oda. Kinek van az erdő fogtömése? Na kinek? Csoda Bruckner? Csoda Siegfriednek?
7: Mi azt illeti?
1: Szólalt meg erre Maminti, a kicsi zöld tündér.
7: Elég buta oroszlán vagy te.
1: Helyes eldömdödöm. Bruckner Siegfried erre még jobban felhúzta az orrát.
3: Ugyan kis mit ugrálsz? Irigy társaság! Törődöm is én veletek!
1: Ezzel hátat fordított nekik, és elindult az erdő felé. Az órát nagyképűen az ég felé tartotta. Szomorúan bámultak a távolodó oroszlán után. A csendben megint megszólalt szörnyeteg Lajos.
4: Az én agyvelőm egy szuper!
2: Egy törpe szuper, tudjuk, mit mondogatod annyit?
1: De szörnyeteg Lajos talán észre sem vette, hogy megint félbeszakították a mondókáját, ijedelemült az arcára, és Siegfried felé mutogatott.

0: A régi farkas verem felé mész. Nézz a lábod elé.
1: Anna kiabálhatott. Vak is volt, s úgy tetszik, süket is a dicsőségtől.
2: A büszkeségtől nem tud a lába alá nézni, csak nézze az eget.
0: Te beleesik a verembe.
3: Hadd essen.
4: Vigyázz, a verem!
1: Na de ordíthatott, mert akkor már csörömpölt, zörömbölt, sítjent, csútyant, és a gödör fenekén egy nagyot huppant Bruckner Siegfried. Belepottyant a verembe. Ordított is nagy kétségbe esetten. A többiek meg rohantak a verem köré.
0: Ezt mégse kellett volna hagyni.
1: Sopánkodott szörnyeteg Lajos. Mikamaka mélyen a gödör felé hajolt.
4: Nagyon megütötted magad?
1: Bruckner Siegfried nem válaszolt, csak sírdogált, zokogott, jajgatott a verem fenekén.
5: Na gyere már ki, varázsolok neked egy létrát. Csiribú, csiribá, legyen itt egy létra.
1: A létra zúgva átrepült a légtéren, és besuttyant a gödör fala mellé. Siegfried nyöszörögve föltápászkodott, és jajgatva fölmászott a létrán. A bal tenyerében nagyon szorongatott valamit.
4: Mit jajgatsz? Nem tölt el semmit.
1: Mondta neki Mikamakka, miután alaposan szemügyre vette a veremből kimászót.
6: Nehogyis nem! Nehogyis nem! Törött! Ide néz! Kitörött!
1: Mikamaka elé tartotta a balmarkát. Valami sötét lett a balmarkában.
2: De hát mi ez?
6: Mi ez? Mi ez? Nem látod? A betömött szemfogam kitörött! Ez a csodafog!
4: Mit siánkozol? Megérdemled.
6: Igaz, igaz. Nagy képű voltam. Ne haragudjatok rám! Mondd ma, Minty, nem tudnád visszavarázsolni?
5: A fogadat?
6: Igen.
5: Sajnos nem. De tudod mit? Ide varázsolok egy gránitkövet. Csiribú, csiribá, legyen itt egy gránitkő.
1: És már zúgott is a levegőben a gránitkő.
2: Vigyázz rád, ne essen!
1: Na persze, hogy nem esett senkire. Szép csendesen odatornyosult a lábuk elé.
7: Ez nagyon szép volt. Gratulálok ma, Minty. Azt mondd meg, mit csinálunk a gránitkővel.
5: Ide fölőre beleágyazok Bruckner Siegfried kitörött szemfogát. Így mi. És ez itt marad örökre, emlékeztetőleg, hogy senki se legyen többi közülünk felvágós.
1: Bruckner Siegfried fancsali ábrázattal nézte a művet.
6: Szegény fogam! Mit kellett megérned?
1: A többiek felélénkültek az események eme új fordulatától.
7: Egy kis verset is kéne a gránitba vésni, aranyi betűkkel.
4: Úgy van, igen.
7: Például az nagyon jó lenne, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű.
2: Nagyon jó versike, tanulságos. Véssük csak.
1: És vésték, kalapálták, aranyozták. Egy-kettőre elkészültek vele.
4: Na akkor minden rendben van. Nem is végződött olyan rosszul ez a történet.
8: Te meg, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagyképű.
1: Bruckner Siegfried vadul szökkent egyet, kidűlesztette a mellét.
9: Épp ott a szadjár! Egyáltalán! Hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogod gránitba ágyazva? Kiállítva az erdőn? Hol állítottak a te szemfogadnak? Emlékkövet! Sehol! Mert kinek a szemfogának van emlékköve? Gránitból, aranybetűkkel? Kinek? Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek! Csoda nekem!
1: A többiek földbe gyökerezett lábbal nézték. Megszólalni csak az egy dömdödöm tudott.
10: Dömdödöm.
1: Mondta megrendülten.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendorp, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a legváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját. Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe! Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre. Mit műveltél? Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról,

0: 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte koszmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkóztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is. Meneküljünk! Kiáltott a Szutyog Sári, és koszmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt koszmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
2: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
2: Azonnal jöjjenek tűzoltó urak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
1: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
1: Nagyon bután viselkedte Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta és koszmúk sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a

0: Híres, nevezetes szágúidó kacsa, de lássunk munkához!
1: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, s az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
0: Indulhatunk, ezer az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
1: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
0: Elviszem a színes ceruzákat.
1: Azzal berakodott a hajóba, vett három csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
0: Indulás!
1: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
0: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
1: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett.
0: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg.
1: Mordult rá a kapitány.
0: Mi bajod van?
2: Gyere, játszál velem!
1: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
0: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
1: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
0: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
1: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Ne menj el! Játszunk még?
0: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
1: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
0: Ezer az már a gyar! Engedd el a hajót!
1: Kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
1: Mondta az elefánt, és hopp! Beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
0: Azért mondom!
3: Mormogott harcsabajusz kapitány.
0: Elefánt nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
1: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
0: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
1: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
0: Nem bánom, maradjon a tied. azaz egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
1: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
0: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
1: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
0: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy pálna.
0: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
1: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
1: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt Harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy pálna, ez meg egy cápa.
1: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
0: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: Hippok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pippok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalolnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavar most, nem látod, hogy költök?
0: Pippok akkor az apját kérdezte.
1: Apu, mondd meg nekem, hogy hogyan illatoznak az ibolyák.
2: Ne zavarj! Nem látod, hogy gondolkodom?
1: És mi gondolkodsz ennyire?
2: Azon töprengek, hogy milyen szép is lenne, ha a tengerben nem lennének cápák.
0: A kis Pippok elszomorodott, és elment Adeline nénihez. Szerényen megkérdezte tőle.
1: Néni, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogyan dalolnak a fülemülék, és hogy hogyan illatoznak az ibolyák. Vedd ki a fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
0: Pippok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
1: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben ibolyát szagolgattam.
1: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
0: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
0: Pippok csibészmódra összegúnyorította a szemét.
1: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad.
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
1: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
1: És tulajdonképpen hát miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
1: Aj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a hülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: A Gruffalo, Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke, mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s elsietett.
2: Uta, róka! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta, bagoly! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke! Micsoda szerencse! Nem bulizunk egyet? Van főt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém... Nem! Mi közeleg itten?
1: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hoa-ho! Mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
3: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak.
2: Kicsit később.
3: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke rókalábon.
2: Az egér kiáltott.
1: Mit csompolyogsz, róka?
2: Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
3: Segítség!
2: Kiáltott.
3: Viszlát, kisegérke!
2: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
1: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
3: A Graffaló rétes?
2: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
3: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
2: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Sebők Ferenc, a Forgó. Száll a szellő, forog a forgó. Egy kis mesét beszélek el a forgóról. Volt egyszer egy szegény fiú. Kicsi volt a fiú, de nagy a bánata. Nem is fért el az a nagy bánat a fiúcska szívében, hanem kicsordult, könny alakjában a szeméből. A fiúnak régen meghalt az atya, szegény édesanyja pedig megbetegedett. Puszta kis lakásukban szegénység tanyázott. A beteg anya nem tudott dolgozni, pénzt keresni, pénz nélkül pedig a pék nem ad kenyeret, a mészáros nem ad húst. Az anya és a fia éheztek. Ezért volt a kisfiúnak olyan nagy a bánata.
1: Ó, bár csak segíthetnék édesanyámon.
0: Fényes könny gördült ki a szeméből. Lepergett arcán, és keze fejére esett. A könny ott elkezdett mosolyogni. Meg is szólalt. Ezt mondotta.
2: Te kisfiú, gyere utánam! A többivel ne is gondolj!
0: Ezzel a könyv lecsöppent a földre, és fürgén előre gurult. A fiú csodálkozott, hogy a könyv beszélni tud, s hogy úgy gurul, akár csak a gyöngy. De ment utána, s a többivel nem gondolt. Egy ajtó előtt megállott, a könnyecske és bekiáltott.
2: Hé, szélnéni, hé!
3: Ki az?
2: Én vagyok, a könnyecske. A kisfiú szeméből.
3: Mit kívánsz tőlem, könnyecske?
2: Mint tudod, én vagyok a te hugicád. Azt kívánom, hogy szárítson föl minket, könnyecskéket, egy szegény fiú arcáról.
3: Majd mindjárt kimegyek, és felszárítom a könnyecskéket.
0: Szélnéni kijött egy arany fátyollal, és avval szárítgatta a fiú arcának könnyeket. Finom volt az aranyfátyol, de hasztalan száríthatta föl a könnyecskéket. Ahányat letörölt, annyi gördült a nyomában. Szélnéni zsörtölődött.
3: Elnye, bánat, de sok könnyet fakaszt. Nem való az egy ilyen kisfiút így megrikatni. Nem győzöm felszárítani a könnyeit.
0: Könnyecske felmosolygott a földről.
2: Szélnéni! Egy nagy kérésem volna.
3: Hely, ti telhetetlen könnyecskék, ti örökké kívántok valamit. Hát mi az a kérés?
2: Hát arra kérem, segítsen már ezen a kis fiún, hogy kenyeret szerezhessen a beteg édesanyjának.
3: És ha nem segítek?
2: Akkor szélnéni, sohasem fog felszárítani minket, könnyecskéket, ennek a szegény fiúnak az arcáról.
0: Szélnéni megszelidült.
3: Jól van, majd elmegyek a malomba. Talán kiörlök ott valami okos dolgot. Gyere, fiúcska, utánam.
0: Ezzel Szélnéni nyakába kerítette a felleg hajókendőjét, és megindult a malmába, mely persze szélmalom volt. Utána gurult a könnyecske, ezután ballagott a fiúcska. Útközben találkoztak egy papíros sárkánnyal, melyet jókedvű fiú keresztettek föl a levegőbe. Szélnéni leszakította a sárkány papíros pántlikából készült farkát.
3: Ez jó lesz még valamire.
0: A papíros pántlikát magával vitte a hátán. Aztán letört egy fáról egy száraz galjacskát, azt is magával vitte. Mikor a szélmalomhoz ért, belevetette a papíros pántlikát és ágacskát, aztán megforgatta a vitorlát, és mindjárt kiőrölt valami okos dolgot.
2: Szélnéni, édes! Beszéljen hát! Mit tegyünk?
3: Csak annyit mondom. Piros papír pántlika, ágacska, gombóstű. Lesz belőle vitorlácska. Szélnéni megforgatja. Mi ez?
1: Forgó!
3: Helyes. Csinálj, fiam, forgót, tizet, húszat, százat, és áruld a gyermekeknek. Szélnéni a te forgóidat majd pompásan fogja forgatni, úgy, hogy minden gyerek örömmel megvásárolja. Az árán pedig vehetsz kenyeret. Úgy bizony, fiam, amint a szélmalom kenyérnek valót őrül, a te forgóid is kenyérnek valót fognak neked őrülni.
0: Szél néni ezzel elfutott haza.
2: Köszönjük a tanácsot, Szél néni!
1: Isten áldja meg, Szél néni!
0: A szegény fiú tehát készített egy csomó forgót. A munka könnyen ment, mert ügyes gyerek volt. Mikor elkészített 10 darabot, kiment a Várostigetbe, s dobogó szívvel leste a vásárlókat, a kisfiúkat és kislányokat. Arra ment Juliska egy csomó gyermekkel, a nevelőnő felügyelete alatt.
1: Vegyenek! Vegyenek, kérem, forgót!
0: Szólt könyörgő hangon a fiúcska. Könnyecske is felszökött szempilláira, és az is azt suttogta.
2: Vegyetek, jó gyermekek! Az Isten áldjon meg benneteket!
0: Juliska a forgókra nézett. Szél néni ebben a percben jól megforgatta a papíros vitorlákat.
4: Jaj, be szép forgók!
5: Jaj!
4: Kisasszony, kérem, vegyen nekem egyet!
5: Nekem is!
0: A kisasszony elővette a tárcáját, és megvásárolta az összes forgót. Boldogan ment haza a fiúcska. Volt már pénze kenyérre, és a forgók még többet is fognak őrölni. Mert a fiúcska hozzáfogott új forgók készítéséhez. Mikor Szél néni másnap az aranyfátyollal le akarta szárítatni a könnyecskéket a fiú arcáról, már eltűnt onnan valamennyi. Juliska vígan futkos a forgójával, majd fáradtan leül, és gyönyörködik abban, milyen szépen kering a papíros vitorla. Száll a szellő, forog a forgó.

0: do.
1: Lázár Ervin, Kucika hercegnő.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabula és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Tehát, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma dözmőnél, morgott.
1: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma-dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma-dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
6: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
6: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
7: Most az egyszer megtehetnéd.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
7: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódította Pamoszlán, az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszer őt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
1: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a duzma-dözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány, és zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma dözmő meg fölried.
1: Mi van? Jaj, majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, usgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
1: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami vagyuk be Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma-dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Fegyellet magad!
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnőt színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
6: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
8: Fellegzős.
3: Hiú.
6: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen izé, szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
8: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
8: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurran, volt fejéből pattanhat ki.
5: Az csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
8: Na jó, cserépnek cserép, azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt, csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
8: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval belém nyeszetelni, mi?
3: Ajjaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
8: Na jó, én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis rongycsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis... abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy
9: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
9: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy
9: Armó.
0: De meglett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebbent tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy
3: köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve.
1: Húj.
0: Majd szétrobbant duzma dözmő a földterhe burbók.
1: Ócska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemét bevelük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitéz Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak Fincikének hívtunk.
0: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kialszom magamból ezt a sok hülyét. Ja, úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek meg fájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
2: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ólótól, csak vágjatok belém.
2: Ugyan. Van neki szíve.
7: Csak elkövesedett, kizárat.
5: Érzéketlen lett.
8: Megkeseredett?
4: Az nem létezik, hogy ne volna benne egy icurka-picurka szeretet.
3: Ugye? Na majd én.
0: Nekifogott Kucika hercegnő, hogy lemásszon a polcról, a legmagasabbról. Így aztán elég nehéz dolga volt. Csúszott, mászott, kapaszkodott, ügyeskedett. Egyszer aztán lent volt. Fölmászott duzmadözmő ágyára, föl a földterhe burbók melle közepére. Rátette a fülét, hallgatózott, döm-döm. Dobogott duzmadözmő szíve. Akkor hát van neki! Kucika hercegnő szeliden, kedvesen megcsókolta a földterhe burbók szívét. Duzmadözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Kucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserépkapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes. De se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez Fincike, az én kedves, liflaflaffantyú. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott Vitéz Jean-Pierre cserépezredes. Fény lett. Aztán meg Fincikét vette kézbe duzmadözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett Fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzmadözmőn a földterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
10: Itt valami történt! Látjátok?
11: Történt valami!
0: Duzmadözmő, a földterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta, én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben aromú helyett mindig
2: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

0: Piros malac. Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohasem volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelni, csak legyen, akiben örömet eljék. Tehát múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke. De ez nem gyerek volt, hanem egy kis malac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer már elszólta magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje. Már iskolába jártak a 6 éves gyermekek. A kis malac is odafejlődött, hogy már egykorba került velük. Összeültek az asszonyok, hogy szoktak beszélgetni. Piros malac mindig ott ült az anyja mellett, mindig ott kuncogott. Hallja el, komám asszony, ez a kis malac azért is itt, mert menne az iskolába a többi gyerek után. Hát ne üzenek már én belőlem csúszságot, mondta a piros malac anyja. Nagyon szégyelte, hogy neki csak egy ilyen gyereke van. No, de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte piros malacot az iskolába. Ott megvisított a tanító úrra. A tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. Mindjárt elhallgatott piros malac. A kis orra járt betűről betűre, tanult olvasni. Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földiepreccedni. A kis malac is menni akart, de az anya nem akarta engedni, hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat vitt, a kis malacnak is kellett. A kis orrára tették, és azzal elindultak. A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint piros malac. Az anyja lelkére kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kis malacra. A fiú meg is fogadta a szavát. Május hónap volt, mikor ért a földélper. Kimentek mindegyütt az erdőre. A kis malac elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetet hét országban olyan szép teremtés nem volt, sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszette a kosarát, akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. Hát, piros malac csúfáltett bennünket, mondták a gyerekek, mert sokkal több epret szedett, mint ők. Mentek hazafelé. A szülők már sokan hallották, hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az útra. Nézzétek csak, piros malac is hoz földi epret. Ki szedette le a kosarát? Piros malac, mondta a fiú, de egy árva szót nem szólt arról, hogy ő mit látott. Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni piros malacékhoz. Az apja meg az anya csak nézték, sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csak is odajárt. Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. Kit veszel el, fiam? A szomszédba való piros malacot. Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam, lád, tisztességben megvénültük, most akarsz hírbe tenni bennünket. De a fiú kötötte magát, hogy ő csak kis piros malacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek, az én fiam soha meg nem házasodik, ha piros malacot hozzá nem adják. Piros malacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. Jegybe jártak addig, ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd falu is. Ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Piros malac ott ült a legény mellett a mennyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzá fogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyának elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. Csináltatott titokban mennyasszonyi ruhát is. Olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki se lehetett mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki sem látott olyan szép mennyasszonyt, mint amilyen piros malacból lett. Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának, anyám, én megházasodok. Kit vennél el, fiam? A szomszédban van egy koca. Azt. Hát az idős legény 5-6 embert megkért, hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd kocáját. Eleget erősködött a szomszéd. Oktalan állat, az nem piros malac. Szaporára tartjuk, mi azt nem férhez adni. De a kérők csak mondták a magukét. Mennek az olba, a kocogrott az ajtóra, a hordókötelet előkerítették, a 4 lábát összekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor a legény meg akarta csókolni, hát uram, fiam, majd leharapta az orrát. No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy piros malac nincs több. Eddig volt, mese volt.
1: Mészáj Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperf alatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
2: Egy kártyaparti?
3: Fárasztó.
2: Nézzünk akkor egy filmet.
3: Hervasztó.
2: Egy jászmacsocsó?
3: Borzasztó.
2: Sétáljunk egyet.
3: Izasztó.

0: tettetek önért, Mr. Machu?
1: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázs térképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
2: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangosságtól.
0: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
1: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
0: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
2: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
3: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
1: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
2: Ellenkezett Félix Macho.
3: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
2: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
3: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
2: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxusautó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
3: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
2: Kérdezte örvendezve Natti kistündér.
0: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
2: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide.

Papszem Jankó. Na gyerekek, ki nem hallotta hírét Papszem Jankónak? Aki nem hallotta, ide tartsa a fülét, mert ma este Papszem Jankóról mondok mesét. Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hét országon túl, ha akarom innét, volt egyszer egy szegény ember, kinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, még egyel több. Hiszen csak az az egy ne lett volna. Mert akár hiszitek, akár nem, ez az egy akkora volt, mint egy babszem. De még egy makulamák szemmel sem nagyobb. S úgy is hívta minden lélek, Babszem Jankó. Hely, sokat búslakodott, epekedett a szegény ember, de még többet a felesége, hogy mi lesz Jankóból. Kendernövéskor múlt 16 esztendős, s csak akkora most is, mint amikor megszületett. Csak lesz, ahogy lesz, amíg ők élnek, de ki visel majd gondot erre a szetemnyi teremtésre azután? Elmegy a szegény ember egyszer szántóba, s magával viszi Jankót is. Amint szántanak, egyszerre csak omlani kezd az áporeső. A szegény ember félbehagyta a szántást, Jankó pedig az eső elől bebújt egy keserű lapi alá. De ahogy bebújt, az egyik ökör hátrafordul, s ham, bekapja a keserű lapit Jankóval együtt. Keresik Jankót. Mikor az eső elállott, mindenfelé tűvé tesznek minden barázdát, minden hasadékot, kijött az egész falu a keresésére, de csak nem

0: Hazamentek nagy búsan, hát ha otthon megtalálják. De bizony Jankó eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Amíg így keresnék, Jankó csak elkezd kiabálni az ökör hasából.
1: Édesapám! Üttesse meg a kajlát, mert különben sohasem lát meg az életben!
0: A szegény ember hallotta is, nem is, azt hitte, az ördögök akarják megtréfálni. Másnap az ökröt kicsapták a kertbe, s ott jól lakott fűvel. De annál erősebben megéhezett Jankó. Mit gondolt, mit nem? A kis ostora nyelével, mert ugye az is vele volt, elkezdte döfögélni a kajla hasát, s a szegény nagy kínjában elé bogárodzott a ház elé. Ott ismét kiabálni kezdett Jankó.
1: Édesapám, azt mondom, hogy üttesse meg a kajlát, mert bizony Isten kifogy a Jankó fiából. Kit szeret jobban, engem-e vagy a kajlát?
0: Fájt bizony a szegény ember szíve a kajláért, de mégiscsak kedvesebb volt néki az édes gyermeke, és megüttette a kajlát. De mit tett a boldogtalan? Eladta a kajla belét egy asszonynak. A kajla meghalt, és Jankó mégse volt. Az asszony, aki a kajla belét megvette, elment a vízre, hogy mossa ki. Amint egy hurka szálat öblögetne, nagyot rikkant Jankó.
1: Éfi asszony, látom a bokáját!
0: Hely, megijedt a szegény asszony. Szentül azt hitte, hogy a kajlában ördög volt. Nagy ijedtében átlódítá a belet a víz túlsó partjára. Éppen arra járt egy farkas, s ham, bekapta a belet hurkástól Jankóstól. Aj, édes Istenem, mérgelődött Jankó a farkas hasában, hogy az apja megüttette milyen a drága ökröt. S mi haszna, még rosszabb helyre került. Ahogy csak az icipici piránkoló karjából kitelt, döfte szurkálta a farkas, és egyre azt kiabálta.
1: Hajtsd, pásztor, a csordádat, hajtsd, mert jön a farkas!
0: Megjött a farkas szörnyűségesen, hogy ki az Isten haragja ülhetett a hasába, megfutamodott, mintha szemét vették volna ki. Szaladtában találkozik egy medvével. Kérdi tőle a medve.
2: Hová futsz, farkas koma? Hiszen senki sem kerget.
3: Dehogy nem, medve koma. Ha sem ma volt az eleven ördög. Döfket szurkál, s mindig kiabál. Jaj, csak valaki megszabadítana tőle. Jaj,
2: ne búsulj, komám. Gyere velem, róka komám asszonyhoz. Most esztendeje belőlem is kikergette az ördögöt.
0: Elmennek róka komám asszonyhoz, aki már volt legalább 100 esztendős. A barlangjából ki sem mozdult soha, mert három lábára sánta volt, a negyedik pedig eltörve, a jobb szemére vak is volt, de a ballal sem látott semmit. Abból éldegélt szegény öreg feje, hogy a többi állatokat kuruzsolta. Elé mondja baját a farkas, s róka komámasszony egyet csavarint a fején.
4: Na, ilyet még én sem hallottam. Na, de csak tájts ki a szádat.
0: A farkas kitátotta a száját, a róka pedig belé kiáltotta.
5: Hókusz, pókusz, ördög, bördög,
6: bújj ki a farkas komám hasából!
0: Ahogy a farkas kitátotta a száját, világosság ereszkedett be a torkán, s Jankó ezen kezdett kifelé botorkázni. Amikor a szájáig ért a farkasnak, hallja, hogy őt ördögnek gondolják.
1: Éppen jó, legalább majd ennem adnak.
0: Azt felelte a róka komám asszony hókusz-pókuszára.
1: Nem bújok vizén, míg az erdei tolvajok házáig nem visztek, s akkor is csak úgy, ha a farkas tátva hagyja a száját.
0: Megtették jó szívvel, amint kívánta, s elvitték az erdei tolvajok házáig, hogy Jankó szépen kiugrott a farkas szájából. Éppen amikor a földre pottyant, akkor vacsorázott a 12 híres tolvaj. Mint egy szénabogja, akkor a rakásba hevert a teménytelen sok arany, gyémánts, ezek úgy ragyogtak, hogy aztán elülhetett volna mellettük még egy font milligyertya is. Jankó szép csendesen fölmászott a sültestálba, istenesen megrakta a hasát, még egy pohár bort is behörpintett, s közbe hallgatta, hogy mint tanakodnak a tolvajok. Hát hallja, hogy éppen azt a herceget akarják kirabolni, akinek kakas sarkon forgó gyémánt palotája egy jó puskalövésnyire volt az ő apja házától. Megálljatok, gondolja Jankó.
7: Ebből ugyan nem lesz semmi.
0: Szépen a vezér zsebébe höngörödött. Éjfélkor felszedelőzködtek a tolvajok, s elmentek a herceg palotájába. A nagy vaskaput tolvajkulccsal kinyitották, nem különben a palota ajtaját is éppen abba a szobába találtak nyitni, ahol a herceg kisasszony aludt. A tolvajok meg akarták kötözni a szépségesen szép herceg kisasszonyt, hogy magukkal vigyék, de Jankó ebbe a minutába kiszökött a vezér zsebéből, és elkiáltotta magát.
1: Hozzá ne nyújjatok az életetek, kedves!
0: Néznek a tolvajok erre is, arra is, de nem látnak semmiféle élő lelket. Ezen még jobban megijedtek, és kifutottak a szobából. De nem mentek tovább, hanem hallgatóztak, és mikor látták, hogy ismét csendesség van, visszamentek a palotába. Ez alatt Jankó lehúzta a herceg kisasszony ujjáról a gyűrűt, áttipegett, topogott a herceg szobájába, jól megrántotta a herceg szakállát, és a fülébe súgta.
8: Keljen föl, herceg úr, mert itt vannak a tolvajok.
0: Áj, felszökik a herceg, nagyot rikkant. Ide, katonák! Mire a tolvajok észrevették magukat, a katonák elállották a palotát, és mind a 12 tolvajt levágták. Kerestek, utatta azután a herceg, hogy vajon ki lehetett az a derék ember, aki megmentette az ő életét. De híre nyoma veszett annak, mintha a föld nyelte volna el. Pedig a herceg erősen fogadkozott, hogy egyetlen leányát tüstént neki adná. Hallotta ezt Jankó? Mert még mindig ott volt a palotában, csak őt nem látta senki. Hely, édes Jézusom, de bezzeg megörült, mikor hallotta a herceg fogadkozását. Mert Jankó úgy megszerette a herceg kisasszonyt az első pillantásra, hogy azt mondta, babszemet sem ér az élete, ha az övé nem lesz, az az aranyhajú herceg kisasszony. Közbe legyen mondva, mikor Jankó kiszökött a farkasból, mind a ketten, medve, farkas, azt mondták, hogy csak füttyentsen egyet, a segítségre van szüksége, mindjárt ott teremnek. Kimegy Jankó a palotából, ki a határa, s füttyent egyet. Mindjárt ott termett a farkas és medve is.
9: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt, hogy vigyen engem a tolvajok házához, te pedig keríts nekem egy rengeteg nagy szekeret, fogj elébe 8 medvét, s hajtsd a tolvajok házához.
0: Még jóformán félre sem nézett Jankó. Már ott voltak a tolvajok házánál, de a medve is ott volt a nagy szekérrel, melyben 8 medve volt fogva.
1: Na, most töltsétek a szekérbe, ami arany és gyémánt van itt.
0: Úgy lett, amint parancsolta, és mikor készen voltak a rakodással, elindultak a Jankóék háza felé. Amint mentek, mendegéltek délidőben, egy nagy kőszikla alá értek. Megálltak ott, hogy egy kicsit szusszanjanak, mert még annak a 8 erős medvének is nehéz volt a teménytelen sok kincs. Hát, amint a nap éppen az ég közepére ér, megnyílik a szikla, s forrás bugyog ki belőle. Szomjas volt Jankó, oda tartja a száját, s jót húz a forrás vízből. Na, lássatok csodát! Jankóból egyszerre nagy szál daliás legény lett, hogy még a medvék szeme is csak úgy meredezett a bámulattól. Mert hiába tekergetitek a fejeteket, de úgy volt, ahogy mondom. Mert az a forrás olyan forrás volt, hogy minden 7 esztendőben budjant ki, s csak déli 12 órakor. S ha csökött ember ivott abból, magas sudár lett belőle. Mikor Jankó hazaért, az apjáék bizony nem ismertek rá, s ha azt a teménytelen kincset nem hozza, beszélhetett is volna nekik ítélete napjáig. De hát, mégiscsak Jankónak kell lennie, gondolták az öregek, idegen ember, nem bolond, hogy ennyi kincset hozzon nekünk. Még el sem telt egy hét, Jankó olyan palotát épített, hogy külön volt a hercegénél. Mikor a palota kész volt, azt mondta Jankó az anyjának, most már immáron sudár hangon.
1: Anyó, menjen el a herceghez, és kérje meg nekem a lányát.
0: Csak hogy föl nem veti a szegény asszonyt a csuda, azt hitte, hogy Jankó megháborodott az elméjében. De ez addig volt a nyakán, hogy nagy félelmek közt elment a herceghez, hanem a konyhán belül nem mert menni. Történetesen arra ment a herceg, és megszólította.
10: Hát kied mi jó bajár jutkálni?
11: Jaj, lelkem, örcsög uram, meg sem merem eztet mondani magának, hát az bizony úgy volt, hogy hát a Jankó fiam ide küldött, hogy jaj, Istenem, nem ismerem, hogy mondjam, hát kérjem meg neki a herceg kisasszony kezit.
0: Nagyot kacagott a herceg. Azt hitte, hogy az a szegény asszony megbolondult. De az asszony sírva erősítgette, hogy ő nála otthon van mind a 4, mármint hogy a biztosan a kereke. Talán a Jankó fiának hibázik.
10: Ma te szegény asszony jó volt. Mondd meg a fiadnak, hogyha egy hét alatt olyan vastengelyű kocsit nem csináltat, amelyikben a legkisebb szeg is arany, azon ide nem hozza azt az embert, aki megszabadította a tolvajoktól, a fejét vétettem vakmerőségiért.
0: Hely, Sírt a szegény asszony, ahogy ment hazafelé, hogy sírása felverte az utcát. Most kifogy a legkedvesebb fiából, mondja Jankónak, de ez csak összeütötte a bakáját, s nagy fügyszóval kiment. Bement a városba, s ott olyan kocsit csináltatott, hogy még a fája is színaranyból volt. Aztán füttyentett egyet, s mindjárt ott termett medve is, farkas is.
3: Mit parancsolsz, édes gazdám?
1: Azt parancsolom neked, hogy teremts 8 medvét az apám házához, te pedig farkaskoma, gyere velem.
0: Még haza sem értek, már ott volt a medve 8 társával. Mindjárt befogadta a 8 medvét a vastengelyű aranykocsiba, a 9. medvét felültette a vakra kocsisnak, melléje a farkast inasnak, ő maga pedig hátul ült, ahogy az urak szoktak, felöltözve szép aranyos ruhába. Már messziről meglátta a herceg őket, s leányostól kifutott az udvarra, mert azt hitte, hogy maga a király jő látogatóba. De bizony az csak Jankó volt, aki leszökött a kocsiról, haptákba vágta magát, s mondá.
1: Jelentem aláson, herceg őkirályi felsége, elhoztam a vastengelyű kocsit, amelynek még a fája is arany.
10: Jól van, jól. Hát aki engem felébresztett volt.
1: Az meg én volnék, felséges uram, s ha nem hinné, itt a gyűrű a herceg kisasszony ujjáról. Azon éjjel húztam le, bizonyságnak okáért.
0: Na de lett erre nagy öröm, s vigasság. A herceg kisasszony úgy rajta felejtette a szemét Jankón, hogy olyan erősen egymásba habarodtak, mint izés izéné. Isten Krisztus úgy segéljen, gyerekek, hogy még aznap lakodalmat csaptak. Jankóból herceg lett, eddig talán király is, a testvérei pedig mind hatökrös gazdák. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj.
0: Mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Persze, te oktatod ilyet!
4: De még mennyire?
5: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
6: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
6: Mi jut eszedbe a csillagokról?
7: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéji bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
8: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
8: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
8: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
8: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
8: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Itt ad, itt az. Miért nem mászol ki?
8: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
8: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
8: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
7: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
4: És hogyan jöttél ki?
7: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
4: Te innen kiugrottál?
7: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
7: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
4: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
7: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta, aha, gondolta.
7: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
7: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
7: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
7: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
9: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
7: Kitől ijedtél meg?
9: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
7: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
9: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
9: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
7: Miért félsz a rókától?
9: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
7: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit se érnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
9: Mit csináltál vele?
7: Nem érted? Meghupáltam.
9: Az meg mit jelent?
7: Azt, hogy megvertem.
9: Te, a rókát.
7: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
9: Mire tanítani?
7: Móresra.
9: Add mi?
7: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültöven is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy, te perna hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődne, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha főtöven is peckőlek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Azon volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Az! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Csipke Rózsika. Hajdanában volt egy király és egy királyné, s minden nap mondogatták,
1: ó, bárcsak volna gyermekünk!
0: De nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a fürdőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá.
2: Kívánságok beteljesül, hagyj év sem telik belé, s leánykát hozol a világra.
0: Úgy is történt, ahogy a béka mondotta, a királynénak kis leánya született, és pedig oly szép volt, hogy a király egészen oda volt örömében, és nagy ünnepséget rendezett, amelyre nem csak a rokonait, barátait és jó ismerőseit hívta meg, hanem a tudós asszonyokat is, hogy kegyesek és jó akaratúak legyenek az újszülötthöz. 13 tudós asszonya volt a birodalomban, de mivel a királynak csak 12 aranytányérja volt, amelyekben tálalni akart nekik, ezért egyiküknek otthon kellett maradnia. Nagy pompával ülték meg az ünnepet, és legvégül a tudós asszonyok megajándékozták csodálatos adottságaikkal a gyermeket. Egyiküktől erényt kapott, a másiktól szépséget, a harmadiktól gazdagságot, és így tovább. Mindazt megkapta tőlük, amit kívánni lehet a világon. Amikor a tudós asszonyok közül 11 már kimondta áldó szavát, hirtelen belépett a 13. Azért jött, hogy bosszút álljon, amiért nem kapott meghívást, és enélkül, hogy bárkit is üdvözölt volna, vagy akár csak egy pillantásra méltatott volna, felhangon így szólt.
3: A király leány az ő életének 15. esztendejében ujját megszúrja egy orsóval, és holtan rogyik össze.
0: És anélkül, hogy egy szót is szólt volna többet, sarkon fordult és kiment a teremből. Megrémültek mindannyian. Akkor előlépett a 12. tudósasszony, akinek még hátra volt a jó kívánsága, és mert az átkot nem tudta semmivé tenni, csak enyhíteni, ezért így szólt.
4: Habár összerogyik a király leány, mégsem halálba hull, hanem 100 esztendős, mélységes álomba.
0: A király szerette volna megóvni a gyermekét a bal szerencsétől, ezért elrendelte, hogy a királyságában el kell égetni minden orsót. A leánykán pedig beteljesült a tudós asszonyok minden áldása, mert oly szép volt, oly tisztességtudó, oly nyájas és értelmes, hogy aki csak látta, rögvest megszerette. Történt aztán, hogy egy napon, amikor éppen 15 esztendős lett, a király és a királyné nem volt odahaza, és a leányka egyedül maradt a palotában, ahol aztán fölalá járkált, körülnézett a szobákban és a kamrákban, ahol csak tartotta kedve, végül elvetődött egy ódon toronyba. Fölhágott a keskeny lépcsőn, és egy kis ajtóhoz jutott. Rozsdás kulcs merett a zárból, és a leányka, hogy elfordította, fölpattant az ajtó, és az egy kis kamrába nyílt, ahol egy vénséges asszony ült orsóval a kezében, és fonta serényen a leánrostot.
5: Jó napot, vénséges anyuka! Mivel foglalatoskodol?
6: Fonogatok.
5: Hát az ott miféle holmi, ami oly vígan perdül fordul?
0: Kérdezte a leány, azzal kezébe vette az orsót, és ő is próbált fonni. De alig, hogy megérintette az orsót, beteljesült az átok, és az megszúrta az ujját. És abban a pillanatban az ágyra hanyatlott, és mélységes, mély álomba merült. És ez az álom az egész palotát elborította. Elaludt a király és a királyné, akik éppen hazaértek és beléptek a trónterembe, és velük együtt elaludt az egész udvari nép. Aludtak a lovak az istálóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon, sőt a láng, amely eddig a tűzhelyen lobogott, az is elcsendesült és elaludt. És megszűnt sercegni a pecsenye, és az a szakács, aki meg akarta ráncigálni a kukta haját, mert az elrontott valamit, az is eleresztette őt, és elaludt. És elpihent a szél, és a palota előtti fákon egy levél sem rezdült. A palota körül csipkebokrok bozoltja kezdett el burjánzani, és évről évre magasabb lett, míg nem az egész palotát eltakarta, és fölébe nőtt, úgyhogy abból már mi sem látszott, még a szélkakas sem a tetőn. És az országban elhírelődött a rege a szépséges alvó Csipke Rózsikáról, mert így nevezték el a királylányt, úgyhogy időről időre jöttek némi nemű királyfiak, hátha által tudnának törni a bozóton a palotáig. Ám az egyiküknek sem sikerült, mert a csipkebokrok, mintha kezük lett volna, megragadták és nem engedték el őket, és az ifjak nem tudtak szabadulni, és nyomorúságos halált haltak. Sok-sok év után ismét eljött egy királyfi az országba, és beszélt egy öreg emberről, aki mesélt neki a csipkebozótról, s hogy állítólag egy palota rejlik mögötte, amelyben egy csodaszép királyleány, Csipke Rózsika nevezetű, aluszik immár vagy 100 esztendeje, s hogy vele aluszik a király és a királyné és az egész udvari nép. És az öreg ember azt is hallotta még a nagyapjától, hogy számos királyfi jött már és próbált szerencsét, hát ha által tudnának törni a bozóton, de fennakadtak rajta, és így siralmas halált haltak. Szólt az ifjú.
7: Én bizony nem félek. Oda megyek, hadd lássam azt a szépséges Csipke Rózsikát.
0: A derék öreg ember hiába próbálta lebeszélni a szándékáról, a királyfi nem hallgatott rá. Már most éppen eltelt 100 év, és ez volt az a nap, amikor Csipke Rózsikának föl kellett ébrednie. Amikor a királyfi odaért a csipkebozóthoz, hát az tel is tele volt szép nagy virágokkal, és azok maguktól szétnyíltak előtte, és őt bátatlanul áteresztették, majd mögötte ismét sűrű bozóttá zárultak össze. Látta a királyfi a palota udvarában a lovakat és a foltos tarka vadászkutyákat mély álmukban heverni, és a tetőn ott ültek a galambok szárnyuk alá dugott fejecskével. És hogy belépett a palotába, látta, hogy a legyek alusznak a falon, és hogy a konyhában a szakács emeli a kezét, mintha galléron akarná ragadni a kuktát, és hogy a cselédlány ott ül a kezében a fekete tyúkkal, amelyet meg kell kopasztania. Tovább ment, és látta, hogy a trónteremben fekszik és aluszik az egész udvari nép, s fönt a trónon a király és a királyné feküszik. Még tovább ment, és minden oly csendes volt, hogy hallhatta saját lélegzetét. Végezetül felment a toronyba, és kinyitotta a kamrácska ajtaját, ahol Csipke Rózsika aludt. Íme ott feküdt, és oly szép volt, hogy a királyfi nem tudta róla levenni a szemét, és fölébe hajolt, és megcsókolta. És ahogy hozzáért az ajka, Csipke Rózsika felnyitotta a szemét, és felébredvén szer fölött kedvesen pillantott a királyfira. Akkor együtt lementek a toronyból, és felébredt a király és a királyné, és föl az egész udvari nép, és kerekre nyílt szemmel bámultak egymásra. És fölálltak a lovak az udvarban, és megrázták magukat, és fölszökkentek a vadászkutyák, és a farkukat csóválták. A tetőn a galambok elővonták fejecskéjüket a szárnyuk alól, körülnéztek és kirepültek a mezőre. A legyek ismét mászkálni kezdtek a falon, a tűzhelyen fölcsapott a láng, és lobogva hevítette az étkeket. A pecsenye pedig megint sercegni kezdett, és a szakács adott egy pofont a kuktának, az meg bömbölt, és a konyhaleány a tyúkot az utolsó pihéig lekopasztotta. Aztán pedig hatalmas pompával megülték a királyfi és Csipke Rózsika mennyegzőjét, és ők boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

0: A bátor egér úrfi. Két kis egérke ült összebújva egy gyufás katuján. Az egyik egér kisasszony volt, a másik egér úrfi.
1: Színikém aranyosom, szeretlek, szeretlek, légy a felesége.
0: Az egér kisasszony szemérmesen lesütötte a szemét, de azért közelebb húzódott egér úrfihoz.
1: Megvédlek erős karommal, megoltalmazlak minden veszedelemben. Hiszen tudod, hogy én vagyok az egerek között a legbátrabb, a legvitézebb.
0: Hallotta ezt a cirmoszica, aki megneszelte a háttérben a két kis egeret. Mosolygott magában az egér úrfi szájaskodásán, és elhatározta, hogy megtréfálja a vitéz udvarról. Az egér kisasszony már-már olvadozni kezdett a nagy hős szavainak hallatára, amikor egyszerre csak a cirmoszcica odadugta közéjük a bajuszos orrát. Az egér úrfinak inába szállt a bátorsága, és se szó, se beszéd úgy otthagyta az egér kisasszony faképnél, mint Szent Pál az olájokat. Az egér kisasszony kétségbe esetten lefordult a gyufás katujáról. A cirmoszcica pedig nagyot nevetve visszahúzta megint a kuckóba a bajuszos orrát, mert nem akarta megenni az egér kisasszonyt, akit ilyen csúfosan cserben hagyott a hős egér úrfi.

Édesapám keresztelője. Mikor az apámat keresztelték, 15 esztendős voltam. A bába elküldött, hogy hozzak egy korsó vizet a tatrankból a keresztelőre. Elmentem a tatrankhoz, de a víz egészen be volt fagyva. Ütöm az öklömmel, nem törik be. Ütöm a sarkammal, nem törik be. Kapom a fejemet, s betöröm a jeget. De a fejem beleszorult. Megmerítem a korsót, és megyek hazafelé. Hát, három csíki cséplő úgy csépel a fűzfákon, hogy a szem mind fönnakad, de a szalma lehullik a földre. Mondom nekik, adjon Isten kárba cséplők! Azt válaszolták nekem, Isten hozott fejetlen láb. Kapok ide, kapok oda, hát a fejem sehol nincs. Visszamegyek, s látom, hogy a fejem bogáncs kóróból lábat csinált, úgy csúszkál a jégen. Eleget intem, hogy jöjjön vissza hozzám, de nem akar. Kapok egy követ, meghajítom, letört mind a két lába. Helyre teszem a fejemet, s hazamegyek. A bába jól megszidott, miért maradtam annyit? Tégy a szekérre 12 köböl búzát, mondja, s vidd a malomhoz. Őröltesd meg, hadd süssünk egy hamuba pogácsát apád keresztelőjére. Felrakom a búzát, befogom a 12 ökröt, megyek a malom felé, hát egy süppedésben megreked a kerék. Eleget hajtom jobbra, eleget balra, az ökrök nem bírják. Leszedem a búzát a szekérről, befogom az ökrök helyett, az ökröket felteszem a szekérre, elérek a malomhoz. De a malom nincs odahaza. Elment eprészni. Felütöm az ostornyelet az ökrök elejébe, kimegyek a hegyre a malomért. Hát, akkora epreket lelek, mint egy-egy fekete csíki fazék. Eprészgetek, eprészgetek. Egyszer eszembe jut, hogy a malomba küldtek, visszatérek. Hát, az ostornyelemből egy sudárfa sarjadt, a tetején seregé fészkelt, ki is költött 12 fiat. Felhágok a fára, hogy a madarakat kiszedjem, hát, egy nagy lyuk van a fán. Dugom egyik kezem, nem fér. Dugom mind a kettőt, úgysem fér. Dugom a fejemet, beleférek a fába. Gondolkozom, mit évő legyek ennyi szép madárral. Zsiribice kötéllel össze volt kötve az ingem. Belerakom a madarakat a kebelembe. Gondolkozom, hogy bújjak ki a fából. Dugom a fejem, nem fér úgysem. Eszembe jut, hogy van egy baltácskám. Elfutok haza, és kivágom magam a fából. Kimegyek a fa tetejére, gondolom, le sem szállok. Most tudok repülni, megbír a 12 seregét. Repülök az old fölött, 200 némos a vízben. Fölnéznek, csodálkoznak. Okhár, okhár, mondják. Gondoltam, azt mondják, oldjam meg a gatyán kötelét. Megoldom, kirepülnek a seregélyek, beesem a Dunába. Annyi halat kiütöttem belőle, 12 esztendeig hordták vastalpú szekérrel, mégsem jutottak a végére. Csóré cigánygyerek, kinek ingye sosem volt, kebelében hordta el a fogyatékát. Nagy bajjal hazajutok. Ott apám elvert, s elkergetett. Elmegyek Markosba szolgálatot keresni. Találok egy jó gazdasszonyt. Elpanaszolom, hogy szegény, árva gyerek vagyok, se apám, se anyám. Megszánt az asszony, s befogadott. Kását adott ennem, egy zsiribice kötelet, hogy az ingem kössem össze. Befekszem a sútba, mindjárt el is aludtam. Volt az asszonynak egy hamis ura. A kocsmában többet ölt, mint odahaza. Szerette a muzsikát, hazajön, s kérdi, miféle gyermekhez, azt mondja az asszony, szegény árva, befogadjuk szolgának. Ráhagyja az uras, kérdi, enni adtál-e neki, mondja az asszony, adtam a kásából, a maga részét meghagytuk. Az asszony eléteszi urának az ételt. Az ember azt mondja nekem, gyere fiú, egyél, s a korbácsot a vállára vetette. Én eleget könyörögtem, hogy nem eszem, mert ettem. Nem volt elég neki, ennem kellett. Erőltet, erőltet a korbács a vállán, mindjárt gondoltam, hogy rossz ember. Veszem a kását, teszem a kevelembe, hadd maradjon másnapra. Eszik a gazda, jól lakik. Mikor jól lakott, előveszi a hegedűt, hogy táncoljak. Eleget jajgattam, hogy nem tudok táncolni, de a korbáccsal megsuppantott. Akarom, nem akarom, szöktem ide, szöktem oda, táncoltam. A zsiribice kötél elszakad, a kása kiömlik a földre a kevelemből. Megállj, tolvaj! Már előre meglopsz! Kap a korbács után. De még a nyelét nem fogta meg, kiugrom az ajtón. Meg sem állok Szentgyörgyig. Ott beszegődöm egy jó gazdához. Kiküld a lovakkal a gyepre. Őrzem a lovat. Voltak ott más gyerekek. Összebarátkoztunk, játszunk. Ostorokat fonunk, rittyengetünk. A lovak bemennek a tilalmasba, elhajtják őket. Jön a gazda, megfenyeget, hogy a ló lábához békjóz, ha nem őrzöm. Nem hallgattam rá. Hát egyszer elkap, s oda békjóz a lóhoz. Megy a ló, megyek én is. Áll a ló, állok én is. Fogom a békjót, hogy levegyem, nem jön.
Fogja a ló, lejön. Felhúzom a ló békjóját a magam lábára. Elfutok, kökösig. Ott éppen szénatakarás volt. Felhágok egy szénabogja tetejére, meg ne egyenek a farkasok. Hát a bogja tetején 12 farkas kender tilol 12 pörőjjel. Tartsd a hátat, hadd tiloljalak meg, szól rám a legöregebb farkas. Majd az apád, mondom, aztán azzal leugrok a bogjáról, s futok hazáig. A békjót apám vette a lábamról. Ha nem hiszitek, megmutatja.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó! Tyúkanyó! Tyúkanyó! Én úgy szeretnék prüsszenteni.

0: szedtem, menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúrmacska elszaladt.
1: No, ez se jön többé vissza.
2: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúrmacska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges, legerősebb. Én mondom, hogy a leges, legerősebb.
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egérkisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egérkisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés. Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egérkisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, kex.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egérkisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Hát, ugye, hogy kár?
2: Nagyon,
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Hozzáadjuk.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? A konyha másik sarkában van egy egérjuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: Jó estét, kedves gyerekek! Ma este Néző Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat, száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűje sem volt.
1: Jó napot, tücsök szomszéd!
0: Mondta a hangya.
1: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
2: Bizony, hideg van, hangya szomszéd!
0: Válaszolt vacogva a tücsök.
2: Ez a szél az ember csontja is átjárja.
0: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
1: A feleségem kötötte,
0: mondta.
1: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és albérletben lakik.
2: Hát igen,
0: bólogatott a tücsök.
2: Tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
0: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
1: Köszönöm.
0: Rázta a fejét a hangya.
1: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árából megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás.
0: Megköszörülte a torkát.
1: Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen földalatti járat a szemétdombhoz.
0: A tücsök cigarettára gyújtott.
1: Aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben.
0: A hangya megcsóválta a fejét.
1: Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
2: Egy hét múlva elutazom,
0: mondta a tücsök.
2: Csak úgy május felé jövök haza.
1: Elutazik?
0: Csóválta a fejét a hangya.
1: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
2: Nem járok én vendégségbe,
0: mondta a tücsök.
2: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
1: Elárulná, hová utazik?
0: Mosolygott rá a hangya.
2: Párizsba,
0: mondta a tücsök.
1: Párizsba?
0: Hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
1: Tréfál, kedves szomszéd!
0: Kérdezte kisé emelt hangon.
1: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
2: Meghívtak. Konzervatoár,
0: mondta a tücsök.
2: A versenyeken hegedülök.
0: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
1: Tekintettel a régi ismerettségre. Elintézne egy számomra fontos ügyet.
2: Kérem, kérem, nagyon szívesen.
0: Bíztatta a tücsök.
2: Csak mondja, szomszéd úr.
1: Arra kérném,
0: mondta a hangya,
1: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat. És mondja meg neki. Majd jövök táncolni, ha lehajol előtt.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kell, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú?
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot, mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond?
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg felállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okost. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot, ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról. Azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is. Avvaló bírónak, nem te.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke király kisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis király kisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvarhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák József város ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király. És ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll. Pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesed csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Mit? Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3-as műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmez. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvaróra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztania a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: kalandjai tovább folytatódnak. Bocsánat, hol vagyok?
1: Végre élhetem a világomat,
0: gondolta Pikpok, amikor fejest ugrott a kék tó csodálatosan hűs habjaiba. Körülnézett. A víz áttetsző volt. A tó fenekén néhány jókora halat pillantott meg, vidáman csapkodtak a farkincájukkal.
1: Biztosan örülnek, hogy egy igazi pingvin eszi meg őket.
0: De nem töprengett sokat, elindult halászni.
1: De jó is az, ha az ember hasában a farkincájával csapkodó halacska van, és nem valami döglött hering vagy olajos protni.
0: Miután jól lakott, kiúszott és egészségügyi sétát tett a parton. Vidám volt, elégedett, és érezte, hogy a hasában a halacskák még mindig csapkodnak a farkincájukkal. Csodálatos érzés. Megveregett a kövér hasikóját, és az erdő szélére indult a fülemülék koncertjét hallgatni.
1: Jaj, milyen gyönyörű az élet! Milyen csodálatosan illatozik az erdő! Milyen vidáman döngicsélnek a méhecskék! Vakvok bácsi megpukkadna az irítségtől, ha most látna engem!
0: Pikpok lehúnta a szemét, és a fülemülék dalától elringatva boldogan elszúnyadt. Hirtelen valami furcsa módon ismerős hangra lett figyelmes. Kinyitotta az egyik szemét, és csodák csodája, háp-háp kacsát pillantotta meg.
2: Tiszteletem! Azt hiszem, valahol már találkoztunk.
1: Szívélyes üdvözletem! Ha nem tévedek, a Hóvjarok szigetén volt szerencsém már egyszer találkozni veled.
2: Te vagy az, Pikpok! Most már emlékszem, hogy kerülsz ide? Hiszen a pingvinek csak hideg tájakon élnek.
1: Hú, ezüst szárnyakat kértem kölcsön, és elrepültem oda, ahova a szívem húzott. A szívem pedig a kék tóhoz húzott.
2: Ez pompás! Tehetnénk egy kis sétát. Például megmutathatnám neked, hol telelnek a rákok.
1: Köszönöm szépen, kedves Háp-Háp, de először is súlyos operáció után vagyok. Másodszor megígértem Kasjának, hogy viszek neki egy gyönyörű halacskát. Jó, hogy eszembe juttattad, mert Kasja már biztosan nyugtalankodik. Viszontlátásra, Háp-Háp, és üdvözletem küldöm a férjednek, Bambelt kacsának.
0: Így szól a Pikpok fejest ugrott. Úgy élvezte a jó, hűs vizet, hogy esze ágában sem volt egyhamar kijönni. Kasja várhat még egy pillanatig, hiszen tudja jól, hogy milyen kellemes nekem így úszkálni a hullámok hátán. Föl, le. Föl, le. Kedvére úszkált, míg mi ez? Pikpok csak néz, és nem akar hinni a saját szemének. A tó fenekén egy furcsa háló húzódik végig, és ez a háló teli a legnagyszerűbb halakkal. Pikpok elégedetten csettintett. Ez lesz aztán az uzsonna. Egy pillanat múlva mégis azt gondolta.
1: Pikpok, hiszen nemrégen ettél meg 10 kövérpontyot. Ne légy olyan falánk! Ha te leszed magad, összevart hasikót kipukkadhat, és mi lesz akkor?
0: A másik gondolatot okosabbnak találta.
1: Jaj, nem tesz semmit, hogy már uzsonnáztál. Most jöhet a pótuzsonna. Ki tudja, mikor adódik ismét ilyen kedvező alkalom, és mikor engedhetsz meg magadnak ismét farkukkal csaptosó kis halacskákat?
0: Ahogy ezt végig gondolta, nyomban a háló felé indult. A hálóban pedig csak úgy hemzsegtek az ezüstös sügérek, a piros szárnyú keszegek, az aranyló kelék, a karcsú törpeharcsák és a kövér pontyok. Pikpoknak kicsordult a nyál a szája szélén, és melegséget érzett a hasikójában. Megkerült a hálót, talált egy szabad bejáratot, és jó étvágyjal hozzáfogott a pótuzsonnához. Hirtelen megrázkódott. Mi ez? A háló vele és a halakkal együtt felemelkedik a levegőbe, ő meg nem találja a kijáratot.
1: Ja, hát ne tessék ostoba tréfákat űzni velem!
0: Kiáltotta felháborodottan, de semmi sem segített. Egy pillanaton belül már egy nagy csónakban volt, és egy vörös szakállú nagy ember pillantott meg, aki föléje hajolt.
1: Bocsánat, megtudhatnám, hogy hol vagyok?
0: A halász elnevette magát, és oda kiáltott társának.
3: Te Gregorsz, ilyet még nem láttam. Pingvin a tavunkban, pingvint fogtunk ki.

0: Egy napon a mókus az erdőszéli tisztáson feküdt, az eget kémlelte, és egyszer csak elfelejtett egy szót.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel, de senki sem hallotta, hiszen egyedül volt.
1: Melyik szó lehetett?
0: Tűnődött.
1: Homok, fű, fakéreg, vakar, kövér.
0: Nem jutott eszébe, nyomtalanul eltűnt az emlékezetéből. Kisvártatva a fecske ugrott be hozzá, és a mókus elmesélte, mi történt vele.
2: Ó, ez velem gyakran megesik.
0: Nyugtatta meg a fecske.
2: Ma reggel azt a szót felejtettem el, hogy én. Tegnap pedig hirtelen nem jutott eszembe a saját nevem.
1: Fecske!
0: Segített a mókus.
2: Igen, most már én is tudom.
0: Mondta a fecske.
2: De tegnap tényleg nem tudtam, hogy ki vagyok.
0: Mókus a fejét csóválta, igen különösnek találta az esetet.
2: Szerintem is az,
0: mondta a fecske.
2: De most, hogy erről beszélünk, már megint nem jut eszembe egy szó. Azért ez nagyon bosszantó.
0: A fecske idegesen röpködött ide-oda, a mókus döbbenten figyelte.
2: Ez itt...
0: Kezdett hozzá, és körbe mutatott.
1: A levegő?
0: Kérdezte a mókus. A fecske átölelt a szárnyaival a mókus.
2: Köszönöm!
0: Örvendezett. A mókus alig bírta kiszabadítani magát a szárnyai közül.
2: Ó, éppen most felejtettem el valamit örökre.
0: Jelentette ki a fecske, hirtelen megint elkomolyodva.
1: Mit?
0: Kérdezte a mókus.
2: Bárcsak tudnám.
1: De... Honnan tudod, hogy örökre elfelejtetted?
0: Kérdezte a mókus.
2: Hát mindenhol kerestem.
0: Válaszolta a fecske.
2: És semmit sem hagytam ki.
0: Egy ideig hallgatott, majd megszólalt.
2: De már nem zavar.
0: A mókus eltűnődött azon, hogy valaha elfelejtette valamit örökre. Olyan érzése támadt, mintha töprengés közben a fejében megreccsent volna valami, mint ahogy a jég recsen, meg súlyos léptek alatt, ezért gyorsan másra kezdett gondolni.
2: Elindulok.
0: Búcsúzott a fecske.
1: Rendben.
0: Felelte a mókus. A fecske felemelkedett, és lassan elrepült. Néhány száncsapás után megfordult, és visszakiált.
2: De mókus, hova is repülök?
1: A messzeségbe!
0: Kiabálta a mókus.
2: Ó, köszönöm!
0: Kiáltotta a fecske.
2: Nagyon köszönöm!
0: A fecske alakja egyre kisebb lett, miközben a messzeség végtelen messzire terjeszkedett, csillogott, itt-ott még remegett is, és elérhetetlennek tűnt.
1: Ezt a szót soha nem fogom elfelejteni.

0: Mese a gyapott kocskáról. Volt egyszer egy veréb, magas falon volt a fészke. Egy szép napon vizet és magot keresgélt a pusztában. Egyszer csak a szél a gyapott földről egy gyapott magocskát sodort feléje, és éppen előtte ejtette a földre. Hamar a csőrébe kapta, és repült vele a fészkébe. Mutatja a szomszédján, és kérdi tőle.
1: Ugyan, mi lehet ez?
2: Ez bizony gyapott mag.
1: Hát azt meg, mire használják?
2: A magot először elvetik, ebből lesz a gyapott cserje. Azon nő a tokocska. Ez aztán széthasad, és kibújik belőle a gyapott. A gyapotból fonalat fonnak, a fonalból szövetet szőnek, a szövetet pedig megfestik, és végül ruhát varnak belőle nekem, vagy neked.
0: A veréb nagyon megörült a válasznak, fogta a gyapott magocskát, és elröpült vele a szántóföldre. Egy paraszt szántott éppen, vetni akart.
1: Vedd el nékem ezt a magot! Fele termés a tiéd lesz, a fele meg az enyém.
3: Rendben van.
0: El is vetette a magot. Az csak hamar szárba szökkent, s beérett a gyapott termése. Paraszt leszette a termést, és két felé osztotta. Az egyik részt megtartotta magának, a másikat odaadta a verébnek. A veréb nagyon megörült. Fogta a termést, és elrepült vele a fonómesterhez.
1: Fonjál nekem fonalat ebből! Fele a tied lesz, fele pedig az enyém.
3: Jól van,
0: felelte a fonómester. Ezzel a gyapotot megfonta, orsó köré tekerte, a maga részét elvette, a verébét meg odaadta. Örült a veréb, s ment egyenest a takácshoz.
1: Sződ meg nékem a fonalat, fele a tiéd lesz, a felem meg az enyém.
0: A takács beleegyezett, meg is szűtte, elvette a maga részét, másikat odaadta a verébnek. Megörült a veréb, fogta a szövetet, és vitte a kelmefestőhöz.
1: Fesd meg nékem a szövetet, fele a tiéd lesz, a fele pedig az enyém.
3: Jól van.
0: Meg is festette szép égszínkékre a szövetet, és kitette a napra száradni. Jön a veréb, meglátja a szövetet. Fontolóra veszi a dolgot.
1: Ej, de szép lett a színe. Nagy kár lenne ebből a szép szövetnek. Ezt a szép, nagy kár lenne ebből a szép szövetből a festőnek adni. Nosza, amíg a szobrok foglalatoskodik valamivel, lekapom a szövetet a szállítókutérről, és elviszem az egészet.
0: Óvatosan odasurrant, hirtelen a csőrébe kapta a szövetet, és elrepült.
4: Mikor a kelmefestő észrevette, utána futott kiabálva.
3: Verém, megügyegyeztünk meg, fel a tiédnek, személ a másik fele. Hova viszed az erőrészemet?
1: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Csiripelte a veréb, fogta aztán a szövetet és vitte a szabóhoz.
1: Varjál két ruhát ebből? Az egyik a tiéd lesz, a másik meg az enyém.
0: Vart is a szabó két szép köntöst és a fogasra akasztotta. A veréb meglátta messziről. Töprengeni kezdte.
1: Kár lenne egy ilyen szép köntöst a szabónak adni. Megtartom inkább mind a kettőt magamnak.
0: Mikor aztán a szabó éppen mértéket vett valakiről, a veréb hús odarepült. Csőrébe kapta a két köntöst, és már repült is el velük. Szegény szabó aztán kiabálhatott utána.
4: Hát, nem azt ígérted, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd?
1: Hát, ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Aztán fogta a köntösöket, és elvitte a mollához.
1: Ó, molla! Itt szeretném hagyni nálad letétben ezt a két köntöst. Mikor a hideg beköszönt, visszakérem. Fizetség fejében pedig megkapod az egyiket.
3: Nagyon szívesen megőrzöm őket. Télvíz idején majd én veszem fel az egyiket, te meg a másikat.
0: Eltette a molla a köntösöket, aztán tanakodni kezdett magában.
3: Hát, nagy kell lenne odaadni az egyik köntöst ennek a locsi-fecsi verébnek. Inkább megtartom magamnak mind a kettőt.
0: Telt, múlt az idő. Hűvös szél kezdett fújni, hidegre fordult az idő. Eszébe jutott verébnek a köntös. Felkerekedett, és ott termett a molla házánál. Mikor a molla észrevette a verebet, neki fogott imádkozni. A veréb kivárta az ima végét, aztán megszólította a mollát.
1: Molla! Add vissza a köntöst!
3: Miféle köntöst?
1: Két köntöst itt hagytam nálad letétben. Míg te magad mondtad, hogy az egyik a tiéd lesz, a másik az enyém.
3: Ki mondta ezt? Mi? Ki ígérte?
1: Itt a tél meg fogok fázni.
3: Majd imádkozom érted, hogy meg ne fáz.
1: Nem imádság kell nekem, a köntösemet add vissza!
0: Makacskodott a veréb. A molla folytatta az imádkozást, a veréb meg reményét veszve elrepült. Ettől fogva a molla háza körül rebdesett. Egyik nap látja ám, hogy a molla vízzel tisztogatja a köntösöket, hogy utána felvehesse őket. Aztán meg kiteregeti egy szárítókötélre, ő maga pedig imádkozni megy. A veréb íziben ott termett, felkapta a köntösöket a szárítókötélről, és elrepült velük. Amint ezt a molla észrevette, abba hagyta az imádkozást, és a veréb után kiáltott.
3: Hé, te veréb! Hová viszed a köntösöket? Hát nem abban állapodtunk, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd.
1: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Két nap múlva a veréb ismét a molla háza körül repkedett. Egyszer csak meglátja, hogy a molla éppen levette turbányát, s a medence szélére tette, ő maga pedig imához készülődik. Nosza oda röppent, a turbán fölkapta, s már ott sem volt.
3: Hova viszed a turbánom, kedvesem? Jön a hideg és megfázik a fejem.
1: Majd imádkozom, hogy meg ne fázzon a fejed.
0: A molla turbányából aztán fészket rakott a kisfiókáinak. Később elhatározta, hogy a köntöseket inkább elviszi a bazárba, eladja őket, s a pénzből magat vesz télire. Útközben erős szélvihar támadt, s a heves szél kitépte a veréb csőréből a köntösöket. Akárhogy is igyekezett, nem tudta visszaszerezni őket. A szél az egyik köntöst éppen ahhoz a szabóhoz vitte, aki varta őket, a másikat meg a kelmefestőhöz, aki festette. Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett, ami mesénknek meg vége lett.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Hasznát soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: És ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombos tűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodba, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borja?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, de egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mi mondja az apja?
1: Ha ezt megtudja feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s feleség. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond, hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhabzsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfeles behányt. Kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, s az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad.
2: Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, felszedett csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem, hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, jaj Istenem. De hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogjad, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám, éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: Az aranyfogú királyfiak. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még az üveghegyeken is túl, hol a kurtafalkú malac túr. Volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhajas aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és táltos volt mind a kettő. És volt két kicsi kutyácskájuk. Aranyszőrük, aranyfoguk volt azoknak is, s táltos volt mind a kettő. Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, s hát mind a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor új fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok. Csak menjen arra, vitéz úr. Bal felé talál egy korcsmát. Ottanban egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt. Hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a korcsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Beszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapas a nagy harang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat. Aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik meg sír. Kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám s húgom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a húgomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a húgomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is a királyfi nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy icce bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s im, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska,

0: Ahogy a királyfi kövé változott, leugrott a földre, vén banya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Éppen 99-et számolt.
1: Még csak egy hiányzik, de majd eljön az is.

0: Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad-e. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövig kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat összenek everjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, a kicsi királyfi megvágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbi királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg, nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itt a egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, s ím feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elől a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittan életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vénboszorkány. Azt mondta.
3: Erre meg arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondja.
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van.
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátoljában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No, most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátuját, iskátujából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támaszd el az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylánt, aztán élhetsz. Ám majd meglátunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is, visszaváltozott leánya a király kisasszony, de milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, és ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfiúval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, és egyszerre tartottak két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát és királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc. Rostával hordották a bort. Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégek.

volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolyonddá, az

0: hálónap a földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illi, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: Te bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugik, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán kaszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy, a répát kaszáljam.
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Neki állt, s bígan szedni kezdegezte a föltől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod-e, hékás? Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Ha! Gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: Ha mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Fésűs Éva, májusi mese. Dönci, az icipici sün, gondterhelten ballagott a májusi napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fény lett a bogarak fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak. Mindenütt fény, csak a sün orra alatt árnyék. Mert lógatta bizony, annyira lelógatta, hogy Brekuci a kis leveli béka rákiáltott a fűszfágról.
1: Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba!
2: Nem vagyok hékás, hanem ide is sűn.
0: Bozolta fel magát Dönci.
1: Lehetetlen!
0: Brekegett mókásan Brekuci.
1: Ide is sűnnek, még nem lehet ekkora bánata.
2: Nekem van,
0: mondta Dönci komoran. Erre már odaugrott mellé a barátságos kis birka, és együttérzően tudakolta.
1: Hol szerezted?
2: Útközben.
1: Rettenetes!
2: Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek.
1: Oszd meg velem!
2: Mit?
1: Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad.
2: Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak.
0: Brekucinak felragyogott a szeme.
1: Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz.
2: Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok.
1: Jaj, hát ez csak a bolya szólásmódás. Meglepetésre töröd a fejed, igaz?
2: Már nem töröm, már kitaláltam.
1: Akkor meg mi a baj?
2: Még sincs meglepetés.
1: Ez érdekes.
2: Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú,
0: mondta az icipici sün nagyon elszongyolodva.
2: Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyém.
1: Hol vetted?
2: Rigó bácsinál.
1: Finom a játék.
2: Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembe jött velem egy nyúl. Megállt, és azt mondta,
3: a cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek.
1: És te?
2: Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre.
1: Ezért búsulsz, hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád.
2: Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és megcsóválta a fejét.
4: Minden retek, putvás! 100-szor jobb a tavalyi dió!
2: Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és szívesen cserélt velem.
1: És hol a dió?
2: Találkoztam egy borzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett.
3: Fiacskám, jegyezd meg, hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecske tojás sokkal többet ér.
2: Fogtam hát, elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürt tojásra.
0: Itt az icipici sünnek már kezdett lefele görbülni a szája.
1: Kivel találkoztál még?
0: Sürgette Brekuci.
2: A rókával.
0: Bökte ki Dönci.
1: Csak nem bántott a beste.
2: Dehogy, nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, jól nézem meg, hogy nem zápe belül az a fűtojás.
3: No és?
2: Megnéztem.
0: Bőgte el magát az icipici sün.
2: És most már semmit sem tudok venni az anyukámnak helyette, mert egy fia apró csiga sem maradt a zsebemben.
1: Ne sírno!
0: Vigasztalta Brekuci.
1: Ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is.
2: Miből?
1: Például fűből és szalmaszából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fonni.
0: Leült egy békarokkal tövébe és munkához látott. Dönci csak nézte, és egyre jobban felderült a képe.
2: Taníts meg rá engem is!
0: Újongott.
2: Hadd csináljam én is!
0: Brekuci hagyta, és ha a pici sűn egyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, kiavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág kondulásra elkészült két takaros kerek kosárka.
2: De szépek!
0: Lelkendezett Dönci.
2: A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat?
0: Brekucinak örömében fülig élt a szája, úgy válaszolta.
1: Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak.
2: Érdekes,
0: mondta az icipici sün.
2: Én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor most a te anyukádnak a kosarát is teleszedem virággal.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokorágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Még sértődött a szúnyog.
1: Koma! Észre sem veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélte a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vett a testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát, nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyiha farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögölyökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyan, Koán, mit tudnak a bögölyök? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérkedj, te szúnyog! Nem tudtak ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtak is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet. Ja.
1: Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Ja, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Ja, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ütézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrölt szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zébig így volt! Az ellenséget letértettük! Maradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zölökre végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőrét!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg,

0: Üss tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsogot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts, te lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: A klasszom! Ilyen gyalázatot még... Ilyen... Még emberrel nem esett ilyen. De orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem! Te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kocsintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Már bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal, mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál, velem is úgy bánna a te feleséged. Azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám. Velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem erezgesd olyan rútól a szemedet? Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: No, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény. Jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, s éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét elteli, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúszhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Ha nem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, s terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences útba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jókedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mák szemet se búsulj, csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj, én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt le aludni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Na jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szekérnek. Jobban is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hat ökre van, szánthat, vethet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak főhet a feje, amíg rendre mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek kilenc szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejkén.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, és azt mondta hát.
4: No légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: És azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlán. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te füleg?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, aztán én is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen nél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, rejtsd kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél harapban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg... Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lé...

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelinek közé. Állandóan kísérgette őket is nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsűréteztek. A gőgös görény is sörétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vesd, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutya bajod se lenne.

0: Bodonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.

0: Drek. Felejtsük el. Mi járatban vagy?
1: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
0: Drek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herteg vagyok, Drek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
1: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
0: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tetszettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszelek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük, másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
1: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
0: Brek, talán nem is baj.
1: Hogy?
0: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
1: Elég furán.
0: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban a Brekem mindez úgy szólván kötelességem.
1: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
0: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Brek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pacsik az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
1: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
2: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
0: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni. Viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
1: Csak nem.
0: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul... Gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a leges, legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
1: Sosem fogsz visszaváltozni.
0: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
2: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi mindenre elszánt királykisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül errefelé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
1: Nem bizony.
2: Rázta a fejét Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: A mennyei vacsora. Volt egyszer két koma. Az egyiket Csinos komának hívták, a másikat meg Felefejnek. A nevét egyik sem érdemelte meg, mert Csinos koma rút volt, Felefejnek meg nem hiányzott egy darab sem a fejéből. Egyszer a két koma megéhezett, s elment halászni. Halásztak egész álló nap, de egy nyúlfark nem hosszú, még egy akkora halat sem fogtak. Utóvégre rájuk esteredett, de csak nem hagyták abba, hát ha legalább kóstolóba fognak valamit. Kárba veszett minden igyekezetük, halat még látni sem láttak, nemhogy fogtak volna. Holott kopogott a szemük éjségükben. Akkor hagyták csak félbe a halászást, mikor úgy beesteredett, hogy se a vizet nem látták, se egymást. Messzi volt a falu, haza nem térhettek, különben sem kívánkoztak haza, hiszen az éjség űzte őket ide a patakpartra. Körülnéztek hát hálóhely után. Ingben, gatyában jöttek el hazulról, most meg fáztak kegyetlenül, kaparáztak a bokrok alján száraz fű után, hogy azon aludjanak. Amint kutatnak, kaparáznak, egyszer csak megvakkan valami a bokorban. Megfogják, nézik, hát egy kicsi keverőmalac. Megörventek, hiszen olyan régen nem ettek már, hogy azt hitték, nem való a szájuk másra, csak beszédre. A malackát leszúrták, tüzet raktak, megpörkölték, s megsütötték a nyáson szép pirosra. De mire a malac megsült, úgy összezsugorodott, hogy több volt a nyás, mint a pecsenye. Csinos koma nézi, nézegeti a malacot. Utó végre megszólal.
1: Na, hallod-e, koma? Ha mondanék én valami?
2: Meghallgatom.
1: Ez a malac úgy megcsappant, hogy ez már nem is malac. Ez a vacsora meg úgy megcsappant, hogy ez már nem is vacsora. Ha ketten esszük meg, nem fogunk jól lakni, hanem bosszankodni fogunk.
2: Ez bizony igaz. De mit cselekedjünk, ha más vacsora nincs?
0: Csinos koma hallgatott egy darabig, tűnődött, tépelődött. Aztán megint megszólalt.
1: Hát mondanék én valamit, koma.
2: Meghallgatom.
1: Aludjunk egyet, koma.
2: Aludhatunk, csak hogy attól nem lakunk jól.
1: De ne csak aludjunk, koma, hanem álmodjunk is. A malacot pedig az eszi meg, aki szebbet álmodott.
0: Elgondolkozott Felefej erősen. Minél tovább gondolkozott, annál jobban tetszett neki az ajánlat. Vagy álmodik, vagy nem álmodik, de hazudik ő a komájának olyan álmot, hogy a szája is tátva marad. Ha meg ő mond szebb álmot, ővé a malac. Még a gyönge csontját is megeszi. No, ahogy ezt elgondolta, mindjárt el is aludt. Csinos koma csak ezt várta. Fogta a picskáját, fogta a malacot, s enni kezdett jó ízűen. Nem sietett, mert úgy ízlik az étel igazán, ha sokat forog a szájban. Mikor a hús elfogyott, leszopogatta a csontokat, s kiszívta a velőt belőlük.
1: Na, ez jól esett.
0: Azzal elterült ő is, és aludt nyugodalmasan. Hajnal telt, Felefej fölriadt. Az éjség serkentette föl, látta, hogy a komája húzza, megbökte, hogy ébredjen föl. Csinos koma megdörzsölte a szemét, aztán megkérdezte.
1: Na, mit álmodtál, koma?
2: Gyönyörűt álmodtam, hogy az égből leeresztettek egy hosszú lajtorját. A vége éppen ideért, ahol most a lábam van. Meg is rúgtam egy kicsikét, hogy láttam, nem dőle el. Meg se rezdült, pedig akkor már 12 hófehér angyal lépegetett a fogokon lefelé. Jöttek szép, lassan, mikor ideértek hozzám, a főangyal megkérdezte, hogy ne haragszom-e meg, ha megint vacsorára. Miért haragudnék? Mondtam én. Azzal már lépegettem is az angyalok között, föl a rajtorján. Odafönn terített asztal várt, leültem, az angyalok etettek, itattak, hoztak mindent, amit a szemem szám kíván.
0: Csinos koma akkor megkérdezte.
1: Na, és jól megvacsoráztál odafönn a mennyországban?
2: Én igen.
1: Gondoltam én, hogy így lesz. Azért... Mert mikor ott láttalak a mennyei asztalnál, mindjárt felkeltem, s megettem a malacunkat az utolsó falásig. Mert ha te jól laktál odafönn az égben, miért ne lakhattam volna jól én is, ide lenne a földön?
0: Elbúsult Felefej erősen, mikor ezt hallotta. De szégyelte volna beismerni, hogy a komája túljárt az eszén.

Minden nyugovóra tér. Német mese. Most minden elcsendesedik odakint. Minden, ami egész napon át hangos volt, eleven és vidám. A nap lenyugodott. A virágok észrevétlenül bezárják illatozó kelyhüket. És elalszanak. A fehér százszor szépek és a vörös rózsák, a kék harangvirágok és a sárga oroszlán szájak mind-mind elalszanak. A fű meg a gabona is nyugovóra tér. A mezőkre lenge fátyol terül, olyan lágyan, mint a lehellet. A madarak is abba hagyták az éneklést, csendben ülnek a fészekben, szárnyuk alá dugott fejjel. A vidám halacskák békés öblöt keresnek a sötét, áradó vizekben. A kis patak néha még locsan, csobban egyet álmában, aztán elcsendesedik. Már a szorgalmas méhecskék sem zümmögnek a kertben, alszanak ők is az illatos lépben. A barna csikó, mely egész nap ugrándozott, az istállóban pihen, kis fehér nyuszink sem ugrándozik már a fűben. Egy-egy eltévedt szél roham néha még átszalad az utcákon vagy a háztetők felett. Itt-ott megrázza az ablaktáblákat, másod meg a vadszőlő levelei köz susog. Hamarosan ő is elcsendesedik a völgyben. Már csak a kutyák vannak ébren, néha-néha felugatnak. Főként, mikor feljön a hold, vagy egy késői járókelő léptei kopognak az utcán. Az egész világ csöndes. Egyre csöndesebb. Sötét és néma. Az égen ezer csillag pislákol, a hold puhán önti fényét a földre le, nem tart már soká, a gyerekek is mind elalszanak szobácskáikban, szépet álmodnak, és mosoly bujkál rózsaszín arcocskáikon.

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőlteted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet, meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
0: Gondolkodott egy kicsit a szegény ember, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak szolgámnak. Ezután te fogod döntögetni a fákat.
0: Hatalmasat nevetett erre a medve.
1: Még hogy én, egy vézna rongyos ember szolgálja. Abból nem eszel, hiszen a két markommal pozdorjává törlek, ha akarlak.
0: Gondolkodott megint a szegény ember. Aztán nagy ravaszul így szólt.
2: Elhiszem, hogy erős vagy, de hogy okos is, azt majd eldöntjük mindjárt. Válaszolj három kérdésemre. Ha nem találod el őket, csak ugyan szolgám leszel. Íme az első. Jobbra szalad, balra csap. Balra szalad, jobbra csap. Mi ez?
0: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
2: A róka farka.
0: Nevetett a szegény ember.
2: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Ki bújik, ha nagyon várod? Nem látod, de megtalálod. Mi az?
0: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
2: Hát az ibolya, te buta.
0: Nevetett újra a szegény ember.
2: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
0: A medve csak hümmögött, brummogott, s még jobban lehajtotta a fejét.
2: Te vagy barát.
0: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
2: Szolgám vagy, bundás.
0: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.
3: Jakab mester karácsonya.
4: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát, hó és jég borítja. Meredek hágóit, ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegy csúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbeszerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
5: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
4: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszonyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Felriad a mester, most kezdheti újra.
5: Sietnem kell gyorsan.
4: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
5: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
4: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
5: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
4: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
5: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
4: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
5: Van egy jobb megoldás.
4: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
5: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
4: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
6: Jakab este, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
4: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Hírul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony, a tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
6: Semmi baj,
4: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
6: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
4: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen lerakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jó ízűen, boldog arccal alszik.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Nem tudod, kivel állsz szemben. Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a kis Pikpok. A vörös szakálú halász ugyanis gonosz, kegyetlen ember volt. A remegő pingvint zsákba dugta, hazavitte, és ott bezárta egy sötét kamrába a tyúkokhoz. Ilyen megaláztatást Pikpok nem tudott elviselni. Ő a hóviharok szigetének lakója, a híres vakvok unokaöccse, Kassia kedvence, ő, aki ezüst szárnyakon átrepülte a fél világot, most közönséges tyúkokkal kellett, hogy együtt lakjon. Úgy a szívére vette, úgy elszomorodott, hogy sírva fakadt.
1: Ó, borzalom!
0: Krokodil könnyeket hullatott, sírt, sírt, hüppögött, és egyre csak azt hajtogatta.
1: Minden, amiatt a pótusonna miatt van. Minden a pótusonna miatt.
0: Olyan szánalomra méltóan és keservesen sírt, hogy még a tyúkok is megsajnálták. Egyikük, a legidősebb, Kendermagos így szólt.
2: Levegj úgy szívedre. Idehozom neked a legfinomabb, legnagyobb tojásomat.
1: Nem akarok tojást. Vissza akarok menni Kassiához.
0: A másik tyúk, Agata, azt mondta.
3: Ne sírj, mert megkasad a szívem, ha rád néz. Elkockodácsolom neked a legszebb mesét, az Aranyka kacskáról.
1: Nem akarok mesét, a tóhoz akarok menni.
0: A harmadik tyúk, Kunigunda, kockodácsolni kezdett.
3: Ne bőd, megmutatom neked a gyönyörű kis csibéimet.
1: Nem akarok kis csibéket, vissza akarok menni a Óviarok szigetére.
0: Akkor közelebb lépett az aranyos tollú kakas. Kuku, riku.
4: Csend legyen, tyúkok! Mit törődtek ezzel a bőgő masinával?
0: Ez már túl sok volt. Pikpok letörölte szárnyacskájával a könnyeit, megigazította a fehér mellényét, és csak nem neki ugrott. Kukurikúnak.
1: Ki a bőgő masina? Ki? Vondd vissza, mert nem tudod, hogy te kivel áll szemben.
0: A kakas felborzolta a tollait. Pompás taraja bíbor színben csillogott.
4: Jégmadár, mert úgy megverlek, hogy a saját nagymamát sem ismer rád.
1: Azt próbáld meg! Oda nézzetek! Azt próbáld meg! Ki is tépek minden tollat a farkadból!
0: Ezekre a szavakra a kakas egyenesen a pingvin szemének ugrott, és szörnyű verekedés kezdődött. Csak úgy repkedtek a tollak a levegőben. A fehérek és feketék Pikpokké, az aranypirosak Kukurikujé voltak. És már nem is lehetett látni sem a kakast, sem a pingvint, csak valami gomolygot, ami ugrált és ádázul verekedett. A tyúkok szörnyű rikoltozást vittek végbe. Erre betoppant a kamrába a vörös szakálú halász. Csépelni kezdte őket egy bottal, és azt kiabálta.
5: 100 000 lepény halra! Azért etetlek benneteket, hogy agyonverjétek egymást!
0: És néhány jókora ütéssel szétválasztotta a botránykeltőket. Szegény Pikpok alaposan eldöngetve került ki a küzdelemből. Bal szeme beverve, fehér mellénye összevérezve, fekete frakjából kitépve a tollak. De még a sarokban is azt hajtogatta elkeseredetten.
1: Te uligán, nem tudod, hogy kivel áll szemben. De jól elláttam a bajodat.
0: A kakas torka szagadtából sivalkodott.
6: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
7: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
8: De nehéz volt ide jutnom,
6: szuszogta a vonat.
8: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegről, hogyha belagadtak a nagy kerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
7: Majd,
6: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
8: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
7: Esik a hó. Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
6: Lelkendezett Mátyás.
7: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
8: Jól van. Akkor hóperenciába utazunk.
6: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
8: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
6: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
9: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán. Én leszek a kísérőtök.
6: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
7: Örvendek.
6: Felelte neki, majd megkérdezte.
7: Hogy hívnak?
9: A nevem Hópuha. De nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
8: Megérkeztünk,
6: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
9: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
6: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
7: A vonat? A vonatommal mi lesz?
6: Kérdezte Mátyás.
9: Természetesen velünk jön.
6: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
9: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
8: Tudok én magamra vigyázni.
6: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
9: Szezon végi kiárusítás van,
6: mondta Hópuha.
9: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
6: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
10: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
7: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
10: Igazi telet?
6: Csodálkozott a király.
10: Létezik? Nem igazi tél is?
7: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
6: Panaszkodott Mátyás.
10: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
6: Sopánkodott a király.
10: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
7: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
10: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
6: Mondta negyedik Hóbernát.
10: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
7: Bocsánat,
6: ellenkezett Mátyás.
7: Nálunk a piros az egészség színe.
10: Piros? Az meg milyen?
6: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
7: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
6: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
7: De hisz akkor én is fehér vagyok.
6: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
10: Hát mi más lehetnél?
6: Csodálkozott a király.
10: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
6: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
7: Borzasztó,
6: suttogta.
7: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
10: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
7: Igazán nem is tudom.
6: Dadogott zavartam Mátyás.
7: De hisz csak ugyan nem fázom.
6: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
10: Nincs ebben semmi különös,
6: mondta negyedik Hóbernát.
10: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
6: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
9: Bemegyünk, jó?
6: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
7: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek, és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
6: mondta Mátyás.
7: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
6: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
11: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
7: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
11: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
8: Áramvonal, áramvonal.
6: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
8: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
11: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
6: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
8: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
6: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
8: Gyorsabban, gyorsabban!
6: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
7: Kitűnő, kitűnő!
6: Kiáltott Mátyás.
7: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
11: Érthetetlen,
6: mondták a hóperencia beli gyerekek.
11: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
6: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
7: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
8: Az ám, haza is kell menni.
6: Kottyantott közbe a vonat.
11: Hát akkor...
6: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
7: Bizony, el kell válnunk.
6: Mondta Mátyás.
7: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
11: Budapesten? Lehet,
6: mondták a hógyerekek.
11: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
7: Hát persze.
6: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
7: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
6: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
7: Itt elválunk,
6: mondta Mátyás.
11: Elválunk,
6: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
7: Mehetünk!
6: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
7: Itthon vagyunk?
6: Kérdezte.
8: Itthon?
6: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
8: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
7: Csak még annyit mondj,
6: kérlelte Mátyás.
7: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
8: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
6: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királya.
1: Hát nekem már kalocs nélkül kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainosok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erről király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné, és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre-arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre.

Szentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy... És akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermed csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.

0: vissza óbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Lord, I wonder what's gonna happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Apci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki. Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
5: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamilla gőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
5: Na, megdühödött erre, Apci király?
6: Fürdettetek, izzasztottatok, dögönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap. Ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjhegyen elsonfordáltak.
7: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond.
0: Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
6: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba!
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram! Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
6: De még mennyire? Bár fél zsák köles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a fél zsák köles felét is.
6: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene, kihalott már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet. De ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
6: Vagy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtok a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártére. Reszketve sereg lett a nép. Jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása.

0: Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Habci király, és... Rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett százszor, rájuk tüsszentett ezerszer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát. Megijedtem. Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes, jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat. De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
1: Már is jobban vagyok. Felen áthámat átvetted tőlem.
0: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
2: Király nádhámban.
1: Azám! Ezennel kinevezlek udvari főtüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
3: Király náthánkban!
4: Király, bizony!
1: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. Száz év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette, jobban ment a munka is. A király udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás. Nyoma sem maradt a náthajüzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
1: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon, a közös tüsszentés után felcsattant a főporosztó hangja.
3: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett!
1: Micsoda? Nem tüsszentettél?
5: De mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
1: Neked csak úgy, uk-muk-fuk, elmúlt a királyi náthát.
5: A felesett tréfa? Hát egészen nem múlt el. Csak hanyhult.
0: És hogy bizonyítson... Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
3: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
5: Mi, hogy én nem fognék? Náthát.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
4: De még mennyire ugyanaz vagyok? Habci!
0: A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
3: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt 3 fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, és meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, és nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, és kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a 3 királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabástromvállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér Szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilonám. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, és Tündér Szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod, nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget, alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyhajú leánygyan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyhajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismeri, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér Szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vén banya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
4: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
4: Tessék! Erről megismeri Ilonkát akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén bonya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra. Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta, kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudná nekem megmondani tündérszép Ilona, merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé odasüt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél! Másképp fölfaltalak volna. Tündér szép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor oda jutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
4: Én nem tudok semmit, de nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik! Másképp halál fia lettél volna! Én az állat király vagyok! Tündérszép Ilonáról nem tudok sem. De talán állataim közül tud valamelyik felőle.
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 hegyjel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
6: Az atyánk meghalt.
7: Igen, meghalt az atyánk.
6: És ezt a köpönyeget.
7: Meg ezt az ostort.
6: Meg ezt a bocskot.
7: Igen, a bocskot is. Ezt hagyta maga után. Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
6: Ha magadra veszed.
7: Meg a bocskot a lábadra húzod. És ha ezzel az ostorral egyet egy jó nagyot csattintasz. És azt mondod, hogy Hip, ott legyek, ahol akarok.
6: Ahol akarok?
7: Igen, ott azonnal. Igen,
6: azonnal.
7: Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én vagyok.
1: Majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip-hop! Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
4: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofon vágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt, így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
4: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat. Akkor, ha te 3-szor megcsókolod, a varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél?
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vén banya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
4: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjfél tájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
8: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vén banya.
4: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt, és íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vén banya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus 3-szor megcsókolta. Hát uram fia, Az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: Azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
1: Kis tuli, kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kimaradunk kint.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
2: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
1: Kis lili, kis lili, kis liliom, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a liliom így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszálról fűszálra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s becsapott az eső.
1: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat.
0: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.

0: Mosonyi Alojz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akarsz, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda

0: három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Az egyik sárga, a másik piros, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, boldogok voltak. De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, de a házuk ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban és jobban szakadt. Elvergődtek hát a sárga tulipánhoz, s így könyörögtek.
1: Kis tuli, nyisd ki a fejedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
2: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga és a piros pillangó azt felelte, hogy ha fehér testvérkéjüket nem bocsátja be, úgy bizony, inkább ők is kinmaradnak. Az eső pedig egyre jobban szakadt. Elvergődtek valahogy a Liliumhoz, és megkérték szépen.
1: Kis Lili, nyisd ki kelyhedet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a Lilium így felelt.
3: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így válaszolt.
4: Ha a testvéreimet nem fogadod be, úgy bizony én sem kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mintsem, hogy elhagyjuk egymást.
0: És így hárman repültek ismét tovább. Elkeseredésükben énekelni kezdtek.

a nap, meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangó könyörgő énekét, és annyira megsajnálta őket, hogy az esőt elűzte, meleg fényt árasztott a kertre, és a pillangók szárnyait megszárította. A három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Mikor kifáradtak a játszadozásban, együtt szépen hazamentek, és lepihentek.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hé, kám, torpannyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én,
0: mondta a róka,
2: mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyát ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, felszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihándal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a bugyellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a bugyellár is benn volt a kincstárban, hét lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt, ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infánsércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozott.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyellárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáét.
1: Kiriki, Márisom! Hol a budja, Márisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantáros úr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriki, Márisom, alapbudjel, Árisom! Kikiriki, Márisom, alapbudjel, Árisom!
0: Elé bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot az uzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Napok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg, csak egy kicsikét. Majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak lenni, amelyek csapkodnak a farkincájukkal, és különben is most jön a meglepetés.
0: Akkor Kasi apukája elővette a kocsiból a ponyvából készült tokot, és a tokból egy hosszú, összecsukható botot, és egy még hosszabb zsineget húzott ki.
1: Ez hát az a meglepetés?
2: Ez horgászbot. Apu rögtön beveti a horgot, és kihorgászta neked a legízletesebb halacskát, amely még a farkincájával csapkodni is fog.
1: Érdekes. Minek ez a felhajtás, amikor csőrrel is ki lehet fogni a halat?
2: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat.
1: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
2: De visszajössz hozzánk, ugye?
1: Visszajövök.
0: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis Kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Kirezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólala szungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt, egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Tetem,

0: És feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak. Kilépett pukak. És kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy Gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
1: Ah, so, very fine Chinese rock and roll!

0: Saul!
1: Perocsi papucsok. Kisfaluban kicsik a házak, mind fehér, a tetők pirosak, az ablakok zöldek, az udvarok tisztára söpörve, az út is tiszta. Minden házban van kisgyerek, mind papucsban jár, pirosban, kékben, zöldben. Kisfalu nagyon rendes kisfalu, csak a gyerekek rendetlenek. Amikor este aludni mennek, egyik sem teszi a helyére a papucsát. Másnap reggel aztán kereshetik az asztal alatt, a kemence mögött, apa kabát zsebében. Keresik, de nem találják. Egy reggel, mikor már az egész falu a meleg kávé édes illatával teli, Jancsi hiába kereste a papucsát.
2: Anya, hol a papucsom?
3: Miért nem tetted a helyére? Látod, most elvitte a cica.
1: Ugyanígy járt Sári is a szomszédban, Tini két házzal arrébb, Toncsi a szemközti házban. Ezen a reggelen, kisfaluban, minden rendetlen gyerek papucsát elvitte a cica. A gyerekek mezitláb reggeliztek, és reggeli után nem szaladhattak ki az udvarra, mert még hűvös volt odakint, és mezitláb megfáztak volna. Később kisütött a nap, fölmelegedett az idő, a gyerekek mezitláb tarka ruháikban kiszaladtak az utcára.
2: Hol a papucsod?
1: Hol a papucsod?
4: Elvitte a cica.
5: Az enyémet is.
1: Az enyémet is.
5: Hol lakik a cica?
2: Menjünk, keressük meg a cica házát.
1: Kiáltotta Jancsi. Ennek mindnyájan megörültek, s azonnyomban el is indultak.

0: Az erdő közepén egy fehérre meszelt, piros tetős házacskát talált. Az ajtón tábla. Mirci cica cipész. Mirci meghallotta a gyerekek hangját, és ajtót nyitott.
1: Mit kívántok, gyerekek?
2: A papucsainkat!
0: A papucsainkat!
2: Add vissza, kérlek, a papucsainkat!
3: A papucsainkat!
0: Kérlelték a gyerekek. Mirci kinyitotta az ajtót, és betessékelte őket. A falakon polcok, a polcokon papucsok, pirosak, zöldek, kékek, az egész falu minden gyerekének papucsa. És milyen szép rendben! Úgy sorakoztak egymás mellett, mint a katonák!
1: Keressenek mindegyik a magáét!
0: Ez bizony nem volt könnyű. A papucsok tiszták voltak, megfoltozva, megvarva, rendbetéve mind. A gyerekek alig ismertek rájuk. De azért előbb-utóbb mindegyik megtalálta a magáét, csak a legkisebb bogyóka nem.
1: Ha nem leled meg, mezítláb mész haza.
0: Bogyóka elpityeredett, a lába fázott. Az ő papucsa elnyűtt volt, rongyos, a polcon meg csupa szép rendbeszedett papucs maradt.
2: Megfázom.
1: Te vagy a legkisebb, de a legrendetlenebb is. De valóban megfáznál, ha mezítláb mennél haza.
0: Enyhült meg aztán, és előhozta Bogyóka papucsát Mirci.
1: Mire leesik a hó, újat varrok neked.
0: Meghallották ezt a többiek is. Visszaszaladtak és kérték Mircit.
1: Nekem is. Varrok nektek is.
0: Intett nekik Mirci, s azzal becsukta az ajtót. Az ablaküvegen át nézte, amint a tarkaruhás, piros, kék, zöld papucsos gyerekek hazafelé indultak. Leghátul Bogyóka botladozott. Esik már a hó, itt a tél. Mirci cica varja már az új papucsokat, pirosakat, zöldeket, kékeket. Mindet nyuszi prémmel béleli, hogy jó meleg legyen, és meg ne fázzanak benne a gyerekek. Mit gondoltok? Helyre teszik-e ezután a papucsaikat, mielőtt aludné mennek este?

0: Music. A nyúl és a kék káposzta. Heltai Gáspár meséje. Szaladt a nyúl az úton, és nézegetett jobbra, balra, hogy valami jó étket találjon. Egy kert kerítésén bekukucskálva igen szép kék káposztát látott. Nagyon megkívánta a jó falatot, de a kerítéstől nem férhetett hozzá. Hiába tekingetett, hiába kerülgette körben a kerítést, nem talált rajta rést, hogy beugorhasson a káposztáért. Arra jött egy róka. Látta, hogy nézeget a nyúl befelé a kertbe. Megkérdezte tőle.
1: Miért nem mégy be a kertbe? Nézd, milyen szép kék káposzta terem itt. Ne hagyd, hogy más legelje le.
0: A nyúl szégyelte bevallani, hogy nem fér hozzá a káposztához, és így beszélt.
2: Jól láttam én is a kék káposztát, de nem kívánok belőle enni. Már megcsömörlöttem a káposzta evésben. De te miért nem mégy be azokért a szép zöldlő fürtökért?
1: Én is úgy jártam, ahogy te. Nem akarok enni a szőlőből, mert még éretlen, beteg lennék tőle.
0: Mind a ketten abban a hiszemben mentek el, hogy a hazugsággal megmentették a becsületüket.

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy vászon nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befőtte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka vászjanyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccani se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel vászjanyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkánkutyával.
3: Szervusz, Vászja. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne keseredj már, Vászenyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból azt a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek!
0: Megijedt erre Polkán.
3: Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Ne haragudj meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék, azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vászja?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedett, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Kim meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba? Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Néha, Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan? Van is miért sírni, Vászia. Elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta. Nem üzt el. A bárány megpróbálta, az sem üzt el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem űzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap? Nézd, hogy ragyog! Kej, fölvadász, jó, Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát!
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyuszi hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg lehelletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt, az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pettyűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe és a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyáról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovarobog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivarom kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis hála a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdony füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai már mezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehújtam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlős kerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt. Akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, minden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy, kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa, a művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő. Múzsa, szőke múzsa, távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: a fenyőfa. Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is símogatta. Idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a paraszt gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor száért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszára fűzték fel a szamóta szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták.
1: Milyen szép ez a kicsi fa!
0: És ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
2: Ó, akkora lehetnék én is, mint a társaim. Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott.
0: És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iromodott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük.
2: Ó, nőni! Nőni, nagyra nőni és hatalmasra! Mégiscsak ezért a legtöbbet ezen a világon.
0: Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esetben kidöntöttek néhányat a legmagasabb fák közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt, a fenséges faóriások recsegve, ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek. Így, ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből. Hová vitték? És mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő.
2: Ha-hó! Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton?
0: A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta.
3: Alig, ha nem láttam a társaidat, amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pompárbócaik voltak. A társaidból faraghatták őket, mert fenyő illatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket.
2: Ó, lennék csak én is magasabb. Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger? Mesélj róla.
3: Hosszú volna arról a mese.
0: Felelte a gólya, és tovább lépte.
4: Örülj az ifjúságnak!
0: Intették a napsugarak.
4: Örülj üde hajtásaidnak, egy fiatal életerődnek, ami betölt.
0: És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsengefákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gallyakat, rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből.
2: Ugyan hová viszik őket?
0: Töprengett a mi fenyőfánk.
2: Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vitte őket az a szekér?
5: Mi tudjuk!
0: Zsinatolták a verebek.
5: Lent a városban benéztünk, itt is ott is a házak ablakán.
6: Tudjuk, hová mentek a szekéren.
5: Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol.
6: Bekáltunk az ablakon és láttuk őket.
5: Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kalácssal.
6: Sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat. És az ágak hegyén 100 meg 100 gyertyafény lett.
2: És aztán?
0: Kérdezte a fenyőfa is, reszketett minden ága.
2: És aztán mi történt?
5: Többet nem láttunk!
6: De ez gyönyörűségesen szép volt.
2: Hát, ha engem is szerencse ér. s megjárhatom ezt a ragyogó utat. Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Hogy epekedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
4: Örülj nekünk!
0: Mondta a napsugár.
4: Örülj az üde ifjúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
0: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsonytáján őt vágták ki elsőnek. Beéghatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
3: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
0: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várta, mi következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, aranyozott almát, diót függesztette aljaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek, zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
6: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
2: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
0: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy jó darabon.
4: Jaj, Isten!
0: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét, szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyas ajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengett belé a nagy szoba. Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
2: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
0: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki, legfőjebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy akt vagy fügét a fán.
6: Most egy mesét, egy mesét!
0: Hízelektek körül a gyerekek, egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
3: Itt erdőben vagyunk, s hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét, hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok, Mákszem Matyiról akartok hallani, vagy Együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt?
6: A Mákszem Matyiról...
5: Együgyű Jankóról!
6: Mákszem Matyiról!
0: Nagy, nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt gondolta...
2: Vele már nem is törődnek.
0: Pedig hát, ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták.
6: Mesélj!
0: Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük Együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha.
2: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
0: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hogy olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
2: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
0: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
2: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom Együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
0: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
2: Újra feldíszítenek,
0: gondolta újjongva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
2: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
0: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
2: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lámgoncselnek rám, milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
0: Cincogta egy előíramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
6: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
2: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
6: Mondél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az élés kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról? Ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
2: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
0: És élte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták, és azt mondták a végén.
6: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
2: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
0: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágain.
6: Ó, milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
2: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasan nőttem.
6: Olyan szépen tudsz mesélni?
0: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában.
2: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű jankucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
0: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszonya.
6: És ki az az együgyű Jankó?
0: Kérdezték az egérkék, és a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig 2 patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
3: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
2: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
6: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
3: Nem tudsz olyat, ami tyúról, meg szalonnáról szól.
6: De valami élés kabrásával.
0: Olyat nem tudok.
3: Na, ajánljuk magunkat.
0: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
2: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
0: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
2: Újra kezdődik az élet!
0: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, de elég látnivaló körülött. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
7: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
0: De persze, nem a fenyőfára értették.
2: Most aztán élek.
0: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, és visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körültáncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
7: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfát!
0: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
2: Elmúlt. Minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
0: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókora nyaláb apró fa lett belőle, föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
7: Pif, puf, pif, puf!
0: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsony estre gondolt, meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb égessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is. Vége a mesének is. Vége. Vége. Minden mesének ez a...

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Jaj, segítség! Elmentek az orvoshoz. Kasia köszönt szépen. Pikpok előkelően meghajolt, és azt mondta.
1: Doktor bácsi, kérem, én úgy érzem, hogy már nem is fáj a hasam. Biztosan csak azért fájt, mert kimelegettem.
0: Kasia a fülébe súgta.
2: Nem baj. Minden esetre hadd vizsgáljon meg a doktor bácsi.
1: Minden esetre jobban szeretném, ha lenne egy konzervnyitóm.
2: Mit fecsegsz már megint?
1: Azt hiszem, hogyha lett volna egy konzervnyitóm, akkor most nem kellene itt engem vizsgálgatni.
0: De a doktor bácsi hallani sem akart a konzervnyitóról. Azt mondta Pikpoknak, hogy feküdjön le az ágyra, és vizsgálgatni kezdte. Először megmérte a pulzusát. Aztán a csőrébe tette a hőmérőt, azt mondta lélegezzen mélyen. Végül kövér hasikóját kezdte nyomkodni. És amikor erősebben megnyomta, szegény Pikpok felsziszent fájdalmában. És torka szakadtából kiabálni kezdte.
1: Jaj, fáj, segítség! Jaj!
0: A doktor bácsi levette a szemüvegét, és így szólt.
3: Mondd be, kicsikém, hogy lenyeltél valamit.
1: Én?
3: Csodálkozott Pikpok. Valami kemény van a hasadban.
0: Pikpok ártatlan képet vágott.
1: Talán egész véletlenül került bele. Én nem akartam valami kavics vagy kagyló. A hűtőszekrényben olyan sötét volt, hogy akármi beleeshetett.
3: Ej, Pikpok! Nem füllentezte?
1: Én? Harapja le egy cápa a bal lábamat, ha a csőrömön kijön akár csak egy szó hazugság is. Ami fáj, az meg biztosan valami nevetséges félreértés.
3: Meglátjuk. Rögtön megröntgenezünk és megvizsgáljuk, micsoda tévedés csücsül a hasadban.
1: Jaj, feltétlenül szükséges ez?
3: Szükséges bizony, mert különben nagy baj lehet belőle.
1: Éppen elég nagy baj már az is, hogy megtörtént ez a nevetséges félreértés.
0: A doktor bácsi ismét feltette a szemüvegét, aztán átvezettette Pikpokot abba a szobába, ahol a betegeket röntgenezik. Ott azt mondta neki, hogy álljon a röntgenkészülék elé, és hirtelen sötét lett.
1: Jaj, azt hiszem elvesztem.
0: De nem így történt. Egy pillanat múlva valami csattant. Aztán csikorkás hallatszott, és a doktor bácsi azt mondta, hogy már készen is vannak a felvételek.
1: Ebben az esetben én már teljesen egészséges vagyok, és mehetek a fülemülék dalát hallgatni.
3: Már csak, ne olyan hevesen. Először megnézzük a felvételen, mi csücsül a hasadban.

0: Az ernyőkalapos bodhiszatvák. Valamikor réges-régen élt egyszer egy szegény öregember meg a felesége. Tengették csak az életüket egyik napról a másikra, s olyannyira nem volt semmiük, még annyi rizsecskéjük sem akadt, hogy egy falatnyi rizslepényt készíthessenek az ünnep tiszteletére.
1: Küszöbön az új esztendő, és még egy kis rizslepényt se tudunk áldozni az isteneknek.
2: Áj, bár csak lenne itthon valamink, amit pénzé tehetnénk.
0: Sóhajtott fel az öreg az ünnepet megelőző nap reggelén, s körbejáratta a szemét a szobán. De bizony nem jutott az eszébe semmi.
1: Hiába, nagyon szegények vagyunk,
0: mondta csüggetten az asszony, s kiment a földes konyhába szétnézni, hát ha ott talál valamit. A konyha sarkában meg is akadt a szeme egy kötek csenevész bambusznádon.
3: Tudod mit, Tata? Itt van ez a bambusznád. Csináljunk belőle ernyőkalapokat. Hát, ha el tudjuk adni a piacon.
2: Igazad van, mama, igazad van. Ez nem is rossz ötlet.
0: Ezzel serényen munkához láttak. Az öreg keskeny csíkokra hasogatta a nádat, az asszony meg ernyőkalapokat font belőle. Amikor 5 darabbal elkészültek, fogta az öreg a kalapokat és a hátára vette.
2: Hazafelé veszek majd rist. Hozok répát, de még bojtorján gyökeret is.
0: Búcsúzott el a feleségétől, és azzal elindult a városba. A piacon nagy volt a nyüzsgés, az ünnepre készülődők árusról árusra jártak, azok meg hangosan kínálták a portékájukat. Az öreg sem hagyta magát, jól kieresztette a hangját.
2: Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő! Kalap, ha süt a nap, ha hó esik, ernyő!
0: De hiába kínálgatta az áruját, bizony nem kelt el belőle egy sem.
2: Nem is csoda. Ilyen nagy ünnepen ugyan kinek van szüksége holmi ernyőre? Szegény asszony, milyen csalódott lesz, ha rizs nélkül megyek haza.
0: Mivel már közel járt az este, fogta hát az ernyőkalapokat, és elindult haza. Már a falu határában bandukolt, amikor komiszul felerősödött a szél, valóságos vihar támadt. Egyszer csak, ahogy fölnézett, megpillantotta az útszélen Jizo bodhiszatva 6 hólepte szobrocskáját.
2: Szegény kis Jizók, itt kell fagyoskodnotok ebben a hidegben,
0: mondta együttérzően, azzal odalépett a kőszobrocskákhoz, és gyöngéden leveregette a havat a vállukról, hátukról, kerek buksiukról.
2: Hát, milyen szamáris vagyok, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Hát persze, itt vannak ezek az ernyőkalapok, rájuk adom.
0: Ezzel sorban a fejükre tett egy-egy kalapot, még a zsinórját is megkötötte az álluk alatt, nehogy a zabolátlan szél elsodorja. Ám mivel csak 5 kalapja volt, az utolsónak nem jutott.
2: Se baj, itt az én fejkendőm. Igaz, nem olyan jó, mint a többiek kalapja, de azért csak fogadd el.
0: Mondta bocsánat kérően a hatodiknak, majd leoldotta a saját viseletes kendőjét, és a kerek buksira kötötte. Így aztán üres kézzel, de nyugodt szívvel tért haza.
2: Megjöttem, mama.
1: Hideg volt, ma biztosan fáztál.
3: Na, elkelt az ernyő.
2: Nem biza. Egy darab se.
0: Majd elmesélte a feleségének, hogy mi lett az ernyők sorsa.
1: Jól tetted, Tata. Bizony még a drága kis

0: zizók is fázhatnak ebbe az ítéletidőbe. Na gyere! Gyere, Tata, te is átfagyhattál! Melegedjél meg a tűznél!
1: Az öreg szinte magához ölelte a jól eső lángokat, úgy melengedte fagytól gémberedett tagjait.
2: Hát, mama, az idén mégiscsak rizslepény nélkül köszöntjük az új esztendőt. Na de tudod mit? Játsszuk el legalább a lepénykészítést.
0: Szép fehér rizs egy mozsárral. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
0: Teli a mozsár kölessel. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
0: Szemes cirok mozsaramban. Törjed már, zúzzad már.
2: Töröm már, zúzom már.
1: Fújták jókedvűen, ahogy lepénykészítéskor szokás, és közben ütemesen doboltak a tűzhely patkáján, mintha a súlyos famozsárban vidáman pufogna a döngölő fa. Miután így eljátszották a lepénykészítést, elrágcsáltak egy kis télire eltett savanyúságot, és tea helyett forró vizet kortyolgattak hozzá, majd lefeküdtek. Ének idején az öregek arra ébredtek, hogy kintről távoli hórukkolás hangja szűrődik be, mintha egy megrakott szánkó húzói biztatnak egymást.
0: Ugyan kik lehetnek ezek ilyen későn? Lehet, hogy a legények csak most jöttek meg a vásárból.
2: Hát az bizony meg lehet.
1: Tovább füleltek, és egyszer csak hallják ám, hogy valakik énekelnek, méghozzá egyre hangosabban, mintha egyenesen az ő házuk felé tartanának.
3: Öreg após, öreg anyonyú, háza merre van, háza merre van, hadd dzsizóknak ernyőt adó, öreg após, öreg anyó, háza merre van, háza merre van.
1: Kisvártatva az ének hirtelen abba maradt, majd valami tompa puffanás hallatszott a tornác felől. A két öreg fölkelt, és óvatosan ajtót nyitott. Hát látják ám, hogy a tornácon három hasas szalmazsák hever, az egyik rizssel, a másik kölessel, a harmadik szemes cirokkal teli. De volt még ott más is, retek, répa, bojtorjángyökér, szárított hal, de még ünnepi fenyőág is. Vagyis minden, ami illik ilyen jeles napokhoz. És még látták az úton a hat ernyőkalapos dzsizó alakját, amint szánkót húzva maguk után egyre távolodtak, majd elnyelte őket a sötét.

0: Csodát Arisznia. Benedek Elek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szétán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy az se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak, egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele, a király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram! Gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát. Üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóust, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. De be is hordatom neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom a sok sóré gyereket. Igaz-e, hogy nem ér semmit, ha ennivalód van, a gyerekeid pedig mesztelenek.
0: A szegény ember nem sokat kérette magát. Odaadta a királynak a tarisznyát. A király megtartotta a szavát, a szegény ember boldog volt, mert gyerekei többé nem csórén szaladgáltak. A király pedig nagyon büszke volt a tarisznyára. Egy napon kihirdette az országban, hogy mindenki menjen hozzá ebédre. Üzent a szegény cigánynak is, jöjjön hozzá kályhát fütögetni, legalább így neki is le lesz ottyan ecsmás. Elfelejtette mondani, hogy a király hamarost megtagadta ígéretét, s nem küldött se élelmet, se ruhát a szegény embernek. Mikor az panaszkodni akart, be se engedték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
2: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
1: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte-verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
1: Úsgyi, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
1: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság, eszemiszom volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
4: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket. Ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenbe maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: a dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek, azt kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőle.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Ment, mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szálva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tova.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Hát, menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hídat keressünk, más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd, én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt, nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakadt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni. Társaimat rossz útra vinni. Tessék! Most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patak partján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor. Aztán jött az ősz, A patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patak vize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokor vert gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette, óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek, múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajo földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sutácskák, s vaj merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kuja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsinga húzod. Volna most oda egy isteni fúvó, ha akarod, elviszlek maga. Megörült az énekmondó, mindjárt fogta a kis hunga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskort, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem érte. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a kosztyahodak. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatolbó volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a pupjokon felhőből válló iszátot cipeltek, teli mindenféle termőmókokkal. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komán? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fénynyőfát. Erre azok hálásan bólogattak, nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hosztyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgószél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele, mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az énekmondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hang odagúk volt a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti szárazon követte őket, s ügyelt büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg a kocska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időztek komótosan. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje bele sajnott. Egy képpillangó még füstött képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradt ott, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, és elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami töreg húzza más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarak, akik elvonkodták a folyón hegy mellett, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medvébe. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt,

0: Az ezerízű főzelék. Vinj Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pittypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvár ízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefűt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács könyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezerízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangízű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezerízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahap!
3: Madártej!
4: Lügegyem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csodaspenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács könyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban.
1: Isten ilyen tudott vigyorogni.
2: Persze ez nem túlságosan lényeges.
0: A tisztáson éppen a kecske reggelizett.
2: Ő sem túl lényeges.
0: De róla akarok mesélni. Na, a mese kezdetén...
2: Tehát most?
0: Egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta. Nos, ha tudnék kecskéül, ezzel nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek.
2: A bökkene az, hogy nem tudsz kecskéül, így hát jelentette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz.
0: De azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz, unom.
2: Ez azonban most már sosem derül ki.
0: Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. A kecske felkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukot sem érte.
2: Majd kis gondolkozás után még hozzátette.
0: A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta.
2: Ami eltette azt is, hogy nem értem.
0: De esetleg azt is, hogy jó napot. Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul.
2: A nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott.
0: Közelebb léptek egymáshoz.
3: Nyiha! Nyiha!
0: Magyarázta a ló.
4: Mi?
0: Próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltan mondta. Hát, ha így megérti a ló.
2: De nem értette.
0: A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott.
2: Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle.
0: Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes,
2: de aki tud szamárul, azért megértheti.
0: A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául.
2: Azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul.
0: Mondta. A ló rázta a fejét.
2: Nem tudod birkául.
0: Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat. És kiáltozni kezdett neki,
2: úri tökül.
0: Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl,
2: tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úri tökülést tudott.
0: Azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás.
5: Na, csak mondjátok.
0: Mondta.
5: Szerencsére minden nyelven beszélek.
0: Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen, hogy csak makogott valamit. És sárgarigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem.
2: De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott.
0: A ló meg a kecske nagyon megörült neki.
3: Nya!
0: Mondta a ló.
4: Minek?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
5: Azt mondja, hogy meg-meg.
0: Tanácsolta a nyúl. A kecske arca felderül, s boldogan mondta.
4: Meg-meg.
3: Nyiha?
0: Kérdezte most a ló.
2: A nyúl fordított.
5: Azt mondja a kecske, hogy nyiha.
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úri tökhöz, és megették.
5: Vajon jól fordítottam?
0: Tűnődött a nyúl,
2: és a homlokát ráncolta.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Dinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszó gödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent, egy degeszre tömött, szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az autómosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre autómosó készletét. Most már igazán csak egy lemostivaló autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprőikkel, csak úgy csikorgott meg nyikorgott meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog örülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: piszkos, gazember,

0: meg!
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Egy kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: az Irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok más a színetek? Én meg mindig egyszínű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel. De a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, adj egy olyan szert, amitől olyan szép lesz, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Na, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akart a szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárörvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni mások.

0: Szukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucson rám pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
0: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
1: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz?
0: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
1: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
1: Bogyó turkált a zsebében.
3: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
1: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
3: Meséld már!
1: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka.

0: Több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot! Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek! Támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés! Majd a kémény seprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kémény seprő hiába kiabált, hogy jaj, mamám, meg segítség! Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt! Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön! Ferezék be! Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyilásba alul. Befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat! Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás! Válaszolta Bogyó. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
1: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borízű hang.
2: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
0: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
1: Értettük, megyünk, világos.
0: Kurjantotta a borízű hang.
1: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a gyomokat.
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
1: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
0: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás! Ott, arra!
0: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, ha-ha, spriccelő vitézek,

0: húsvéti locsolók, gyertek csak!
1: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a fölcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
0: Jajjaj! Elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég!
1: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
2: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-ho, ha-ho, erre, ide!
1: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
0: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
2: Ott, ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
1: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
0: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
1: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
0: Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj,
1: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
0: Na végre egy szakember!
1: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
0: De aztán jó irányba feszíts ki!
2: Nyugi hosszú,
1: intette Gombóc Artúr.
0: Észak-déli irány jó lesz?
3: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
2: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
1: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
0: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat, te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
2: Megvárhatsz,
1: mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
2: És fújd ki magad!

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, tongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő! Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány?
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam. De a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárgalábú és vörösfejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkánytanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ. És Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Már pedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhelyhamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfahamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle, csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Bálint Sára, Pitypank, hol voltál a télen? A rét egyre jobban zöldelt. A langy tavaszi eső után mind magasabbra nyúltak a füvek, és egy reggelre valamennyi pitypank felrakta a sárga szalmakalapját.
1: Nyílik a pitypank!
0: Sikongatták a gyerekek, és örömükben ügyet sem vetettek a kenderike fütyűrészésére, pedig a kis énekes magát a pacsirtát utánozta. A kismadár szívében feltámadt az irigység. Lám, hogy megcsodálják a semmi kis pitypangot, pedig annak híre hamva se volt a télen. S őt, a télen is kitartó madarat észre se veszik, meg se hallgatják.
2: Majd elveszem a kedvét ennek a cifrálkodó zöldségnek. Összehívom a társaimat, a barátaimat, a rokonaimat, üzletfeleimet, és azok előtt valami nehezet kérdezek tőle. Akármilyen ostabevirág nem tud megfelelni rá, és akkor nem hordja majd ilyen magasan a fejét.
0: Füttyentett jobbra-balra, s egyszeriben megjelentek pajtásai, a cinkék és a zöldikék. Rátelepettek a rétszéli kecskerágó bokorra, s a következő percben a kenderike már is rákérdezett a sárga kalapos virágra.
2: Pitypank, hol voltál télen?
0: A szerény virágocska zavarba jött.
3: Mi az, hogy tél? Sosem hallottam még róla.
0: Csendesen lehorgasztotta a fejét, és legszívesebben a sárga kalapját is lerakta volna, hogy könnyebben a föld alá bújhasson. Mi lehet az a tél? És vajon hol lehetett ő akkor, hogy mit sem tud róla? Ő csak a fagyosat lehelő őszi estékre emlékezett, s a délre, amint ott szikrázott reggelre a réten, s üvegruhába bújtatott füvet és virágot, hogy mozdulni sem tudtak benne. Igen, erre még emlékezett, és még egy estére, amikor valami nagy puhaság betakarta. De télre? Arra már nem emlékezett, és semmit se tudott róla. Szégyelte is, hogy ennyire tudatlan. És ekkor a rétet szegélyező topolyafák körül megszólalt a legöregebb.
4: Mit kíváncsiskodsz te, Kenderike? Nem mindegy neked, hol volt télen a pitypank?
2: Csak azért kérdezem, mert olyan nagyra van a sárga kalapjával. Mindenki figyelmét magára vonja. Pedig most látszik, milyen ostoba virág. Azt sem tudja, hol telelt. Pezzeg, én tudom, melyik hegyet és völgyet kóboroltam be a zöldikékkel és cinegékkel, és el is tudom mesélni, hogy milyen volt a tél.
0: A pitypangot meghatotta a topolyafa pártfogásas, újból törte a fejét, hogyan is felelhetne a kenderike kérdésére. Amikor a kismadár elhallgatott, a virágocska halkan beszélni kezdett.
3: A tél, most már tudom, mi lehet. A tél a nagy csend, az álmosító némasság, ami eldalkál bennünket. A tél a fehérség, a lágy takaró. Alatta álmodtunk egészen tavaszig gyönyörű álmokat pitypank testvéreimmel együtt. Ó, most már tudom. A tél az álom, és én ebben az álomban voltam.
4: Nagyon jól feleltél, kedveském.
0: Suttogta a topolyafa, és minden lombja rábólintott. A pitypank hálásan fordította feléje sárga kalapos fejét.
3: Ha a tavaszról kérdeznél, kedves madárka, róla többet tudnék mondani. A tavasz a szellő, amely végigfut a barázdák között, és résnyit a napcsókjának. És amikor a nap rácsókol a fagyos gyökerekre, megzsendül minden. A magvacskák ablakot nyitnak az ablakréseken, pedig kidugja a fejét a csíra, és mire az esőtől elpuhult rögökön át feltör a világosságra, két sziklevélke zöldel a fején, mint a füle nőtt volna. És ahogy melegszik az idő, egyre több levél bújik elő. És egyszer csak megjelenik az első bimbócska. Ilyen bimbóból hívott elő engem a tavasz, és ő tette a fejemre ezt a szép sárga kalapomat.
2: Azt a rikítót, amivel mindenki figyelmét magadra hívod? De mi ez ahhoz képest, hogy nekem szárnyam van, és bárhova elszállhatok világot látni?
0: A topolyafa megint megszólalt.
4: Ne hidd, hogy a pitypang nem tud repülni. Nem sokára 100 meg 100 ejtőelnyőcske bújik ki a magtokjából. Lefújják a gyerekek, felkapja a szellő és repíti, repíti, ki tudja milyen messze. És ahol földet érve lehorgonyoznak, 1000 meg 1000 pitypang kell ki belőle. Bizony, berekednél, ha mindegyiktől megkérdeznéd, Pitypang, hol voltál a télen?
0: Az egyik cinke megkoppantotta a kenderike fejét.
5: Senki sem szabad magunknál ostobábbnak tartani.
4: Úgy, kis cinke, ez az igazság.
0: S a topolyafa berekesztette a vitát. A kenderike nem irigyelte többé a Pitypang csodálatos kalapját, sem a népszerűségét a gyermekvilágban. De a Pitypang sem irigyelte, hogy a kenderike oly szépen fütyűrészik, s hogy magát, a pacsirta énekét is hűen utánozza.

0: Valaha régen élt, éldegélt egy faluban két öregember a feleségével. Az egyiket úgy hívták Felvégi, a másikat meg úgy, hogy Alvégi apóka. Egy este mind a ketten kimentek a folyóhoz, és felállították varsáikat. Másnap kora hajnalban a Felvégi apóka már újra ott volt a varsáknál, és látta, hogy ő bizony csupán egy nagy fatuskót fogott, míg az Alvégi apóka varsái tel is tele vannak apró hallal. No, nem sokat töprengett. Kiszedte a szomszéd varsájából a halat, s belehajította a tuskót. Odaért nem sokára az Alvégi apóka is, s látta, hogy hal helyett csak egy tuskót fogott.
1: Hát az ember elégedjék meg azzal, amit kap. Megszárítom a tuskót, majd felhasogatom tűzre valónak.
0: Azzal hazavitte és kitette a napra szikkadni, és amikor már jól kiszáradt, neki látott, hogy széthasogassa. Ám egyszerre csak megszólalt a tuskó.
2: Lassan! Lassan! Vigyázz, apóka!
0: Így aztán óvatosan vágta ketté, és egy icike-picike fehér kutyát talált benne.
1: Gyere, anyjuk, nézd, mit találtam a tuskóban.
3: Hó, majd felneveljük ezt a kis csöpséget.
0: Azzal óvatosan felemelték a kutyakölyköt, s egy kosárban a tűzhely mellé tették a patkára. Annyi bizonyos furcsa egy teremtés volt ez a csöpség. Amikor egy tányér levest tettek elébe, egyszeriben akkorára nőtt, mint a tányér. Mikor egy rizses fazékkal kapott, akkora lett, mint a rizses fazék. Mikor a vödörből levett, megnőtt, mint a vödör. És mikor a nagy rizsörlő mozsarat adták elébe, akkora lett, mint a mozsár.

0: Egy nap aztán így szólt a kutya öreg gazdájához.
1: Na, na, apóka, na!
2: Menjünk ma ki az erdőbe, szarvast húzni.
3: Anyóka, megyünk az erdőbe vadászni, készíts útra valót.
0: Az asszony egy-kettőre rizslepényt dagasztott, káposztalevélbe csavarta, apóka pedig erdőt járó szalmapapucsot húzott. Aztán az öreg hátára vette a tarisznyát, a baltát, meg a pörőjt, és elindult a kutyával az erdőbe. Útközben megszólalt a kutya.
2: Apóka! Rakj mindent a hátamra!
3: Ó, bírom én magam!
2: Apóka! Hosszú az út, elfáradsz, rakj csak rám mindent!
0: Erre már csak ugyan rátette a terhet az apóka.
2: Apóka! Elfáradsz, ülj a hátamra!
3: Á, nem vagyok én fáradt, elmegyek magam is.
0: De a kutya erősködött.
2: Apóka! Messze még az erdő, ülj csak nyugodtan a hátamra.
0: Felült hát az öreg, a kutya pedig futva futott az erdőig. Az erdő szélen aztán letelepedtek, s az öreg megosztotta a rizslepényt a kutyával. Jó ízűen elfogyasztották, s akkor a kutya újra megszólalt.
2: Apóka, most pedig énekeld el, amit mondok.

0: Szarvasok, szarvasok, gyertek elő!
1: Hát, ahogy ezt a mondókát elénekelte az öreg, lásd csodát, jöttek mindenfelől a szarvasok.

0: A kutya sorra megfogta őket, és az öreg és a kutya úgy megrakottak szarvassal, hogy majd beletört a gerincük. Bevitték a szarvasokat a városba, és apuka jó áron eladta őket. A pénzért pedig szép piros ruhákat vásárolt, meg mindenféle jó falatot. Amikor aztán az alvégi anyuka és apuka szép új ruhában, javában lakmározott, beállított hozzájuk a felvégi anyuka, azt megkérdezte.
1: Honnan szereztétek ti, árvégiek, ezt a sok szép holmit, meg a jó falatokat?
2: Hát elmentem a kutyámmal az erdőbe, megtanított a kutya egy mondókára, azaz szarvasosra, énekeltem, s íme összefutottak mind a szarvasok. Elejtettem őket, s pénzt kaptam érettük a városba.
1: Nem adnátok-e kölcsön a kutyát? Az én uram is elmenne vele szarvas vadászatra.
2: Hát de, nagyon szívesen.
0: Válaszolták az alvégi öregek, és nyomban oda is adták a kutyát.

0: Másnap aztán a felvégi apuka kötelet kötött a kutya nyakába, és erőnek erejével kivonszolta az erdőbe. Az erdőszélen elfogyasztotta az ebédjét, de nem adott a kutyának egy falatot sem. Aztán jól megverte, és rákiáltott.
1: Na, énekeld el a mondókádat.
0: A kutya elénekelte.

0: Hele!
1: Jöttek is a darazsak nyomban, ezer meg ezer, és összeszurkálták az öreget. Mint a mennydörgés istene, olyan mérges lett erre a felvégi apuka. Fogta a pörőt, s mente nagyon vágta a kutyát. A tetemét pedig elásta egy narancsfácska alatt. Aztán nyögve, jajgatva elindult haza.

0: beállított másnap az alvégi apuka a kutyáért.
1: Aj, a gonosz állat az erdő minden darazsát rámozította. Úgy megszurkáltak, hogy nem tudok se állni, se feküdni. Végül is agyonvágtam.
0: Szörnyen elszomorodott erre az alvégi apóka. Nem is szólt többet, csak megkérdezte, hogy hol találja a szegény kiszenvedett párát.
1: Kint az erdőben. Egy narancsfa alá kapartam el.
0: Elindult hát az apóka, hogy megkeresse a kutyáját. A hegylábánál egy narancsfácskára bukkant, tel is tele volt virággal.
2: Ez alatt a fácska alatt nyugszik az én jó kutyám.
0: Gondolta magában. Kiásta a fácskát, és hazavitte. Otthon aztán a két öreg fölhalmozott egy kis földet a szobája sarkába, rátette a rizsmozsarat, és beleültette a fácskát. Erre a fácska énekelni kezdett.
3: Aranyat, sőt, füstöt adok, rászatok. Ételt, italt is adok, rászatok.
0: Meg is rázták nyomban. Arany és ezüst pénz gurult elő a mozsárból, rizs és pálinka is fakadt belőle. Újra gazdagok lettek az öregek.

0: Megfőzték a rizst, és nekiültek falatozni. Hát, amint így lakmároznak, betoppan megint a felvégi anyóka.
1: No nézd csak, már megint rizst tesztek, és pálinkáztok. Honnan szereztitek a pénzt?
2: Megráztuk ezt a narancsfecskát, mire pénzt, rizst és pálinkát adott.
0: Erre az irigy anyóka egy napra kölcsönkérte a fát, és el is vitte nyomban. Otthon aztán beállította a szobájába, és az apukával együtt leültek elébe. Megszólalt akkor a fa.

Megrázták azon nyomban, mert nem nagyon hallották, de csak trágya hullott belőle. Bűze elárasztotta az egész szobát, alig lehetett megmaradni benne. Megharagudott az apuka, fogta a fát, apróra hasogatta és bevetette a tűzbe.

0: Másnap, hogy az alvégi apu eljött a fáért, haragosan ráförmett a szomszédja.
1: Mit akarsz? A narancsfácskát nem adott más, csak trányát és rondaságot. Felhasogattam és elégettem.
0: Az alvégi apuka csak azt kérte legalább a hamuját, ha megkaphatná. Oda ment a tűzhelyhez, összekaparta a hamut egy kosárba és hazavitte. Este aztán felment a háztetőre, és amikor vadkacsák húztak el fölötte, így énekelt.

0: Száj a vodkacsák szemébe, száj a vodkacsák szemébe.
1: A hamu erre hirtelen fölkavarodott, a vadkacsák szemébe szállt, azok pedig lehullottak a ház elé. Apuka fogta magát, gyorsan nagyon ütötte őket, anyuka meg finom levest főzött belőlük. Éppen a levesnél ültek, amikor beállított a szomszédasszony.

0: No, megint falatoztuk. Hogy szereztétek a vadkacsákat?
1: Az alvégi apuka elmesélte, hogy történt. Kérte is nyomban a szomszédasszony a hamu maradékát, hogy ők is vadkacsát ehessenek. Másnap este aztán a felvégi apuka felmászott a tetőre a hamuval, felesége pedig vizet forralt a ház előtt az udvaron egy hatalmas üstbe. Még egy jókora pörölyjel is felfegyverezte magát, hogy az alázuhanó vadkacsákat legyen mivel agyonütnie. Jöttek is nem sokára a vadkacsák, és az apuka feléjük szórta a hamut. De izgalmába, vagy tán valami varázslat is játszhatott közbe, elvétette a mondokát, és így énekelt.
2: Szállj apuka szemébe, szállj apuka szemébe.
1: No, a hamu bele is szállt a szemébe. Megtántorodott tőle a zsebrák öreg, és fejjel bukott a forró vizes üstbe. Így lett vége a kapzsigonosz embernek.

0: római muzsikusok. Embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni.
1: Minek abrakuljak tovább ilyen semmire való állatot?
0: Gondolta a gazdája, s elhatározta, hogy lebunkózza.
2: Lebunkó.
0: A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.
2: Mi a baj, fog meg? Miért lihegsz úgy?
3: Hagyd el! Öreg vagyok! Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudta megérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel ugyan. Mihez kezdjek?
2: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem! Szegődjél be te is a zenekarba. Én meg majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az útszélén, gírhesen búsan akár a hét szűk esztendő.
2: Mit keseregsz, bajszos?
4: Kinek van jó kedve, egyszer a nyakán a kötél? Megvénültem, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint tegereket ajkurászni. De az emberek álhatlanok, a gazdasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen eliszkoltam, hanem aztán most légy okos folytás, most mihez kezdjek?
2: Gyere velünk Brémába muzsikusnak! Te úgyis jól érted a éjjeli zenészhez.
0: A macskának tetszett, a tanács is velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadtából rikoltozott.
5: Kakarikó! Kakarikó!
2: Hát tényleg ez meg mi lehet? Mit rikoltozzon irgalmatlanul?
5: Jujjúj! Kakarikó! Én álba jósoltam, jó időt holnapra! A gazdasszony a kakarikó vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, szerzzen leves belőlem! Estére elvágják a nyakamat, hát amíg lehet kiabálok, ahogy a torkamat kifér, úgy sem sokáig tehetem már!
2: Inkább gyere velünk, Tarajos! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lehetsz magadnak. Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
5: Kakarikó!
0: A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. Estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban fölröpült egészen a fa tetejére, onnék messzebbre látni. Még biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos koma szokása szerint körül kémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak.
5: Kakarikó! Amárra valami kis fénycsillog! Ott háznak kell lennie, kakarikó!
2: Ja. Akkor szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda! Mert ez itt nem valami kényelmes szállás.
3: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek. Nekem pedig már el kellene egy-két csont. Kiváltha húsos!
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fán.
0: Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt, egyre jobban csillogott, s egyszer csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz, és benézett.
5: Kukuriku, mit látsz, szürke?
2: Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok.
5: Kukuriku, terített asztalt! Ez kellene nekünk!
2: Az ám, én is szívesen ülnék a helyükbe.
0: Kissé félre vonultak, s tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugrazhatnak ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, mi nem főzték a haditervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jártak. És egyszeriben rákezdték a muzsikára. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A begyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítást, rivalgást, vonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakadt rájuk, vagy kísértet rontott közébük. Ilyetükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek, a négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Nekiláttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, s elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra és a szemétdombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyén a langyos hamuba kuporodott, a kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak.

0: Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már.
1: Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket.
0: Elküldte az egyik betyár, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopogodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, s mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. Marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vének felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügye bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg már a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára fölriadt a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről.
2: Kukuriku!
0: A betyár szedte a lábát, ahogy bírt, a lélek szakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentette a banda vezérnek.
3: A házban egy boszorlány ül, egy borzalmas buszi. Rám fújt, és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg egy ember áll, kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójába. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz, és azt kiáltotta, hol az a gazán? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogom.
0: Attól fogva a betyárok a háznak, még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is.

0: Erős zogai zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok, ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak. A csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijetten összecsapta a kezeit.
1: Ti Marci, ennek a lónak nincs álla.
2: Van álla, nincs álla, hanem igyekszünk, elfognak bennünket a csikosok. Ülj fel végre az egyik lóra, és indjünk haza, amilyen gyorsan csak lehet. Na!
0: Úgy éjfél felé járt már, amikor Zoga elaludt a lovon, és ahogy elaludt, bizony le is fordult a lóról. Ahogy feltápászkodik, látja ám, hogy az egyik ló, amelyiknek nem volt álla, megszökött. Nézi irigykedve, hogy a sógorának nagyobb szerencséje volt, meg volt mind a két lova. Akkor Zoga azt mondta, hogy gyorsan adjanak túl a lovakon, mert még úgy járhatnak, mint az ő apja, aki valamikor nagy lótolvaj volt. Elmesélte, hogy az apját csendőrök állították meg, hogy honnan való a lova. Erősködött az öreg, hogy az övé, és becsületesen szerezte, de a csendőrök mindenhogyan csak ellene beszéltek.
3: Hogy hívnak?
0: Kérdezte az apját akkor az egyik.
4: Orsosi Oska,
3: látod akkor ez a ló lopott? Mert bele van égetve a farába, hogy Kájé.
4: Kájé? Kájé? Orsosi Oskájé? Azért van az oda égetve?
0: Hiába no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
2: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom, érte, a két lovamat.
1: Már hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
0: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zoga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zoga lovát. Amikor Zoga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zoga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni Erős Zogát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés zöld Marcit érte. Amikor Zoga megunta, hogy a kis cigány gyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
1: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
0: De zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zoga.
1: Gyereke kutya! Umádkozz alattam, meg agyan ütlek!
0: Mit volt mit tenni a zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól, de azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg Erős Zoga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zoga zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsis sorogjájához kötözte. Ő meg felült a kocsira és visszahajtott vele zöld Marci rokonságához. Voltak azok vagy 30-an is, mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk Erős Zoga.
1: Na, elhoztam nektek a híres rokonatokat, zöld Marcit.
0: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
3: Megérdemelte volna, hogy a gyógysa!
0: Mondták akkor a rokonok. Erős Zoga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zoga Szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt

0: Valami rossz dolog fog történni. Zóga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. Ekkor erős Zóga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre Zóga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zóga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott ott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Hely, méregbe gurult Zóga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszonyt, hogy csak úgy nyekkent.
1: Jaj, édes uram, Zóga! Már engem megütöttél? Legalább az én szegény testvéremet ne bántsod!
2: Nem bántom, Panna! Gyaggyat még ütök rajta, hogy amíg él emlékezzen rá!
0: Na, kapott akkor Marcia akkorát, hogy megnémult. 6 hétig nem bírt megszólalni, csak mutogatott, ha valamit mondani akart. Telt múlt az idő. Erős Zóga egy ideig otthon volt, de nem bírta ki sokáig csavargás nélkül. Benne volt a cigányvér, mennie kellett. Ahogy ment, betévedt egy szőlőbe, és ha már ott volt, degeszre tömte magát. Már indult volna tovább, amikor megpillantott egy kunyhót. Na, abban egy óriás kígyó tekergett. Volt olyan vastag, mint egy embernek a dereka. De Erős Zóga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybottyát, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zóga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hős tettet vitt végbe. Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zóga vállán 3000-szer is körül volt tekerve, de még így is súrolta a farka a földet. Örültek az elöljárók is, meg akarták jutalmazni Zógát. Ígértek neki házhelyet, hogy építsen rá magának egy kis kunyhót, és éljen ott a faluban, de Zóga nem fogadta el.
2: Nem kell nekem házhely. Úgy sem tudnék egy helyben maradni. A család meg jó helyen van az apóséknál. Ha jót akarnak velem tenni, adjanak inkább egy vándoripar engedélyt. Azzal bármerre mehetnék az országban.
0: Teljesítették a kérését. Erős Zóga zsebre vágta a papírt, aztán elindult az erdők és hegyek felé. Maga sem tudta, hogy hová csak ment. Egyszer csak elérkezett egy nagy mocsárhoz, amiben egy nagy döglött ló feküdt. Két ember küszködött, hogy kihúzzák, de sehogy sem bírtak vele. Nézte a Zóga egy darabig, mint kínlódnak, de akkor megsajnálta őket.
2: Engedjenek emberek, majd én kivészem azt a dögöt.
0: Azzal fogta a ló két hátsó lábát, jó erősen összekötötte, nyakába akasztotta, és nemhogy kiemelte, hanem egy szusszanás nélkül még a kocsiba is betette. Az emberek csak ámultak, bámultak, aztán hálából ellátták enni és innivalóval. Erős Zóga ismét cél nélkül vándorolgatott tovább. Ahogy ment, most meg egy erdőbe ért. Egy barlangot pillantott meg, amiben egy hatalmas vadmedve lakott. Mikor észrevette Zógát, előcammogott, hogy megtámadja. Hiába volt Zóga erős, a medvével mégse bírhatott. Felmászott hát a legközelebbi fára. A medve meg elkezdte rázni, döntögetni a vékony fát. Szerencsére volt Zógánál egy hosszú kötél. Annak hurkot kötött a végére, és leengedte a fáról úgy, hogy a hurok ráakadt a medve fejére. Akkor Zóga megrántotta a kötelet, a végét rácsavarta a fal legvastagabb ágára, a medve meg megfulladt. Lemászott Zóga a fáról, vállára kapta a medvét, és bevitte kismadaras községbe. Örültek ott is, hogy megölte a vadállatot. Rögtön ígértek neki egy házhelyet, hogy építsen rá egy kis kunyhót. De Zóga nem fogadta el.
2: Vándoriparos vagyok én.
0: Mutatta a papírját.
2: Nincs nekem egy helybe maradása.
0: Megint ellátták enni, innivalóval, és neki akarták adni a medvebőrét is, de Zóga azt kérte, hogy a medvebőr árából inkább vegyenek egy cigány gyereknek télire meleg ruhát. Úgy is sokat fáznak szegény rajkók. Lassanként ősz lett. Ködök jöttek, szelek fújtak, kezdett Zóga fázni. Gondolta, ha nem lesz más, hazamegy a családhoz, mégiscsak melegebb van a kunyhóban. De ahogy hazaindult, talált magának egy üres kunyhót. Elhatározta, hogy abban tölti inkább a telet. Volt abban a kunyhóban minden, ami kellett. Kályha, mellette nagy rakás fa, a sarokban ágy, rajta meleg bunda.
2: Már csak egy kis élelmet kellene szerezni valahonnan.
0: Gondolta Zóga, mert ami volt neki, az már nem lett volna sokáig elég. El is indult a faluba. Hozott lisztet, zsírt, krumplit és egy kis sót. Hazaérve begyújtott a kályhába, főzött egy kis paprikás krumplit, bevacsorázott, aztán elégedetten nyújtozott végig az ágyon. Így teltek napjai ezután. Üldögélt, pipázgatott, nézte a szép havas tájat, nagyokat evett és aludt. Nem is lett volna semmi baj, de egyszer, ahogy kinézett az ablakon, látja, hogy hatalmas farkas csorda közeledik a kunyhó felé. Nem volt gyáva ember, és gyengének sem mondta még senki, de most megijedt. Még az apja mesélte neki, hogy a farkasok nagyon félnek a tűztől. Hát az ágy alól előhúzott egy rongyot, meggyújtotta, és kitartotta az ablakon. A farkasok szanaszét rohantak a tűztől. Másnap arra járt a közeli uradalom intézője, meg a kulcsár. Tudták, hogy a kunyhó lakatlan, de hát csodálkoztak, hogy füst száll a kéményéből.
3: Hát maga kiféle, miféle?
0: Kérdezte Zogát hegykén az intéző. Zoga a zsebébe nyúlt, kivette a vándoriparos engedélyét. Amikor az intéző elolvasta, mindjárt barátságosabbra fogta a szót.
3: Csoda, hogy eddig el nem pusztították magát a farkasok. Azt ajánlom, kedves barátom, jöjjön velünk a majorba.
0: Beültek akkor a szánkóba, s már indultak is. A majorban aztán mindenféle meleg ruhával, cipővel, élelemmel ajándékozták meg, akkor már haza is indulhatott, bírta a telet, és nagy kínlódással, szenvedéssel végül is hazaért. Nyugodtan volt, amíg tél volt, de hogy a tavasz jött, megint baja kezdett lenni. A sors úgy hozta, hogy megint összetalálkozott Zöld Marcival. Összebeszéltek, hogy elmennek újra lovat lopni. De akkor már nem ment olyan könnyen a dolog. A csikósok észrevették, hogy hiányzik 4 ló, és nyomukba eredtek. Zöld Marci persze eliszkolt, magára hagyta erős Zogát. Szaladt Marci Zoga feleségéhez.
4: Panni, pannika, pannika, nagy bajban van a Zoga! Elfogták az úton a csikósok, Panni, gyere, Panni!
0: Kapta magát Panni, megnézi, mi igaz, mi nem. Hát látja tényleg a nagy viaskodást.
2: Panni, segíts! Vágd el a csikósok gatyamadzagját, talán belegabajodnak, s könnyebben végzek velük.
0: De Panni inkább az ura gatyamadzagját vágta el, mert megharagudott rá nagyon, hogy mindig bajba keveredik. No de Zoga egy ugrással kilépett a gatyából, és mérgében olyat ütött, hogy egy csapással legyőzte a két ellenfelét. De haragudott ám a feleségére is. Amikor egy nagy gödörhöz értek, mérgében bele is lökte az asszonyt.
5: Jól tetted, fiam!
0: Mondta otthon az apósa, amikor Zoga elmesélte neki, mit csinált.
5: Az asszonynak mindig a férje mellett a helye. A gyerekeidet majd felneveljük, mi? Csak legyen nyugodt!
0: Zoga lovakat, kocsit szerzett magának, azt megint útnak indult. Amikor egy nagy erdőhöz ért, gondolta, megpihen. Jól betarisznyázott, el is nyomta az álom. Amikor felébredt, látja, hogy eltűntek a lovai. Az erdőben kezdte keresni őket. Amikor az erdő közepére ért, olyan sötét lett, hogy alig látott az orránál tovább. Fától fáig tapogatózva haladt előre. Egyszer csak elkapta valaki, és olyan erővel szorította, hogy még az ő nagy erejével sem tudott belőle kiszabadulni. Akkor érezte csak igazán, hogy bajba keveredett, amikor vallatni kezdték, hogy kiféle, miféle. Mindjárt látta, hogy betyárok közé került. Nem mondta meg az igazat, hogy csak a lovait keresi, hanem azt hazudta, hogy Rózsa Sándor bandájából való. De a híres rabló emberei közül bizony sokan voltak ott, és persze őt egyik sem ismerte. A betyárok akkor úgy határoztak, hogy beteszik egy hordóba, és legurítják a hegyről. Úgy is tettek. Rábízták a hordót egy rablóra. Az fel is vitte a hegytetőre, de legurítani már valahogy sajnálta. Ott hagyta a hordót és benne Zogát. Gondolta, úgy is ott pusztul előbb-utóbb. Nagy sokára arra vetődött egy farkas. Megérezte az emberszagot. Elkezdte kerülgetni, szagolgatni a hordót. Ahogy a hordóhoz dörzsölődött, a farka véletlen belecsúszott a hordó lyukán. Erős Zoga megragadta a farkas farkát, az meg megijedt. Szaladni kezdett, mindenübe húzta maga után a hordót. Egyszer aztán a hordó egy fához ütődött, és darabokra esett. Zogának szerencsére semmi baja nem lett, ahogy felállt, egyenesen a kocsijához indult. Mit lát? A két lova békésen legelget a kocsi mellett. Na, lenyelte inkább magába, amit mondani akart. Milyen veszélyekbe keveredett a lovai miatt, azok meg maguktól is visszajöttek. A sok vándorlás után Erős Zoga végül is megunta a csavargást, befogott a kocsijába és hazament a falujába. Húzott magának egy sátort, az apósától visszahozta 3 gyermekét, és szép cigánylegények kinevelte őket. Esténként fiainak, meg a környéken lakó rajkóknak mesélte, hogy milyen messze földeken járt ő, mi mindent látott. 77 éves korában halt meg, ott, a faluban, a cigányok között.

0: az elrabolt fiú.
1: Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú. Hey, ez elrabolt fiú.

0: valamikor réges-régen egy sötét éjszakai árnyék lophakodott ki egy házból a Sulawesi-sziget déli részén. Férfi alak volt, és valami nehezet cipelt a hátán. Bizonyosan tolvaj volt. Elérte az erdő szélét, letette a rakományát a földre, ami nem volt más, mint egy 10 éves kisfiú.
1: Mostantól a magad lábán kell jönnöd,
0: mondta a tolvaj nyersen a kisfiúnak.

0: A fiút apja házában raboltál, és a gyerek most értette meg, hogy a tolvaj rabszolgának akarja eladni, mint akkoriban gyakran megtörtént a kisfiúkkal.
1: Mozogj már!
0: Sziszegte a tolvaj, és taszított egyet a fiún. Az lassan fölkelt, és követte a férfit egyre beljebb az erdőbe. Hogy vágyott arra, hogy hazafusson anyjához, apjához. De csak a tolvaj ismerte az utat a nagy, öreg fák sűrűjében, s a fiú tudta, hogy segítség nélkül maradt. Életét a sorsra bízta, és azon kezdett gondolkodni, mit évő legyen. Olyan erősen törte a fejét, hogy még a karján és lábán levő horzsolásokról is megfeledkezett. Végül, hosszas töprengés után megszületett a terve. Hirtelen megállt, gyomrára szorította a kezét, és elbúgolt.
1: Állj fel, mert elverlek.
0: De a fiú csak guggolt, és könyörögben nézett fel a tolvajra.
2: Nem tudok, annyira fáj a gyomrom, hogy mozdulni sem tudok.
1: Járni sem tudsz.
0: A fiú megrázta a fejét, és egyre keservesebben nézett a tolvajra.
2: Vinned kell! Egy lépés sem tudok tenni, úgy fáj mindenem.
1: Nem bánom. De hagyd abba a sírást, és maradj veszteg.
0: A fiú felkapaszkodott a tolvaj hátára, és örült, hogy tervének első része megvalósult. A tolvaj folytatta útját, a fiú pedig egy kis idő múlva oldalba rúgta.
1: Mi bajod vár megint, te Isten átka?
2: Nem mesélni nekem? Akkor nem fájna annyira a gyomrom.

0: esélyek, mikor ilyen terhet cipelek. No, Issekő, mesélek.
1: A fiú mosolygott magában, épp így akarta. A tolvaj alig ha tudja épp olyan gyorsan folytatni útját hátán a fiúval, ha közben még mesélnie is kell.
0: Tudod-e, hogy ezek a nagy fák csak kis pálcikák ahhoz a nagy fához képest, amelyikről az én mesém szól? Az nagyobb volt, mint a világ összes fája egybekötve.
1: A fiú nyögött egyet, és a tolvaj megkérdezte.
0: Fáj még az a buta gyomrod?
2: Alig tudom elviselni, de kérlek, mesélj tovább!
0: No. Volt ott egy óriás fejsze is. A világ legnagyobb fejszéje. Egyik vége keleten volt, ahol a nap kell, a másik vége pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Hé, hogy van a gyomrod?
2: Ó, még mindig fáj, de kérlek, mesélj tovább!
0: No, volt azután egy óriás bivaj, nagyobb, mint szélese világ. Amikor csak egy icipicit is megmoccant, megremegett belé a föld. Ez okozza a földrengést.
2: Jaj, szegény gyomrom!
0: Hallgatsz mindjárt, te elkényeztetett kölyök! Most pedig egy hosszú-hosszú nátpálma kötélről fogok neked mesélni.
2: Nátpálma kötélről?
0: Igen. Arról a pálmafajtáról, amelyikből kötelet fonnak. Ez a nátpálma kötél olyan hosszú volt, hogy 7 országot és 7 tengert körbeért. Hogy elcsöndesedtél hirtelen? Mi bajod?
2: Nagyon érdekes a meséd, azt hallgatom.
1: Felelte a fiú, de valójában a tolvajnak egy szavát sem hitt el.
0: Volt egyszer egy olyan nagy ház, amekkorát még sohasem láttam. Olyan magas volt, hogy ha valaki egy tyúk tojást ledobott a tetejéről, a tojásból kikelt a csirke, és tyúk lett belőle, mire leért a földre.
2: Hűha! Mekkora ház! Na most már rajtam a sor, hogy én meséljek neked!
1: A fiú továbbra is terve szerint cselekedett.
0: Jól van.

0: De hogy van a gyomrod?
1: Köszönöm kérdésed, egy kicsit jobban már, s azt hiszem egészen meggyógyul, ha én is elmondok neked egy mesét.
0: Jól van, jól van. Kezd hát a meséded.
1: Nos, az én mesém egy igen-igen nagy dobról szól, amit réges-régen használtak. Olyan hatalmas volt, hogyha valaki ráütött az egész földön, mindenki hallotta a döngését. De még az égben az istenek és angyalok is.
0: Szamárság! Akkora dob nincs is a világon.
1: Miért nincs?
0: Hol találnak az emberek elegendő fát ahhoz, hogy olyan nagy dobot készítsenek, és amíg találnak is olyan nagy, hatalmas fát, mivel tudnák kivágni?
2: A tolvaj már alig szuszogott. Letette hát a fiút a földre, és azt mondta, hogy egy kis pihenőt tartanak. A fiú titokban mosolygott. A terve már-már sikerült.

0: Nos?
1: Ó, ez igazán egyszerű. A faanyagot abból a nagy fából nyernék, amelyikről te meséltél, és amelyik nagyobb, mint ha összekötnék a világ valamennyi fáját, és azzal az óriás fejszével vágna ki, amelyiknek egyik vége keleten van, ahol a nap kell, a másik pedig nyugaton, ahol a nap lenyugszik. Ezt mondtad, vagy nem?
2: A tolvaj bosszankodni kezdett.
0: Rendben van. Kivágtak az óriás fát az óriás fejszével, de akkor is azt mondom, hogy szamárság. Hol találtak volna elég nagy bőrt ahhoz, hogy beborítsák a dobot?
1: Ó, az is egyszerű! Hát te meséltél nekem az óriás bivajról, amelyik nagyobb, mint szélese világ, és amelyik a legapróbb boccanásával is földrengést kelt. Annak a bőre elég nagy lenne, hogy beborítsa a dobot, vagy nem?
0: És hogy tudták volna a dobra erősíteni?
1: Jaj, hát azzal a hosszú nádpálma kötéllel, amiről te meséltél. A kötéllel, amely 7 országot és 7 tengert körbeért.

0: A nagy darab férfi a kicsi eszével nem akarta, hogy ez a kisfiú kifogjon rajta, így hát így szólt.
1: Jól van. Eddig igaz lehet. De most arra felej. Hova akasztották azt az óriási dobot?
2: Hát tényleg nem tudod? A te óriási házadban, amelyik olyan magas volt, hogyha ledobtak egy tojást a tetejéről, az kikert, és tyúk lett belőle, mire a földre ért.
0: A tolvajnak már semmi más nem jutott eszébe. Meglepődött, hogy a kisfiú milyen éles eszű.
1: Hiszen a saját meséimet adja vissza nekem.
0: Gondolta magában bosszankodva. Aztán úgy tett, mintha megfeledkezett volna a mesékről. Megkérdezte a fiútól.

0: Van testvéred?
1: Igen, a bátyámnak két öccse van, és az egyiknek két bátyja. Mondd hát meg, hány fivérem van, s hányadik vagyok én közöttük?
2: Kérdezte a buta tolvaj, mert más nem tudott erre felállni.
1: Pedig igazán egyszerű, a szüleimnek három fia van, és én vagyok a második. Így a bátyám öcsei az öcsém, és én magam vagyunk. Az öcsém bátyai pedig a bátyám, és én vagyunk.
2: Ekkor már tudta a tolvaj, hogy a fiú túljárt

0: maximálisan kimerített, és veszélyes lenne tovább is magamnál tartani.
1: Így hát elhatározta, hogy visszaviszi a fiút a szüleihez. Vissza is fordult. Vitte az okos fiút hazafelé, és a fiú az éjszaka sötétjében mosolygott magában. Mielőtt hazavitte a gyereket, a tolvaj gyorsan kilopózott a házba, és megkönnyebbült sóhajjal eltűnt a sötét erdőben.

0: Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az Imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
1: A beftuát.
0: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
1: Alá fundre bin, amot, aruppe premiénk, bavu ogdrd.
0: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
1: Blank, brefönd.
0: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
1: Bun, de, vörd, utcar.
0: Mondja lassan szótagolva.
1: Adj, de, utcar!
0: Ismételi kacsarásva kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
1: Burds.
0: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
1: Knyábroa nér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
0: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
1: Hokuardigra nén. Pompás!
0: Csapkodja a térdét kicsi néni.
1: Vakumponír.
0: Olvas fel kicsi bácsi mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
1: Még, még!
0: Biztatja kicsi néni.
1: Lömbd.
0: Lapoz tovább találomra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
1: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronya vil. Még, még!
0: Kiáltja ki pirosodva kicsi néni.
1: Ovelond, püntovarg, rudnyon, rakatibák.
0: Olvassa a hatásba kicsi bácsi.
1: Még, még, még!
0: Ugrál kicsi néni a kalapén.
1: Slanoánc, splundr, sákroavél, töftoveng, tredes. Még, még, még, még!
0: Lelkendezik kicsi néni.
1: Csamél!
0: Kiáltja kicsi bácsi.
1: Aztán meg útpudant! Ülfotruán! Vomegy! Vomegy! Mi több még burzsavé?
0: Hisz így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
2: Szerencsebb Dániel,
0: Douglas Kevel,
1: Fülöp Dominik.

0: Wolf Elbruck.
1: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Feláborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakítál a fejemre!
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakítál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én! Ugyan már! Én ilyet kakilom!
1: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakond mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelésze.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
5: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a kecske, és pit-pat, nagy kupac karamelszínű gombócbuk fentezett a vakond elé a fűbe.
2: Nem is csúnyák,
1: gondolta magában.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a tehenet, aki éppen kérődzött.
6: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a tehén, és trotty-rotty, óriási zöldes-barna lepénytöccsant épp a vakon mellé a fűbe.
2: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre,
1: gondolta.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
7: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
1: Felelte a malac, és plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az órát.
2: Ti kakiltatok rá?
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegettek.
2: Végre valaki tud rajtam segíteni,
1: gondolta a kis vakond.
2: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
8: Maradjál szép, hogy nyugton.
2: Maradjál nyugton.
1: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
8: Hát világos, mint a vakfoglak. Ez bizony a kutya volt.
2: Kutyátok rá.
1: Végre megtudta a kisvakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. És csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza.

0: nyulacska és a préri farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a préri farkas, és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihengetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj föl, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát, nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást. Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Szaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomban visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába, nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé, a préri farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a préri farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő préri farkast, megragadott egy ócska fazekat, s ráállította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a préri farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A préri farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak, akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak! Mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, melyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem! A farkaddal szítsa te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan leste a préri farkas. Az meg legyezett szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: A nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelökte a fazékról a fa leveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, nekimentek a préri farkasnak. Csípték, ahol érték, az meg kinyában táncot járt. Ezt már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, de nevethetett nyugodtan. A préri farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam, haltomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengve baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságot, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!

0: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
1: Akkor vigyétek ágyba,
2: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
0: Ez már jól esik,
2: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
1: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
2: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
1: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
2: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A hét esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kapot, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
1: Miau, térj haza. Most nem adom oda lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
2: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
3: Hol a lovad, János?
4: Hol van a lovad, János?
0: 3 nap múlva megjön.
3: Erigyél már, János, erigyél már!
4: Honnan akartál te lovat szerezni?
3: Derékeny ország lesz.
2: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
5: Azt nem tűrhetjük a malomban, annyira toprongyos, aliba hol van a helye.
1: Márpedig hozzák elő tüstén,
2: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
1: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
5: Akkor hát őt illeti a malom,
2: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy, rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gallyat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gallyal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsajába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsajából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Ah, bizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta,

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket.
0: A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
2: Okker? Erre vág fel! Az is egy család!
0: Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
2: Ha! Kezdte a replikát. Egy színészi felkiáltással a sárga,
0: akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
3: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: Mese a három kis malacról. Volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg koca, és annak három malackája. Amikor már nagyocskák voltak a malacok, azt mondta nekik az anyjuk.
1: Drága gyermekeim, jaj, én már eleget fáradtam érettetek. Jaj, megöregettem, el is híztam. Eredjetek, próbáljatok szerencsét.
0: Nosza elbúcsúzott a három kismalac a kocától, és elindultak hárman, három felé. Az első kismalac hamarosan találkozott egy emberrel, aki nagy szekér szalmát vitt.
2: Gazduram, gazduram! Adjon nekem egy kevés szalmát, hadd építek egy kis házikót magamnak.
0: A gazda adott jó szívvel. A kismalac meg egy-kettőre házikót épített a szalmából. De alig költözködött be, oda ment farkaskoma, s kopogtatott az ajtó.
3: Eresd be, kismalac!
2: Hogy is ne? Hadd felfaj!
3: Bizony, ha nem eresztesz be szép szóra, összezöltöm a házat, s megeszlek!
0: Amit mondott, meg is cselekedte. És a malackát, ham, megette. Ez alatt a második kismalac is ment, mendegélt, és ez is találkozott egy emberrel, aki egy szekér ágat vitt.
2: Gazduram, adjon nekem néhány ágacskát, hadd építek magamnak házacskát!
0: Adott ez a gazda is jó szívvel ágacskát. A malacka egy-kettőre felépítette a házacskát, de alig ült be, már jött farkaskoma, kopogtatott.
3: Eresd be, kismalacka, házacskádba!
2: Dehogy eresztele, tán, hogy felfaj!
3: Bizony, a szép szóra be nem eresztesz, lerontom, bontom a házacskádat, megeszem a húsocskádat.
0: Úgy tett, ahogy mondotta. A házacskát lerontotta, bontotta, és egy-kettőre felfalta a malacka húsocskáját. Hát a harmadik malackával mi történt? Ez is találkozott egy emberrel, aki téglát vitt a szekéren.
2: Gazduram, adjon nekem néhány téglácskát. Hadd építek magamnak házacskát!
0: Adott az ember téglácskát, és épített a malacka egy szép, csinos házacskát. Bezzeg, hogy mindjárt odason fordált farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kismalac!
2: Kint tágas, bent szoros, fel is út, le is út!
0: Na megállj, mondta idegen nyelven a farkas. És azzal döngetni kezdte a házacskát. Erőlködött szörnyen, hogy szétrontsa, bontsa, de a házacska meg sem mozdult. A malacka meg hasát fogta nagy nevettében. Farkaskoma, amikor látta, hogy nem tudja szétrontani, bontani a házacskát, szép szóra fogta, és mondta lágy, hízelkedő hangon.
4: Hát, jó, most jut eszembe, kis malac. Tudod-e, hogy közel ide egy jó répaföld van.
2: Hol?
4: Éppen itt a szomszéd gazda telkén. Holnap reggel kimehetnénk oda ketten, és megszereznénk az ebédre valót.
2: Ej, be jó lenne. Hány órakor menjünk?
4: 6-kor.
2: Jó.
0: A kis okos malacka azonban már reggel 5 órakor ott volt a répaföldön. Kihúzott egy nagy csomó répát, teletöltötte a zsákját, s 6 órakor már otthon is volt. Mindjárt jött farkaskoma is.
4: Na, jössze, kismalac!
2: Ó, én már vissza is jöttem. Hoztam is egy zsákocskával.
0: Majd megpukkadt farkaskoma, de nem mutatta a haragját. Lágyra, hízelkedőre fogta a hangját, s azt mondta.
4: Lám, hát nem is hittem volna, hogy ilyen korán kelsz. Jó, tudod mit, kismalac? Van itt közel egy almafa. Piros alma terem rajta, de jönnél-e oda?
2: Hogyne, hogyne. Hol van ez az almafa?
4: Ott Ott éppen a répaföld mellett. Itt leszek reggel, mondjuk 5 órakor. Oda megyünk, és leszedjük a szép piros almákat.
2: Ó, de jó, jó. Ott leszek, ott.
0: Bezzeg, hogy az okos kismalac már 4 órakor fölkelt, kiment az almafához, de farkaskoma hazudott. Az almafa messze volt, s mire a kövér malacka felszuszogott, moszogott a fára, megérkezett farkaskoma is.
4: Ebben most nem jársz túl az eszemben,
0: mondta magában farkaskoma. De bizony túl járt a kismalac farkaskoma eszén, mert egy szép piros almát leszakított, azt eldobta jó messzire, nosza a telhetetlen farkaskoma utána szaladt. Az alma meg gurult, gurult, s mire farkaskoma utolérte az almát, a kismalac teletömte almával a zsákját, s utcú neki, vesd el magad! Hazaszaladt a házacskájába. Túlt fúlt farkaskoma. De másnap mégis elment szerencsét próbálni. Kopogtatott az ajtón.
4: Hallod-e, kismalac? Ma este felé nagy vásár lesz a városban. Nem akarsz eljönni oda?
2: Hogyne. Mikor induljunk?
4: 3 órakor.
2: Jól van.
0: A kismalac azonban már 2 órakor elindult. A vásáron vett egy vajköpülőt, és azzal indult hazafelé. Hát, uram teremtőm, amint mendegél hazafelé, megpillantja farkaskomát, aki meg a városba igyekezett. Na most mit csináljon? Hova bújjon? Mit gondolt, mit nem? Nagy hirtelen belebújt a köpülőbe, aztán lökött egyet rajta, a köpülő meg gurult, gurult, mint egy hordó. Hey! Ha láttátok volna, hogy megijedt farkaskom, amikor meglátta a guruló köpülőt. Azt hitte, hogy maga az eleven ördög gurul. Huccú nyaka közé kapta a 4 lábát, s szaladt, szaladt, meg sem állott hazáig. De másnap megint elkullogott a malackához. Bekopogtatott, s kérdezte.
4: Malacka! Voltál-e a vásáron, kismalac?
2: Voltam bizén. Hát miért nem jöttél?
4: Hiszen elindultam. De útközben láttam valamit. Én gömbölyű volt, én kerek volt. Tehát ördög tudja, hogy mi volt. Csak gurult, gurult. Bizonyosan az eleven ördög gurult abból, nem tudom micsodában, ami ott...
2: Hát ilyen nagy vitéz vagy, de hajköbölő volt, amit láttál. Én vettem a vásáron, és én gurultam benne.
3: Mi? No, pagadjé! Vég az életednek! Nincs pardon, kegyelem! A húsodat legyelem!
2: Orgom, borgom, megakad a torkodom!
0: Hopp! Egyet ugrott, 2 szökött farkaskoma, felugrott a házacskára, aztán mászott a kéményre, hogy azon majd leereszkedik a házacskába. De a kismalac se volt rest, egy nagy üstben vizet forralt éppen a kémény alatt, s bezzeg, hogy farkaskoma beleesett, ott is maradt. Volt farkaskoma, nincs farkaskoma. A kismalac egy szempillantással lekopasztotta farkaskoma szőrét, megfőzte, megsütötte, s mind egy falásig megette.
2: Ó, de finom, ó, de jó. Gyenge gyomromnak való.
0: Úgy jól lakott, mint a duda, hogy elbírta az a csuda. Holnap az okos kismalac legyen a vendéget.

0: سیگال نشین. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Ha te vagy ez a tél, apu, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt tél, apu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt. Azt mondta, tél a nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldusbotra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, és azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót, és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Molcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hely, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tappogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül maradtak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólált a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szaptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurrant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: Ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dús gazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűzőkocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Aki nem?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélekszakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát, ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kérd!
2: Jó nekem mezítláb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de hogy a macska nem az enyém, az biztos.
0: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
1: Kéred?
2: Nem vagyok éhes. Hát csak meg!
0: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
5: Elment végre az asszony!
1: Engem? Miért?
5: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett attól a mély hangjával.
1: Csendesebben, meg még visszajön.
0: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
6: Vajon kié ez a macska? Mert ha senkié, akkor egy perc múlva macskapástét omlasz belőle.
0: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
2: Ez a macska az enyém.
6: És be is tudod bizonyítani?
2: Nem tudom, hogy elég lesz-e bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy ez egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickol.
0: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
5: Kérlek szépen, ne tessék olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
6: Igazad van, király. Vissza is adom a macskádat. De most már légy új kedves, és hald el magad, mert ez az én járdám.
0: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezítláb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
2: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
1: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Talán zavar.
2: Szó sincs róla.
0: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehúnyta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé. Hiszen szerzett magának egy barátot.
5: Ez velem mi lesz?
0: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
5: Én talán nem élek egy jó

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzölt tetejük alapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, s ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap? És a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézlia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültet, hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőtrázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál, szemmel látható. Úgy Ellát Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni, Berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető. Legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagyra mozulít csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán Ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyá, és világ csúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van. Egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé. Mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál, nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyha a csöndjében megül békén egy kis széken, pihen, sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegebbne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam, csütörtökön csórtam egy csárdás, csőrös pörgettyűt, pénteken piszésztem piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába, megérkeztem konyhavári konyha hihihiába.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lekváros bukta. Szép, nagy bukta volt, a legszebb a világon.
1: Jó, mondta a lekváros bukta, amikor betették a szekrényben. Nagyon jó. És szépen elhelyezkedett. Jó, mondta egy nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta két nap múlva. Nagyon jó. Jó, mondta a harmadik nap. Nagyon jó. Jó, mondta a negyedik nap. Jó, mondta az ötödik nap. Jó, mondta a hatodik napon. Most pihenek egy kicsit, mondta a hetedik napon.

este megint egy új mesét fogok nektek mesélni. Tudjátok, mielőtt elkezdődik a mese, el szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furulyázó emberről, még annál is régebben, történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb,

gombászni. Például vargányát, tiggombát, tintagombát, fokhagymagombát, sítakét szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkora szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide-oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide-oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment az öreg asszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikobott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen S-salakban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebből az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök. Azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öreg asszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagy méretű macska, majdnem akkora, mint az én bundi kutyám, gyerekek. Az én bundi kutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín, ez világított V alakban. És az elején pedig ott tyorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskún, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kék színű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, mindenki fél, senki sem ér. Megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek. Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelné ezt a dalt, ezt, hogy megyek, keresek,

keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt. Nagyon messziről is olyan mély hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mintha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy fölülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor fölültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek, gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdtessen valakinek az ágya mellé. Mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ánya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar a következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni. Egyedül vagyok.

0: Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katona vitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett nekie vizelnie. Kiment, mezítlábút kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön, nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem én nem ölel meg engem, engem a füst, azt, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mind a bokat. És egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtte, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác, ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katona viselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél, kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved, és te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította ott a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogyha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te, aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja erre az Ignác, hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jó tett helyébe jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác, Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Engem a füstasszonyt. Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt. Nagyon féltette az életét. De úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg!
1: Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt mit tenni, még élt? Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony. Jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene.
0: Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok. Ignác meg csak ordította már remegett. Ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott. Nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy ölelek.
1: De az öreg asszonynak egyre szebb lett. Egyre jobb lett, egyre nyugodtabb lett a mosolya. Gyönyörű, szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öreg asszony ledobta az összes szoknyáját. Ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszettek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel. De ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok. Szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták. Tudod, az emberek önzőek. És tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak. Tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak. Én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát, Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat, egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz, egy olyat, aminek a kapuja Északra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdve védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akar csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy, ahogy lennie kell, legyen úgy, ahogy mondtad, működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott a kemence tetején kifüstölgött ki a világba, gyerekek ki a felhők közé. Egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tartasz, unokám?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Nem mehetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
0: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját úgy, hogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét. A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: Teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobó.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
2: Jól van, ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
2: Dobjuk be a folyóba! Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Ja, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is vígan él a habokban.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlej meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keres magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogy ne, anyám. Eszembe véste minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, s felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
2: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
2: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta.
0: Kérdezte rémülten.
2: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon törje a fejét.

0: a béka komája. Egyszer egy szegény asszony elment a garamra mosni. Meglátott ott egy akkora nagy pohos békát, mint a világ. Meg nem állt a szó nélkül.
1: Hely, béka, béka, én elmennék neked komának, ha engemet hínál.
0: Harmadnapra csak jön egy vízbe fúlt a szegény asszonyhoz. Mondja neki, hogy a békának kislánya született, jöjjön most el komának, ahogy ígérte. A szegény asszony el is ment. Mentek, mendegéltek egészen a garamig. Ott a vízbe fúlt, ráütött a vízre egy kis vesszővel. A garam menten két felé vált, szép száraz út választotta el. Megindultak a száraz úton. Mikor a meder közepére értek, hát egy nagy kő állta útjukat, de a vízbe fúlt ráütött a vesszővel, a nagy kő elgurult, alatta pedig egy nagy lyuk volt. Abban lakott a béka. Ahogy a szegény asszony bement a lyukba, mindjárt ott találta az első házban a békát. Száraz békanyálból csinált ágyon feküdt. Mellette meg egy fényes békatekenyőben kis magzatja aludt. Anyja ringatta, meg dédelgette, hogy brekeke, brekeke, tó, koaksz, tó. Máskülönben igen szeretes volt a szoba. A szegény asszony felvette keresztlányát, s bármint utálta is a fertelmes kis jószágot, mégis megcsókolta, azután magasra emelte, s elmondta.
1: Ó, szép kis dedecske, gyönyörű gyöngyöcske, szülői örömére nagyot nőj esztendőre.
0: A béka meg arra kérte komáját, hogy tisztogasson ki nála, de a szemetet ne vesse el, ha nem vigye haza. Még a másik szobáját is söpörje ki, de vigyázzon, hogy vagy egy fazekat fel ne fordítson, se a fedőt le ne vegye valamelyikről. Ezzel a béka béfordult a falnak, és elaludt. A szegény asszony bemegy a másik szobába. Látott a polcokon sok-sok fazekat, mind zöldmázos szilkék voltak, zöldmázos fedővel letakarva. Ő bizony meg nem állta, hogy meg ne nézze, mi van bennük. Egyenesen odament a polchoz, levette az első szilkéről a fedőt. Hát abból csak kirepen egy hófehér lelkecske, s azt mondja suttogva,
2: Isten fizesse meg.
0: Az a leszáll. Levette a másikról is a fedőt, hát abból is hófehér lelkecske röppen ki, s az is azt mondta,
2: Isten fizesse meg.
0: S az is elszállt. Így sorba mind kitakargatta a szilkéket, mindegyikből egy-egy lelkecske szállt fel, s mindegyik azt mondta,
2: Isten fizesse meg.
0: Már megfordult a szegény asszony, hogy kimegy a szobából, amint az ajtó mellett meglát még egy betakart kettős fazekacskát. Mindjárt levette arról is a fedőket, s kiröppentek belőle az ő ikergyermekeinek a lelkecskéi. A szegény asszony nagyon megörült, mert két esztendővel azelőtt temette el őket. Egyszerre estek be a garamba. Elmondták az anyjuknak, hogy amint a vízbe fúltak, a béka mindjárt elfogta a lelküket, és azóta itt tartotta elzárva, hogy a mennyországba ne mehessenek. Mert még a lelkük nem jut a mennyországba, a garam ki nem veti a holtestüket, s a vízbe fúltaknak mindaddig a békát kell szolgálni. Azután a szegény asszony visszatette a két lelkecskét a kettős fazekacskába, letakarta, s az összesöpört szemét közé a kötényébe dugta. Akkor aztán elbúcsúzott a békától. De ahogy kiment a lyukból, már nem találta ott a vízbe fúltat, hanem a folyó mégis két felé vált előtte, mert két fehér hal összefogóckodva ketté hasította előtte a vizet. Mikor a szegény asszony a partra ért, s a garam megint összecsapódott, csak levette a fedőt a kettős fazekacskáról, hát kiröppentek belőle a gyermeklelkek. A garam pedig abban a szempillantásban kivetette a kövekre a két gyermektestet. A lelkecskék áldása foganatos lett. Az Isten megfizette a szegény asszony jó tettét. A gyermeklelkek visszamentek a gyermektestekbe. A szegény asszonynak megint volt fia is, lánya is, meg pénze is, mert a sok szemét, amit a békánál összesöpört, mire hazaértek, mind arannyá ezüsté változott a kötényében. Azután már igen jó dolguk volt. Nem szenvedtek semmiben szükséget.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van. Felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a főfő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: hogyan segített Runcász Mardi gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel intorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcász éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugorj csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, és amint az odaért, meglengetett egy nyírfagaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcász vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeri grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfagajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcásznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcász csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcász vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hallongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipkefodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, elrendeltük.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgyis lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát már, hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
4: igen.
5: kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf, az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap, amint a nap fölkel,
5: akkor
4: eljön.
5: És megkéri Margitka kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe, mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Runcász a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérőn.
0: Suttogta zokogástól elfulló hangon Margitka. Runcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőleg.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Néhek idején, és felmenni az embert a legszebb álmában. De hát, mondjál már valamit!
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
5: Igen, jaj, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám.
0: Sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit?

0: Bot Gabi kicsoda. Amikor csütörtök délután a gyerekek elindultak a park felé, a Közgéza utcában megláttak egy sovány és űzött kutyát, aki fülét, farkát behúzva próbálta láthatatlanná tenni magát. De az utcán nehéz elbújni, úgyhogy a testvérek egymás szavába vágva rögtön kiabálni kezdtek.
1: Anya, anya, nézd! Ott egy gazdátlan kutya, vigyük haza!
0: Lelkesedett Bíborka.
2: Ó, adjunk neki enni, adjunk neki enni!
0: Könyörgött Bársonyka.
3: Olyan régóta szeretnék egy kis kutyát.
0: Rimánkodott Babocska.
4: Szó sem lehet róla. Így is olyanok vagytok néha, mint egy zsák bolha. Az kellene még csak, hogy egy igazi bolhás kutyát is hazavigyünk.
0: Tiltakozott anya.
1: Nézd, milyen szomorú a szeme.
3: Van szíved itt hagyni egy ártatlan állatot?
2: Szinte megszólal. Olyan értelmes a tekintet.
5: Mi az, hogy szinte? Tök jól tudok emberül, csak nem értek minden szót.
2: Hát te meg kicsoda vagy?
5: Igen, én kicsoda vagyok.
1: Nem azt mondtam, hogy kicsoda vagy, hanem azt kérdeztem, hogy kicsoda vagy.
5: Mondom, hogy kicsoda vagyok.
2: Az a neved, hogy kicsoda!
5: Miért? Ki a csoda lehetne még itt rajtam kívül, akit kicsodának neveznek?
0: Nézett körül gyanakodva a sovány kutya.
6: És hogy kerültél ide a Közgéza utcába?
5: Micsoda? Kicsoda az a Közgéza?
3: Ez a neve az utcának, ne félj, nem harap.
0: Nyugtatta Babocska, akit eddig tátott szája bámulta a beszélő kutyát.
5: Akkor jó, mert különben visszaharaptam volna.
1: Szóval, hogy kerültél ide?
5: Sajnos csak azt tudom, hogy kicsoda a nevem. Jól értek emberül, és elég éhes vagyok. Viszont fogalmam sincs, hogy kerültem ide, és arról sincs, hogy hol van az ide.
4: Ez itt Lilliput város, ahol minden megtörténhet. Még az is, hogy meghívunk uzsonnára.
0: Könyörült meg anya a kivert kutyán. A gyerekek örömújongásban törtek ki.
4: De aztán meg kell keresnünk a gazdádat, nem maradhatsz nálunk.
0: Ütötte le anya a kedélyeket.
5: Kiskutya koromban volt gazdám, csak már nem emlékszem rá.
1: Akkor honnan tudod a nevedet?
5: Mindig azt kérdezték az emberek, amikor megláttak, hogy kicsoda vagyok. Úgyhogy elneveztem magam kicsodának.
4: Menjünk föl a lakásba, majd ott beszélgetünk kicsodával.
2: Nem liftel, megyek!
5: Én sem megyek izével, miftel.
4: Nem mift, hanem lift.
5: Mi az a lift?
1: A lift köti össze az eget a földdel.
3: Dehogy, csak fölvisz az ötödikre.
4: Inkább induljunk, ha olyan éhes vagy.
5: Jó, de én nem lépek be ebbe a szekrénybe.
0: Nézett bizalmatlanul a liftbe kicsoda.
4: Akkor Bíborka fölkísér a lépcsőn, nehogy elveszünk közben.
5: Lépcső? Az meg micsoda?
1: A lépcső is fölvisz, mint a lift. Melyiket választod?
5: Egyiket sem. Inkább én halok.
1: Akkor fölviszlek az elem.
0: Jó sokáig tartott, amíg fölértek az ötödikre. Bíborkának azonnal le kellett ülnie.
3: Kicsoda? Gyere, itt a kanapé.
5: Micsoda? Micsoda az a kanapé? Én Isten úgyse beleharapok, ha ide jön az a... Hogy is hívják?
3: A kanapé nem tud járni. Rá lehet ülni. Nézd csak.
5: Ülni szeretek.
0: Mindannyian ittak egy kis vizet, és várták az uzsonnát.
3: Anya, ugye itt maradhat kicsoda. Nézd, mennyire illik a kanapéhoz.
4: Az kellene még, hogy ebben a bútorraktárban legyen egy kutya is.
5: Micsoda? Mi az, hogy bútorraktár? Oda nem megyek, az biztosan valami rettenetes rémség.
0: Ezen jót nevettek, majd anya unszolására asztalhoz ültek. Kicsoda másodpercek alatt felfalta az uzsonnára tálalt szafaládét, és szomorú szemmel bámulta a gyerekeket.
4: Kicsoda, nem illik kunyerálni az asztalnál? Viselkedhetnél egy kicsit illedelmesebben is.
0: De azért suttyomban mindenkitől kapott valami ennivaló. Sőt, amikor anya azt hitte, senki sem látja, titokban Kicsoda szájába tömött egy háztartási kekszet is. kicsoda szinte megszédült a menyei jeledeltől. Kex megbabonázta. Eszébe jutott, hogy kiskutya korában, amikor még volt gazdája, ezt tette a legszívesebben.
5: Még...
2: ez lesz az utolsó.
5: Még egyet.
0: Kérte elfúló hangon kicsoda, ki egyre tisztában emlékezett, elfelejtett életét.
6: Tényleg ez az utolsó?
0: De azért útravalóul anya a zsebébe tett néhány kekszet. Kicsoda lefelé menet már hajlandó volt beszállni a liftbe. Maga sem értette miért, de a keks elropogtatása óta reménykezni kezdett abban, hogy megtalálja a gazdáját. A többiek kedvetlenül baktattak a park felé.
3: Ugye tudod, hogy a kutyáknak nem szabad bemenni a szép kislány parkba?
5: Nem számít. Majd megvárlak benneteket. Az utcán sajnos otthon vagyok.
1: Elmegyünk Babethez, ő biztosan segít.
0: Amikor Babett meglátta kicsodát, azonnal kiáltozni kezdett.
7: Győri bácsi, jöjjön ki gyorsan, itt van Kex. Nagyon megnőtt, de megismerném 1000 kutya közül is a kunkori farkáról.
0: Az iskola portása kifutott a fülkéből, csak úgy lobogott a bajusza. Ő is rögtön felismerte Kexet, aki egy évvel ezelőtt rejtélyes körülmények között tűnt el.
8: Kex, drága kiskutya, gyere ide, hagyj gyömöszöljelek meg!
0: Gazda és kutyája úgy egymásba gabajodott, hogy nem lehetett látni, hol kezdődik a kutya, és hol ér véget az ember. Kicsoda, azaz Kex nem szólalt meg, nem volt már szüksége rá, hiszen Győri bácsival szavak nélkül is megértették egymást. Babett is angyali arccal mosolygott, mert Kex kiskutya korában nagyon sokszor feküdt az ölében, és most, miután a gazdája alaposan meglapogatta, azonnal felkucorodott hozzá, és elnyomta az álom. Piborkáik nem akartak zavarni, csak cinkosan összenéztek Babettel, és elindultak a park felé. Mindenki, aki látta a sétáló társaságot, sóvárogva bámult utánuk. Nézzétek! Ott lebeg egy csapat boldogság.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasuintott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másod ízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, és ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanáltésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek örletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanáltészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram viharformájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, és akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátott szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lányapja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Jussz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg:

0: Juss tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsogot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltam?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. No most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te, lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, vettem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még, ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: három zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán, hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy három zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
2: Csak ugyan három zsákra való ravassága van a komámasszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent három zsák ravassága?
1: Azám, három zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a négy lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, kedves komámasszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor három zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a három zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Bár igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávorszarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicsszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsinykoromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyomában settenkedett a molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgysem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Nina megmutatta a madzagját, és az nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá sünit. A süni labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébb ült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szúr. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldalt lendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, süni, süni, változz azonnal királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyúlt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innen, Nin!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg... akárhogy is hívnak. Tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Mit kérded?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felém intett.
2: Igaz, kisöcskös. Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Lázár Ervin, Döm-dö-döm-dö-döm-dö-döm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és Vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók! Üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Lószerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek. Én tőlem aztán megszakadhatok az ordibálásban. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni. A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
1: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő,
0: kezdte a Romó.
1: És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval, herceg. Még hogy én hencegek, igenis!
0: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
1: Hadd mondja végig a Romó!
0: Az oroszlán elhallgatott.
1: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem, mondta magabiztosan Bruckner Siegfried,
0: de megint lehúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka, ezen nem újjon.

0: fiú fügy lengettek, rengettek, fügyörésztek, fityerésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak, dühöngött Drukter Siegfried. Hallod, Mikka Makka, azt mondja, ez nem vers, méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát. Hát bizony, kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búbját, valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta, csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hej, mi a kő, tyúka nyókend? A szobában lakik itt bent? Áj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad. Hát kicsoda, háborgott Bruckner Siegfried. Ki az ördög írta volna? Itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez? Jó, jó, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. Úgy van, helyeseltek a többiek. Ki az a Petőfi Sándor? Sose hallottam a nevét. Elég szégyen, mondta Maminti, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves saját költeményt előadni. Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Édes üssetek! Póz, arc az ég felé. Neki kezdett. Hej, kent tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában? Ha-ha! Adonászott arom.
1: Ugyanazt mondott kitekerve, és ráadásul rém sincs benne.
0: Rémnek kell benne lenni? Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát. Hát nem árt, de ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Na jó, akkor nem az anyám tyúkját mondom. Apám tyúkja. Írta Bruckner Siegfried. Ej, tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában kent.
2: Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni, dühöngtek a többiek.
0: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
3: Bizony nem, jobb is, ha abba hagyod. Így csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
0: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa úrott a helyére. Szavalt csak úgy zengett.
4: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát.
1: Ugyan miféle vers ez? Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna. Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a maménes. Ha ráterelnék a maménes, széttiporná az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
5: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt amacsorda. Ha ráterelnék amacsordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy zoár tobozai vöröslöttek a méregtől.
6: És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda, mondta Vacska Mati. Azaz semmit.
6: Az anakonda, igenis, egy állat, bizonygatta nagy zoárt.
0: Ki ismeri? Tette föl a kérdés Mikka Makka.
1: Senki, zúgták a többiek.
0: Nem ér, adonászott nagy zoárt.
6: Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjon

0: föl tűzifána.
1: Kinek van természettudományi kis lexikonja? Kérdezte Mikka Makka.
2: Senkinek,
1: felelték kórusban. Ezen nem újon, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
2: Csiribi, legyen itt te, csiribá. Természettudományi, prics, kis lexikon, brucs.
1: És már ott is volt a lába előtt.
2: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sisterget. Hanyadik betű az ABC-ben az a?
1: Kérdezte Vacska Mati.
2: Hátulról vagy előről számítva?
1: Érdeklődött Aromó, de akkor már Nagy Zoár diadallal felkiáltott.
0: Itt van, az 59. oldalon.
1: És olvasta.
0: Anakonda, Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
2: Hát, legyen ez neked a legszebb állat,
1: mormogta Aromó. De mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
2: Jöhet a következő,
1: intett Mikka Makka. Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
0: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
0: Meg, hogy elpüsztülök, vihogott Bruckner Siegfried. Elpüsztülök a rűgéstől.
2: Csend legyen,
1: kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
2: Én,
1: mondta Vacska Mati.
2: Egy egészen rövid verset írtam.
0: Halljuk!
2: Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül.
1: Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
3: Miért csütörtökül ordít?
2: Mert csütörtök. Ha péntek lenne, péntekül ordítana.
0: Idegen nyelveket nem tud,
1: akadékoskodott Bruckner Siegfried.
2: Nem, ez egy műveletlen csütörtök.
1: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
0: Elég, halljuk Aromót.
1: Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére. Rázendített.
2: Bálomböki bagufan, bálomböki bigafun.
0: Nem ér!
1: Ordított közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot sem értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
2: Eszed tokját hottentottá. Ez igenis magyarul van.
0: Akkor én megeszem a fülem.
2: Meg is sózhatod.
0: Hadd mondja végig,
1: próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
2: Bálomböki bagufán, balámbökö biga fún, bulambákö bögi fön, balumbaká bögö fén, bélambuka bágö fön, bölimbakú bagá fön, bölömbika buga fán.
0: Ez semmi, mondta Ló Szerafi. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
1: Igenis vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki. S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be, írj egyet.
0: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom. Kómirelű kötyú al, kamórile kütyő úl, kumaróli ketyű öl, kőmuraló kitye ül, kümőrúla kótyi el, kemürőlú katyó ill, kimerülő kutya ól.
2: Jó, jó, de ennek semmi értelme nincs. Mi az, hogy kimerülő kutya ól?
1: Szólt Aromó.
2: Kimerülhet egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutya ól. Esetleg elfárad?
1: Vetette közbe Vacska Mati.
2: Miért ne fáradhatna el egy kutya ól?
1: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről.
0: Kell Bruckner Siegfried is Lószerafin védelmére.
2: Rendben, mondta a Romó. De a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
0: Ez igaz, hagyták helyben a többiek.
1: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoár. Csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett.
1: Halljuk az utolsó versenyzőt!
0: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani Dömdödöm. Így szavalt.
1: Dömdödöm, Dömdödöm, Dömdödöm.
2: Nem ér, kiáltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy pram-papam, pram-papam, pram-papram-papram-papam.
0: No-no, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse?
2: Miért? Mit jelent?
0: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
2: Engem is?
0: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze, téged név szerint is megemlített,
0: mondta Mikka Makka.
2: Éljen Dömdödöm! Kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat!
1: Adjuk!
0: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
2: Te győztél, mondták neki.
1: Majd kölcsön adhatod a krumpli főzelékembe,
0: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dudolgatta a győztes verset.
1: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.

0: vél takaró. Valamikor réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját, minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok! Nincs szükségem a segítségedre!
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra, mivel minden az enyém. Azt akarom, hogy menj el innen!
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned különben, magam doblak ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregetett, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kint játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öregembernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra. Ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várta, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a ketté vágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az eféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, s kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, s elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, s gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűs árnyát az emberek,
0: válaszolt a fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira mondván.
1: Egy de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
3: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris ereszteni ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Na, csak lassan a testtel!
0: Mondta a bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa, Hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt tigrist. Könyörgött eresszem ki, mert elepet szomjan. Féltem megöl, de ő egyre fogadkozott, hogy nem esik bántodásom, ha kiengedem. Kinyitottam tehát a ketrecét, de bizony alig indultam tovább utamon, elém bemállt, és azt mondta, felfal, mielőtt szomját oltaná.
3: Megtisztelsz, pandit, hogy szentnek és kegyesnek nevezel, hanem erre csak a szükség vitt rá téged. Így tesztek valamennyien emberek. Amikor még fiatal voltam és erős, és fivérednek a parasztnak dolgoztam, ellátott eleséggel, és gondomat viselte, de most már megöregettem, megrokkantam. Ő meg magamra hagyott a rengetegben, gondoskodjam magamról, ahogy tudok. Tudom én, hogy hálátlan az ember, jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
4: Éhezem a húsodra, pandi, telepedek éhen!
0: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
2: Várj! Hátra van még két bíró.
0: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
2: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
0: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
3: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
0: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
2: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
3: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
0: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
3: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
0: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
3: Különös.
0: Csóválta a fejét a sakál.
3: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
4: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
3: Hát persze.
0: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
3: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, helynye, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin, nem, itt se jó. Hát, kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
4: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
3: Értem.
4: Ez meg itt a Brámin, érted?
3: Értem.
4: Ez itt a ketrec.
3: Értem.
4: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
3: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyarázna egy kicsit világosabban.
4: Ó, te tökéletlen!
0: Dühöngött a tigris.
3: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
4: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
0: Azzal már ugrott is a tigris a ketrecbe.
4: Érted-e végre?
3: Értem, hát.
0: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végig vágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé. Hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el. Egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréptojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára. Ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántott átvágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9 fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam. Apám ott alszik, mérgében majd megszakad a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödőben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzag a támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyúm pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Tücsök doktor. Portugál népmese. Élt egyszer Coimbra város hídján egy szénkereskedő. Tücsök volt a neve. Egyszer átment a hídon, szénnel megrakott szamarával. Meglátott egy csomó diákot. A diákok a hídon ültek és süteményt, cukorkát meg mandulát eszegettek. A szenes azt dünnyögte.
1: Diáknak kell lenni, úgy látszik, hogy ilyen finom dolgokat ehessen az ember.
0: Gondolt egyet, eladta a szenét a városban, a szenes zsákokat magára húzta, és ő is kiült a hídra. Kukoricahéjat rágcsált, mert édességre nem volt pénze. A diákok igen csodálkoztak az új cimborán, és megkérdezték tőle.
2: Na hát, te kis újonc, milyen tudományt tanulsz tulajdonképpen?
0: Azt felelte.
1: A jóslás tudományát tanulom.
0: Néhány nap múlva híre járt, hogy a portugál királynak ellopták valami kincsét, és nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok hírű vitték a királynak, hogy van itt egy diák, aki jóslással foglalkozik. A király mindjárt magához rendelte a palotájába a szénkereskedőt, és azt mondta neki, hogy látni akarja, mennyire jártas a jóslás tudományában. A király összecsukott kézzel lépett hozzá, és ezt kérdezte.
3: Mi van a kezemben?
0: A diák megszeppent, és keservesen felsóhajtott.
1: Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél.
0: Erre a király kinyitotta a kezét, és megszólalt. Mert nem tudta, hogy a diákot tücsöknek hívják.
3: Eltaláltad. Igazán tücsök van a markomban.
0: A király nagyon meg volt elégedve, a diák nem különben. De a király tudni akarta, hogy mást is ki tud-e találni a diák. Leületett hát egy disznót, a disznó vérével megtöltött egy üveget, és megkérdezte a diáktól.
3: Kinek a vére ez?
0: Az persze megint nem tudta, és felnyögött magában.
1: Disznó szerencse kell ahhoz, hogy valaki ezt kitalálja.
3: Megint eltaláltad.
0: Kiáltott föl a király.
3: Disznóvér van az üvegben.
0: Később azt mondta neki a király.
3: 3 nap időt adok neked, nyomozd ki a tolvajokat, akik a kincstáramat megdézsmálták.
0: Az udvarban gyorsan híre terjedt, hogy jós van a kastélyban, és a rablók után kutat. A királynak 2 szolgája fölkereste a diákot, és így szólt hozzá.
4: Sok-sok pénzt adunk neked, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten loptuk el a kincsét.
0: Csak ez kellett a diáknak. Hamar a király elé ment, és jelentette.
1: Tudja meg, felséged, hogy ez és ez a 2 szolgája volt a tolvaj.
0: Mihely a király az igazat megtudta, azonnal elfogadta a szolgákat, azok pedig visszaadták a kincset. A király szép jutalmat ígért a diáknak, és 2 napra még ott tartotta a palotájában. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Ezekben a napokban történt, hogy a király lányának evés közben torkának ott egy csont. A király orvosai nem mertek a torkába nyúlni, hogy a csontot kivegyék. Erre a király megint a diákhoz fordult, és busás jutalmat ígért neki, ha megmenti a hercegnőt. A diák hasra fektette a királylányt, és elkezdte vajgolyócskákkal dobálni. Ezzel megnevettette a királylányt, és amint hangosan felkacagott, a csont hirtelen kirepült a torkából. A király erre nagy csomó pénzt adott jutalmul a diáknak, és azt mondta neki.
3: Mert olyan nagy a tudományod, kinevezlek a kórházam és a királyi palotám orvosának.
0: Az orvos meglátogatta a kórházi betegeket, sok volt közöttük, aki csak tettette magát, vagy csak kényeskedett, és így szólt hozzájuk.
1: Aki közülletek a legbetegebb, annak holnap fölvágom a hasát, hogy lássam, mi a baj a belsejében.
0: Mikor a betegek ezt meghallották, mind fölkeltek, ki bottal, ki mankóval menekült a kórházból, nem akart már senki se beteg lenni. és a városban elterjedt a híre. Micsoda nagy tudományú ember az új orvos, hogy csak ránéz a betegekre, és azok már attól meggyógyulnak. Mikor az orvos ezt meghallotta, elhatározta, hogy csak ugyan elmegy az egyetemre orvostudományt tanulni. Egy idő múlva meg is kapta az orvosi címet, és ettől fogva Tücsök doktornak nevezte.

0: kisegér nagy utazása. Eszkimó népmese. Élt egyszer egy egér nagyanyó és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy a nyakába veszi az egész világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig. Igen, nagyon sokáig. Reggeltől egészen esteig. Akkor tért haza a nagy útról.
1: Hey, öreg anyám! Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig.
2: Aztán hogy tudtad meg?
1: Hát az úgy volt, hogy kibújtam ugye a lyukból. És akkor mentem egészen a tengerig, se széle, se hossza annak a tengernek. Iszonyatos volt, csak úgy csapkodtak a hullámok, de nem ijedtem meg ám tőle. Belevetettem magam, áthúztam, csodálkoztam is, hogy milyen jól úszom.
2: Hol van az a tenger?
1: Na, lyukunktól napkelet felé.
2: Ismerem azt a tengert. Rénszarvas szaladt erre a múltkor. Annak a patája nyomában gyűlt meg a víz.
1: Na, hallgass csak tovább, mert megszárítkoztam a napon, és tovább mentem, hát ez egy roppant hegy tövébe értem, és olyan magas volt az a hegy, hogy csúnyán megakadtak a fellők. Rengeteg erdő a tetején, hát már csak nem kerülöm, meggondoltam, nekifutottam, és átugrottam. Magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani.
2: Azt a hegyet én is ismerem. Vakontúrás van a szarvasnyom tengeren túl. Egy bokor zöld fűnő a tetején.
1: Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér meg egy fekete bőgnek. Üvöltenek, egymás csontjait tördölik, csak hogy én nem féltem tőlük. Középük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra röpítettem. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével, de hát elbánom.
2: Ismerem azokat a medvéket is. Az egyik a fehér pille, a másik a légy.
1: Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz, minden. Szarvasnyom, meg vakontúrás, meg pille. Azokat úsztam, átugrottam, átgyűrtem le.
2: Ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy. A szarvasnyom végtelen tenger. A vakontúrás égig érő hegy. A pille meg a légy medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész világon. Itt a vége. Fuss el véle!

0: Ping-pong kalandjai folytatódnak. Valld be, mit tettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát ping-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, ping-pong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett. Talán az ibolya szagolgatásától van. Jaj.
1: Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senkinek sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecse butaságokat.
0: Kassia körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit tettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Ping-pong, még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez? Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikém, a vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy japánka éldegélt.
1: De jó lenne, ha volna itt még egy japánka. Ketten lennénk akkor itt. De jó lenne akkor itt. Hát nem baj. Eszegetek kompótot,

0: A halastó partján az egér a békához fordul.
1: Béka, megtanítanám prekegni?
2: A legnagyobb örömmel,
0: felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mind utánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék mellé valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. S úgy vélte, ha az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfogadnánk most rögtön!
2: Rendben fogjunk hozzá!
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz!
2: Valóban nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, de amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, atoltatok, abba kell hagynunk.
2: Rendben,
0: egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz brekegni.
2: Ez a legnehezebb dolog a világon.
1: Még a ciripelésnél is nehezebb.
2: Sokkal nehezebb. De ha már tudsz brekegni, akkor mindent el tudsz brekegni. Viccesen döngicsélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztal üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér, mindent.
0: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirta születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és fészegen, billegve elbrekegett egy tanucskát.
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
1: Buenos días, nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könycseppet az arcára. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és szengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtőzni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla? És hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe? Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
5: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége. Fuss el véle!

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muziké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett. A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessünk, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberi lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől

0: Róka meg a fűrj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fűrjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fűrj.
1: Fogadja, húgod te!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: No, nem bánom. Húgom már fogadlak. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent, és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fűrje rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta,
1: bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fűrjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fűrj után eredt. A fűrj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fűrj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fűrj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fűrj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fűri megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: Na, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
3: A fűri! Fűri telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fűrjet, de a fűri felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fűrjet, utána iramodtak. A fűrje mezőre csalta őket. Csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a róka lyukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították. Megdühödött a róka, megkereste a fűrjet, és azt mondta.
2: Megszégyenítettél egész nemzetségem előtt. Hogy élek ezentúl farkatlanul?
1: Hiszen magad kérted, tartsalak jól, nevettesselek és ijesszelek meg.
0: A róka azonban olyan mérges volt, hogy rá se hederített a fűrje. Kitátotta a száját, és elkapta a fűrjet. Látta a fűrj, hogy szorul a kapca. Azt mondta a rókának.
1: Jól van, egyél meg, nem bánom. De előbb mondd meg, péntek van ma, vagy szombat?
2: Miért vagy rá kíváncsi?
0: A fűrj csak azt várta, hogy a róka kinyissa a száját. Hús, gyorsan kiröppent a róka szájából, és elszállt.

0: Kondás!
1: Jankó!
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
3: Öregy fiam az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
2: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjegyték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
4: Hát te mit kínlódsz, fia?
5: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
4: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
2: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ő szöreg embertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
4: Na, te eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
2: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
4: Hé, ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza! Van az apádnak egy szántóföldje. A szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince. Tele van az boros hordókkal.
2: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az őszöreg embernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
4: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe, hát ha téged is megállt valaki.
2: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon ennis innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
4: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
6: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
4: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
6: Hát ez ugyan bizony mit csináljak?
4: Hej, fiam! Csak jó vigyázz erre a pálcára! Mert ez olyan pálca, hogy egy súlytásra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
2: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
4: Mit beszélsz te, te macskabéka te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Kifelé fel is út, le is út.
6: Ha jó van, ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
2: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegél hetet hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
7: Hát te ki vagy, fiam?
6: Én az aki.
7: Hol lakol?
6: Én? Ingber is nadrágban.
7: Hogy hívnak?
6: Jankónak.
7: Mit keresel a szeméten?
6: Szolgálatot, felséges királyom.
7: No bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogadlak Kondásnak.
2: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
7: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
2: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral, a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
0: Hé, te emberi zing! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
6: Már nem veszek egy ékén, hanem jön ide le a tűzben, és süsöl szalonnát kenni sem.
0: De ilyen olyan teringette, teremtette, vagy csütök én neked szalonnát.
2: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
6: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
2: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje.
6: Jó.
2: Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
6: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
2: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
1: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
2: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
1: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
2: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
6: Na, elég öcsém, Isten hírével amerre a szemed le.
2: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
7: 1, 2, 10, elveszett belőle? Nem, megvan mind.
2: Dehogy veszett, 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
7: No, fiam Jankó, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.
6: Egy azt mondja, ne csakkodj. 2, nem eszem én senki fiával, adjál külön az én vacsorámat.
2: Jól van. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
8: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
6: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
2: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
9: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
2: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
9: Igen, olyan teringettő adta! Majd eszem én veled, szalonná!
2: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
6: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
2: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripalóp fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
5: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
2: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
5: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázinsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
2: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
7: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
6: Na most akkor azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Aztán a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják ki az én vacsorámat külön.
2: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
8: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
6: Nem adom én. Szerezzem a kisasszony az ezüst bokrétáket.
2: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
6: Hiszen majd meglátom.
2: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
7: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorálsz.
6: Jó van, király uram, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senkivel, fenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
2: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy azé a három legényé a három király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
6: Hiszen majd felugratok én?
2: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
7: Ne sírjatok, édes leányai! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valók. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
2: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
7: Hát te mit akarsz?
2: Kérdezte a király nagy mérgesen.
7: Talán bizony több legényt hívassak?
8: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
2: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
7: Hívjátok elő Kondás Jankót!
2: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni, küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
6: Na hát, itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
2: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
7: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem láttam.
6: Na, ugye?
7: Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
2: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén. Te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg diók.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára? Megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük, nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet, még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya, az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya, nem is szórodnak a csillagok.
3: Vár, eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krómbüli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kip-Kop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kip-Kop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kip-Kop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kip-Kop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kip-Kop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kip-Kop.
2: Remélem megvár a címkém.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett, elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kip-Kop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kip-Kop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére!
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kip-Kop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltotta búcsúzóul a csillag utána. Kip-Kop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kip-Kop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kip-Kop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kip-Kop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kip-Kop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kip-Kop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kip-Kop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: Bukolla. Volt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony, és azoknak egy fiók. Egy kicsi, rozog a kunyhócskában laktak hárman, és nem volt egyéb vagyonuk, éppen csak egy tehén. Ennek a tehénnek Bukolla volt a neve. Egyszer, amikor a tehén megborjadzott, az öreg asszony éppen kint volt a pajtában, még segített is a borjúnak, hogy szopjon, de amikor aztán kiment a pajtából, és egy kevés idő múlva ismét visszatért, híre nyoma sem volt sem a tehénnek, sem a borjúnak. Hely, de elszomorodott az öreg asszony meg az öreg ember. Elindultak mind a ketten, hogy megkeressék a tehenet. Keresték mindenfelé. A faluban, a mezőn, az erdőn, de nem találták sehol. Aztán estére hazaértek, nagy szomorúan, és mondotta az öreg asszony a fiúnak.
1: Na, most eredj, keresd a tehenet, mert anélkül nem élünk meg.
0: Adtak a fiúnak útra valót, még egy új cipőt is, azzal a fiú elindult. Ment céltalan, maga sem tudta, hogy merre. Aztán egyszer csak elfáradott, megéhezett. Leült egy helybe, és elkezdett falatozni. Amint ott üldögélt, s ott falatozott, egyre kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, bőgjél már, ha valahogy életben vagy.
0: S hát csak ugyan abban a pillanatban valahol messze elbődülte magát a tehén. Na. A fiú hirtelen felkelt helyéből, elindult a bőgés irányában. Ment sokáig, sokáig, jó messzire, de csak nem találta a tehenet. Aztán ismét elfáradott, megéhezett, leült, és elkezdett falatozni. És közben egyre kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, bőgjél már, hogyha valahol életben vagy.
0: És csak ugyan, Bukolla ismét elkezdett bőgni.
2: No.
0: És most már valamivel közelebb hallatszott a bőgése. Újra elindult a fiú. Ment, mendegélt, s addig ment, amíg egy szörnyű nagy sziklához ért. Felment annak a sziklának a tetejére, ott a leült, ismét elkezdett enni, s kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, ne szórakozzám a bőgjél, hogyha valahol életben vagy.
0: Hát, csak ugyan bőgött is Bukolla, mégpedig a sziklának a tövéből hallatszott most a bőgése. A fiú lemászott a szikláról, s ott annak a tövében talált egy nagy-nagy barlangot. Bement a barlangba, s ím ott állt Bukolla. Meg volt kötve. A fiú nem sokáig gondolkozott, elszabadította Bukollát, kivezette a barlangból, s indult vele hazafelé. De még nem haladott messzire, egyszerre csak hallja, hogy kiabál utána valaki. Visszanéz, hát egy rettentő, óriás asszony szalad mögötte, és a nagy óriás asszony mellett egy másik, egy kisebbik.
2: Jézus Isten, hát ezek mindjárt utolérnek, most már mit csinálja?
0: Oha, kérdezte Bukollát is.
2: Na édes Bukollám, most mit csináljunk? Adjál már tanácsot!
0: És mondotta a tehén.
3: Szakíts ki a farkamból egy szálat, s dobd le a földre!
2: Jó.
0: A fiú kiszakított egy szálat a tehén farkából, ledobta a földre. Akkor aztán a tehén mondotta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem neked, hogy egyszeriben nagy folyammá változzál, de olyan nagyjá, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár.
0: Abban a pillanatban a szőrszálból rengeteg nagy folyó lett. De amikor az óriás asszony odaért, átkiabált a fiúhoz.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó! Eredj haza!
0: Szólott a húgához a kicsi óriás leány.
4: Hozd ide az apám nagy ökrét!
0: Visszaszaladott a kicsi óriás leány, és csak hamar vissza is tért egy rettentő nagy ökörrel. Ez az ökör egy szempillantásra megitta az egész folyót. Azzal az óriás asszony átlépett a folyón, szaladott a fiú után. Az meg kétségbe esett. Nem tudta, hogy mit csináljon. Kérdezte ismét a tehenet.
2: Jaj, Bukolla, kedves Bukolla, mit csináljuk? Hát mindjárt utolér ez az óriás asszony.
3: Tép ki még egy szálat a farkamból. Dobd le a földre.
2: Jó.
0: Úgy tett a fiú, ahogy Bukolla tanácsolta. És amikor Bukolla mondta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy égő mágia legyen belőled, de olyan nagy, hogy senki rajtad át ne jöhessen, csak a repülő madár.
0: Abban a szent pillantásban nagy égő mágiává változott a szőrszál. De az óriás asszony felemelte az öklét, megfenyegette fiát, átkiabált a mágiás, mondotta.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó. Eredj!
0: Szólt a húgához.
4: Szaladj vissza, hozd el az apám nagy ökrét.
0: A kicsi óriás leány visszaszaladott, és egyszeribe jött az ökörrel. Azzal az ökörrel jött, amelyik a folyót mind megitta. Most pedig, ami víz volt benne, mind kieresztette, és egy szempillantásra kialudott a rettentő nagy égő mágia. Na, most szaladott utána az óriás asszony. Hú, de hogy szaladott, mint a fergeteg. Még annál is sebesebben, szinte már a nyomába ért a fiúnak.
2: Oj, mi lesz most, mi lesz most? Mit csinálunk most, édes bukolla?
3: Tépd ki még egy szálat a farkamból, s dobd le a földre, ne félj semmit.
0: Úgy tett, ahogy a tehén tanácsolta. Ledobta a szőrszálat a földre, a tehén meg mondotta neki.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy hegyé változzál, de olyan magas hegyé, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülőmadár.
0: Egyszeriben magas hegyé változott a szőrszál, de olyan magas hegyé, hogy a fiú nem látta a tetejét. De a következő szempillantásban az óriás asszony már ott állott a hegyoldalán, s mondotta.
4: Nem segítettél ezzel magadon, fiszkó!
0: Azzal odaszólott a húgának, s mondotta neki.
4: Hozd ide az apám vasfúróját!
2: Úristen!
0: A kicsi óriás leány hazaszaladt, és egyszeriben jött a vasfúróval. Azzal vette az óriás asszony a vasfúrót, fúrta a lyukat a sziklán át. Egy szempillantás alatt által is fúrta, hogy szépen által tudott rajta nézni. Aztán hasra feküdött, elkezdett mászni a lyukban. De hát a lyuk nem volt elég tágas, az óriás asszony a hegy közepén megakadott benne. Sem előre, sem átra nem tudott menni. Ott maradott, s kővé változott. Ott van még ma is. A fiú pedig szerencsésen hazaérkezett bukollával, és attól kezdve az öreg ember és az öreg asszony nagy boldogságban él.

Dugri és Egri. Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény, hogy hívták? Dugrinak. Na most ennek a Dugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárta az egyik falut, aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elmen

0: Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hátútját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Tugri, mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg bubos kemence állott a tisztás közepén.
1: Még sem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt.
0: Megvárom a reggelt.
2: És mit csinált?
0: Belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse, a farkas, az erdő flótása, a sakál, meg az erdő mesemondója, a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
3: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vángosokat. Hát még az élelem az van még csak sok.
0: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
1: Szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához.
4: Még az is valami? Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág, nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
5: Halljál, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik annak a fejét vétetem.
4: Sok orosort lefejeztetek már a sak. Na, de ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfa ágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sak leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
0: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
6: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépne szét engem.
0: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
7: Az erdő közelében egy bédes leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
0: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, s a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a júnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyetett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra,

0: Bizony rosszul. Egy farkas kaput rá a nyája. Minden nap elragad két kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
1: Ne búsulj! Segítek a bajodon!
2: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvette a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
3: Bizony, Mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
4: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
2: A csikós felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri megfelült a csődőre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból. Csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú ruddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piac téren harsány hangon kiabált a sakkhírnöke.
5: Hét esztendeje beteg a sakklánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakk feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakk leütteti a fejét!
4: Én meggyógyítom a sakklányát!
2: A hírnök nyomban a palotába vezette Tugrit a sakk elé. A sakk bebocsájtotta a lányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. Három nap múlva meggyógyult a sakk leánya. A sakk beváltotta a szavát, nagy lakomát, igazságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz.
3: Hello, melyik város feje akarsz lenni?
4: Nem akarok én város feje lenni. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. Két kezem munkájából akarok én megélni.
2: Elcsodálkozott ezen a sakk, de úgy tett, ahogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, s közben faggatta a gazdát.
6: Év, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod, én meg, hát, ugye, elloptam a lovadat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
4: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
6: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
2: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsak, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlánsak azt kérdezte.
7: Miért nincs itt a másik vezírem, a tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
2: Felállt akkor a sakál.
8: Nem! Most nem mesélünk semmit! Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a tigrist, mert beszéltünk.
2: Felállt a medve is.
9: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfa ágáról.
2: És most jött a farkas.
5: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott az a kutya.
2: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
7: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót!
2: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. A fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
10: A követ címet keressétek!
2: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt a becsületes tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: kalandjai. Találkozás háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte. Reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevetőbálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell.
1: Akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy náthát kaptam.
1: Egyáltalán. Hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis Pikpok megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó. Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát ez kár. Nagy kár. A kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda. Milyen szépek ott a naplementék, és milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák. Egyszerűen szerelmes vagyok a kék tóba.
0: Ebben a pillanatban az öböl felett megjelent egy csapat vadkacsa, és a vezetőjük, a gácsér, meg a többiek is hápogni kezdtek.
1: Várj, mondd meg nekem, hogy hol van az a tó.
0: De háp-háp, csak tüsszentett egyet, megrázta a farkát, és csatlakozott a csapathoz.

Kedves gyerekek, nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk, oszlopokat faragunk, a kérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat tagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk. Mohát tépünk, falat.
1: Te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Diderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrohant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát.
3: Hát itt megenni!
0: Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben odakiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek ki innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Toholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, állat, egyenes az az oldalra, tak, rontott a szarvával, lehetről meg azt kívánták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az voltak.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, s kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: De, nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, Pavlám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most így ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka, koma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert... Hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Csune, kivesd el magad! Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma, itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kézed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak. De amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda, kézed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod, mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondta, nem gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerekkomám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, s minek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját, Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt! Tajnát! Kurjongatott! Verte össze az összes bokáját és a tenyerét! Rikkongatott! Nye-nye! Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg! Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, róka koma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyelj, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Ó, igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja a sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát az farkaskomám, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, róka koma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és mikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Ha nem mondod!
1: Hogy ne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na csak, komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Ki a
1: aki az áldúja van, baj van, koma! Az Isten! Ó, Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkad!
5: Jaj! Jaj! Mit csináljak? Mit csináljak?
1: Hát tudod, mint farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkat.
5: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el.
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy. Hát figyelj, hogyha másképp nem segíthetek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg. Hát ezt könnyen akartam, de hát.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkában. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkast sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal adsz neki, úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkombokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
5: Hát, téged ugyan meg mi lehet, róka koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
5: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
5: No, ne jajgass, róka koma. Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkas komám, nem mennék én, de látok, nem, jaj, nem tudok.
5: Na, jól vagy. Akkor vezetlek én.
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok, jaj, állni.
5: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
5: Hé, te!
1: Mit mondasz?
5: Mit puszmogsz te itt magadba, róka koma?
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
5: Bizonyosan gyengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
5: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, róka koma?
1: Csak úgy mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
5: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
5: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem!
1: Ne! Miért ne, farkas komám, gyerek!
5: Nem!
1: Menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
5: Nem, megmondtam, hogy nem!
1: Ne, farkas komám!
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegényemnél?
1: Én bizony agyonütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, s aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek is, csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Utcú, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és mindenáron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt, kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett királykomáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Helyjaszt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi hely a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: Na hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval, ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt táncúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, és bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komam! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a komák!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémántal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Ad nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, ami a konyhába kell, konyhára kell jönnünk. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkó.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkig ette itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodta ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra. Gondolta, leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az ujjal. A régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza. Ő meg kiment az udvarra, és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika. Gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

adj Isten egészségére. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltüsszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Néha, ha náthás volt, nem is lehetett más szót hallani az országban, mint azt, hogy adj Isten egészségére! Minden ember azt mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta sohasem mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elébe hívatta a juhász.

0: Elmegy a juhász, megáll a király előtt, aki pedig trónuson ült, és igen hatalmas volt, meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégse fél tőle.
1: Mondd mindjárt, adj Isten egészségemre! Adj Isten egészségemre! Nekem, te korhelybetyár, te! Nekem, felséges úr! De nékem, én nékem! Nékem, hát, persze, hogy én nékem!
0: Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében, de beleszólt a hopmester.
2: Azt mond te, tüstént, azt mond! Adj Isten egészségére, felséges uram, mert ha nem mondod, hát halál fia vagy!
1: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják!
0: A király leány is ott volt a szobában, a király apja mellett ült egy kisebb trónuson, és olyan gyönyörűségesen szép volt, akár csak egy aranygalamb. No, de akármilyen gyönyörűségesen szép volt, azért mégis elnevette magát a juhász szavára, mert neki megtetszett a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király pedig megparancsolta, hogy vessék tüstént a juhászt a fehér medve tömlőcébe. El is vitték a darabontok, s bevetették a fehér medve tömlőcébe. A medvének 2 nap nem adtak semmit enni, hogy annál dühösebb legyen. Amikor az ajtót betették, mindjárt megrohanta a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De amikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majd maga magát falta be, és a legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldost a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, hogy ébren tartsa magát, nótákat csinált, mert tudta, ha elaludna, a medve rögtön széttépni. De nem aludt el. Reggel jön a hopmester, megnézi a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felvezette a királyhoz, aki rettenetesen megharagudott, és azt mondta.
1: No, most közel voltál a halálhoz. Mondod-e, hogy adj Isten egészségemre?
0: De a juhász csak azt mondta.
1: Nem félek én 10 haláltól sem. Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül. Eredj hát a 10 halálba!
0: És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlőcébe. Be is vetették a darabontok, és a tüskés disznóknak nem adtak 1 hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. De amint a disznók nekirohantak, hogy szertefaldossák, a juhász kivett a szűre ujjából 1 vendelnapkor faragott kis furuját, és elkezdte fújni Szent Vendel nótáját. Erre a sündisznók visszahökkentek, aztán meg egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász úgy szeretett volna kacagni, amint az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt elrohannának, felfalnák, mert ezeknél hiába volt csillagszeme. 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Azért csak fújta a vendelnótáját. Előbb csendesen, hogy a tüskés disznók andalgót jártak, de aztán mind gyorsabban. Mi utoljára olyan frisset furujázott nekik, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradva egy rakásra dűltek. A juhász csak akkor nevetett, de úgy nevetett, de még reggel is, amikor a hopmester jött megnézni, hogy maradt-e valami a csontjaiból, a könnyek végigfutottak orcáján a nagy kacagástól. A hopmester felvezette aztán a juhászt a királyhoz. A király még mérgesebb lett, hogy a disznók nem tudták elpusztítani a juhászt, és azt mondta.
1: Na, most már közel voltál a 10 halálhoz. Hát mondod-e már, adj Isten egészséget!
3: Nem félek én 100 haláltól sem! Csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül!
1: Eredj hát a 100 halálba!
0: A király megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlőcbe, melynek a közepén egy mély kút van körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén meg egy mécsesét, hogyha valakit belevetnek, meglássák, leírte a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszás verembe, talán még meggondolja magát, mondja a királynak, adj Isten egészségére. A darabontok kimentek. Ő pedig felállította a verem mellé fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrbe, akkor aztán kiáltott a darabontoknak. Hogy már meggondolta, Biző mégsem mondja. A darabontok bementek, belökték a szűrt, a kalapot meg a tarisznyát a verembe, hallgatták, amint esett kaszáról kaszára, míg leért, és utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. A juhász pedig a setét szögletben nevetett. Másnap jön a hopmester lámpással. Hát, majd hanyat esett, ahogy meglátta a juhászt. Felvezette aztán a királyhoz, aki már akkor még sokkal mérgesebb lett. De azért mégis megkérdezte.
2: Na, most a 100 halálban voltál. Mondod-e már, adj Isten egészségemre!
3: Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
2: Tán olcsóbb ér is megalkuszunk.
0: Mondta a király, amikor látta, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt, és megparancsolta, hogy fogjanak be a királyi hintóba. Akkor maga mellé ültette, s elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott pedig így szólt hozzá.
2: Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom.
0: A juhász csak elhűlt, de azért mégis azt mondta.
3: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: A király pedig elszomorodott, odább hajtatott, elértek az aranyvárhoz. Ott pedig azt mondta.
2: Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüsterdőt, aranyvárat, csak mondd azt nekem, adj Isten egészségemre.
0: De a juhász, bár ámult-bámult, mégis azt mondta.
3: Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Erre a király nagy búsulásnak adta magát, odább hajtatott a gyémántóig, ott aztán azt mondta.
2: Látod ezt a gyémántavat? Még ezt is neked adom, ezüsterdőt, aranyvára, gyémántavat. Mind neked adom, csak azt mondd nekem, adj Isten egészségemre.
0: Már akkor a juhásznak be kellett hunni a csillag szemét, hogy ne lásson, de mégiscsak azt felelte.
3: Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül.
0: Akkor a király már látta, hogy másként nem boldogul vele. Hát, megadta magát.
2: No, nem bánom. Hozzád adom hát a leányomat. De aztán mondd el nekem igazán, adj Isten egészségemre.
3: Mondom hát, hogy ne mondanám. Persze, hogy akkor mondom.
0: A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királyleány férhez megy. Örült is az egész ország népsége, hogy a királyleány, aki annyi királyfit kikosarazott, a csillagszemű juhászt mégis megszerette. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyermek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vígság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték. Tenger népült az asztalok körül, a jókedv a házfedelet emelgette. A vőfély éppen felhozta a tormás disznófejet, és tisztességesen elmondta.
4: A leves elfogyott, itt hozom a tormást, melynek erejétől csókolgatjuk egymást.
0: Amikor erre a király maga elé vette a tálat, hogy szétossza mindenkinek a maga falatját, egyszerre csak nagyot tüsszentett az erős tormától.
3: Adj Isten egészségére!
0: Kiáltott a juhász legelőször. A király úgy megörült rajta, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király vált belőle. Soha se terhelte népét még azzal is, hogy kedvük ellenére jót kívánjanak neki. Mégis jót kívánt neki mindenki parancsolat nélkül is, mert igen jó király volt. Hát igen, szerették.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép éne?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

0: A Csóhuku hegyi boszorkány. Valamikor hajdanában volt egy égigérő hegy, amit Csóhukunak hívtak. A csúcsát mindig felhősapka fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadás támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A Csóhuki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstént vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére, mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltötte egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle-miféle szerzet volt a fenyegető hanggazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népe nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
2: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt a dadahacsi. Az a negiszobe. Igen, olyan nagy a mellényük. Úgy van. Igen.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
3: Nosza!
2: Itt a jó alkalom. Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló fickok vagytok, mi? Persze!
3: Hagylásuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegyke legény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
4: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni dadahacsi.
5: Legalább jöjjön valaki, és mutassa az utat.
0: Hebegte Negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
6: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
5: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öregasszonyhoz.
6: Szép kis vitézek vagytok. Hát, ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljunk.
0: Bíztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
6: A fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megmegállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függöny takarta. A küszöbön egy nagyobb acska csecsemő üldögélt, s egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
6: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néne, és illendően beköszönt.
6: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
7: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, és nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
7: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na lássuk csak azt a rizslepényt.
6: Persze, persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
7: Eredj, gara fiam, hozd hamar azt a lepényt!
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
7: Jól van, fiam, akkor most eredj, fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával, hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
6: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
7: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat, még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
6: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
7: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságod megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, s ezzel átnyújtott akaz anyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
7: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A faludbelieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. No, gara fiam, gyere csak ide! Kapd fel a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba!
6: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán! Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam!
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
1: No, anyu, huny be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaz a néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett, aztán hip-hop, már is letették a földre, és mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
6: Hű, na gyere, gara, fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás-rívás odabent, és egy bonc hangosan imádkozik.
6: Ugyan kihalhatott meg.
0: Lépett be az ajtón aggódva.
8: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
6: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, akaz a néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott sejmet.
6: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. Ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyut, de mindenki nagy becsben tartotta akár a kincset.

0: A csengettyűs lábú kecske. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csengettyűs lábú kecske. Volt neki három gidája, Sángul, Mángul és Szőlőszemecske. A kecske család a legelő közelében éldegélt egy házikóban. Egyszer megtudta a kecske, hogy az éles fogú farkas a ház körül settenkedik, s lelkére kötötte gidáinak.
1: A szemetek nyitva legyen, ne rakoncátlankodjatok. Ha pedig valaki zörget, jól nézzétek meg, hogy ki az. Ott az ajtó hasadéka, s a kulcsukon is kiláttok. Ajtót csak akkor nyissatok, ha engem felismertek. Se a farkast, se a sakált be ne eresszétek.
2: Ne aggódjál, így teszünk.
0: Jött a farkas, és zörgetett az ajtón.
2: Ki az? Ki az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hangja gyengéd, kedves. A tiéd meg durva, érdes.
0: A farkas elment, de néhány perc múlva visszatért és zörgetett.
2: Ki az? Ki zörget az ajtón?
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tütyemben tegyet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyád melső lába fehér, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas egyenesen a malomba, és beledugta lábát egy lisztesságba. Fehér lett a lába nyomban. Visszatért, és újra elmondta mondókáját.
3: Én vagyok. A ti anyátok, a tügyemben tejet hozok, szájamban meg füvecske van.
2: Mit hazudozol hiába? Anyánk hátsa lába piros, a tiéd meg piszkos barna.
0: Ment a farkas, és hennával befestette a hátsó lábát. Mikor az övé is piros lett, visszament a kecskeházához, és bebocsátást kért. A gidák ekkor kinyitották az ajtót, a farkas meg zsupsz beugrott a házba. Sángult és Mángult, akik a keze ügyébe estek, nyomban bekapta. Szőlőszemecske azonban még idejében el tudott menekülni, és a vizes árokba rejtőzött. Naplemente felé hazatért a csengettyűs lábú kecske. Az ajtóhoz érve látja, hogy tárva nyitva. Fejvesztetten hívogatta kicsinyeit, de nem kapott semmi választ. Ekkor még hangosabban szólította őket. Szőlőszemecske megismerte anyja hangját, előjött és elmesélte neki a történteket. Az anyja megkérdezte.
1: Farkas volt-e, vagy sakál volt?
2: Én bizony a rémülettől azt is elfelejtettem.
0: A kecske a sakál odójához ment. Megkérdezte tőle.
1: Te etted meg két gidámot? A kis Sángult meg a Mángult?
2: Én ugyan. Kerülj beljebb, itten hiába kereskélsz. Nézd a hasam, olyan horpat, hogy már a hátamhoz tapad. Ez csak a farkas tehette.
0: A kecske a farkas házához ment, s felkapaszkodott a tetőre. A farkas odabent éppen tüzet rakott, hogy egy fazékban levest főzzön kölykeinek. A kecske ekkor vadul ugrálni kezdett a tetőn, a farkas kidugta a fejét és elkiáltotta magát.
3: Ki az, aki a tetőmön vakmerően ugrándozik? Ki az, aki a levesemet porral, földdel szennyezi?
1: Csengős lábú kecske vagyok, páros lábbal ugrándozok. Négy patámat jól megvetem, két szarvam az égnek mered. Ki vitt el Sángulomat? Ki ette meg Mángulomat? Ki áll ki velem a harcra?
3: Éles fogú farkas vagyok. Én ettem meg Sángulodat. Én vittem el Mángulodat. Én állok ki harcra veled.
1: Mikor lesz a párviadal?
3: Mondjuk péntek reggel, ahogy virrad.
0: A kecske hazatért, aztán a pusztára ment és jól megtöltötte fűvel a gyomrát. Másnap kérte a pásztort, felje meg, és készítsen neki egy csupor vajat, meg egy merülkanál tejszint. Aztán fogta és ment vele a köszörűshöz. Azt mondta neki.
1: Élesíts ki, mindkét szar van.
0: A köszörűs csinált két acélszarvas helyet és ráerősítette őket a kecske szarvára. A farkas meg elment a felcserhez, és azt mondta neki.
3: Élesítsd ki a fogamat!
2: És mi lesz a fizetséggel?
3: Hát még azt is adjak neked.
2: Nem tudod, hogy a kenyér sem kell meg kovász nélkül?
0: Hazament a farkas, fogott egy tömlőt, felfújta és visszasietett a felcserhez.
3: Nesze, itt a fizetséged.
0: A felcser kinyitotta a tömlőt, de bíz abban, levegőn kívül semmi sem volt. Még a szempillája sem rebbent meg, de magában azt mondta.
2: Úgy elbánok majd én veled, még a mesékben is bent lesz. Hát azt hiszed, hogy felültetsz, rászedsz?
0: Azzal vette a harapófogót, mind kihúzta a farkas fogát, s kócot tett a helyükbe. Eljött a péntek reggel. A farkas és a kecske már a küzdőtéren voltak. Megegyeztek abban, hogy mielőtt összecsapnak, isznak még egyet. A kecske belemártott a száját a vízbe, de nem ivott. A farkas azonban annyit ivott, hogy a gyomra felpuffadt és elnehezedett. Aztán nagy hencegve neki gyürkőzött, jött a kecske is acélhegyű szarvával. Feje, nyaka úgy állt, mint a cövek. Megszólalt a farkas.
3: Nyakad, fejed megfeszíted, majd most Móresre tanítalak.
0: Ezzel feléje ugrott, és el akarta kapni a torkát. Kóc fogai azonban cserben hagyták, s nyomban kiestek. Mikor a kecske ezt meglátta, lélegzetvételnyi időt sem hagyott a farkasnak. Nekiturálta magát, s szarvával átdöfte a farkas torkát. Aztán sángult, mángult, kivette a farkas gyomrából, és hazavitte őket. Szólított a szőlőszemecskét is, majd így szólt a három kicsinyéhez.
1: Kis gidáim, okuljatok ellenséget jó barátnak, soha többé ne nézzetek, és az ajtót mindenféle rossz népnek ki ne nyissátok.
4: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
5: No, leányom, mondta a leányának. Kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
4: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
6: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
4: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem nyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
7: Ne is gyere, te Jankó! Úgy se lesz az a kisasszony a tied.
8: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysakkal telik. Ki lesz az a király kisasszony?
4: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
8: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
4: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy vék aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
8: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
4: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
7: Ne is menj te oda be! Úgy se lesz az a tied!
8: Már miért ne lehetne az enyém?
7: Csak! Nincs hozzá való eszed.
8: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell. Azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
7: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
4: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
8: Te piros a kisasszony!
6: Tűzég ám bennem!
8: Itt egy tojás. Süssük meg nála.
6: Lyuk a sáma serpenyő.
8: Itt egy szeg. Foltozzuk be vele.
6: Igen, bizaganét.
8: Az is van itt, egy sipkával.
4: No, erre a kisasszony egy szó se tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek. Nagy lakodalmat tartottak. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Szervusztok, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este is esti mesét fogtok hallani itt a Tilos Rádióban. Mesélni fogunk nektek. Két mesélő is fog nektek mesélni. A Gábor meg a Bandi. Itt vagy, Gábor?
1: Szervusztok! Jó estét kívánok! Minden jó, kedves kis gyereknek! Remélem, ágyban vagytok már.
0: Így van. Most már nem csak azt fogom nektek mondani, amit eddig, hogy a számítógép gombját és a direkt hangfalat, vagy mi a lószarnak hívják.
1: Fúj!
0: Azt kapcsoljátok föl, hanem most már rádiókészüléken is tudjátok hallgatni. Feküdjetek le szépen. Nem szabad a rádiót betenni az ágyba, mert 220 van benne, és csapat az áram. Úgyhogy csak úgy messziről hallgassatok bennünket. Mauri zene fog majd a mese alatt szólalni. Adjuk nektek elmesélni ma a mesét. Aki szuszog, az a Gábor. Ő fog majd nektek mesélni.
1: Én már el is aludtam.
0: De akkor nem tudunk mesélni a gyerekeknek. Úgyhogy ébredjél föl, Gábor. Én leszek majd az ajtónyikorgás, vagy a kiskutya, a kismacska, a Gábor meg a történetszerkezetet fogja most átvállalni. Mert ha nem, akkor úgy összeveszek vele, mert nem hoztam a mesekönyvet. Pedig annyira be akartam rakni dörögdön a kocsiba, csak ott maradt valahogy. Hát kedves Gábor, akkor kezdjünk neki a mesének.
1: Hát hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kisfiú.
0: Ez egy nagyon szép kisfiú volt.
1: Szép, göndörhajú, szép, kékszemű, kis tömzsi kisfiú volt. Egy vidéki kisfiú. Volt neki apukája, volt neki anyukája. A drága apukája iparos ember volt, anyukája is háztartásbeli, de néha varrogatott is. Az apukája pedig szobafestés és mázolással foglalkozott. A drága jó kisfiú, aki nagyon jó fiú volt, mindig hallgatott rájuk. Ő is úgy gondolta, meg az apukája is úgy gondolta, meg az anyukája is úgy gondolta, hogy az óvoda elvégzése után beiratkozik az általános iskolába.
0: A köztársaság téri általános iskolába.
1: Vidéken volt ez, vidéken azért régen nagyon nehéz volt az élet. Nehéz is volt, meg szép is. Nehéz azért volt, mert az emberek szegények voltak. Szép azért volt, mert szerették egymást az emberek. Ismerték egymást az emberek, ismerték a Pólya utcából, a Köztársaság utcából, vagy térről, és mindenki nagyon szerette és ismerte egymást. Ez a kisfiú szépen beiratkozott.
0: Sose veszekedtek, sose?
1: Nem veszekedtek. Mindig azt mondták, Nurfül Kinder.
0: Igen.
1: Vagyis nem a gyerek előtt.
0: Németül?
1: Igen, németül. Igen. De ez a szomszéd bácsi mondta,
0: igen.
1: Aki német ajkú volt,
0: igen.
1: De azért ott lakott.
0: A Darabos Jóska bácsi.
1: A Darabos Jóska bácsi
0: igen.
1: Volt.
0: Igen.
1: Ő német ajkú volt, ott együtt éltek a németek, a magyarok.
0: Nem úgy, mint a Polgársanyi bácsi, mert az nem volt német ajkú. Az a Pólya utca másik oldalán lakott.
1: Ő milyen? Volt.
0: Magyar nyelv.
1: Magyar nyelv.
0: Magyar. Neki volt egy néni, aki ott lakott a házukba, mert az még az elefántiéktól maradott, az volt a kocka mariskörén, ő volt a szolgáló régen, háború előtt.
1: Háború előtt.
0: És aztán a Polgársanyi bácsiék meg szappannal foglalkoztak. Szappant csináltak. Be kellett vinni nekik a zsírt, és akkor ők csináltak mosószappant belőle.
1: Zsírból főzték a szappant.
0: Később meg Tomi Szuper, meg Tomi mosóforokat is lehetett tőlük kapni zsírért.
1: De az már nagyon később volt.
0: Avasszalonnát is lehetett oda vinni.
1: Így van, és az avasszalonnából és a zsírból főzték a szappant. Az volt a finom mosószappant.
0: Igen.
1: Avval mosakodott az a kisfiú is, mert sokan mások ebben az országban, igen. Ő nagyon régen.
0: Igen.
1: Ez a kisfiú szépen járt az általános iskolában, barátkozott többi barátaival, kis barátaival, kislányokkal is, focizott, zenélt.
0: Hát egy kicsit focizott, mert kicsit nem focizott. Volt a, nem értett nagyon a focihoz.
1: De szeretett volna focizni, kajakkenuzott.
0: Kajakkenuzni, igen, igen.
1: Sportember.
0: A Kurca folyóba bele is borult egyszer, és amikor beleborult, akkor már ez nagyon régi folyó volt, és régen folyt, most állóvíz volt akkor, mikor beleborult, és mivel nem takarították ki, olyan egy méternyi iszap volt a folyóba, és a fél méternyi víz, és beleborult a kisfiú, és tiszta szar lett a bocsolyától.
1: Igen, de mivel ő sportembernek készült.
0: Kijött szarosan, igen.
1: Kijött, kikászálódott a Kurca folyó iszap rétegéből.
0: Ez tényleg így van.
1: És utána tanult, nagyon jó tanuló volt, szorgalmas tanuló volt. Édesapjával eljárt dolgozni, segített neki, vitte a vödröt, hozta ecseteket, pemzliket, és ott úgy látta, hogy a festészet, a szobafestés és a festészet az egy nagyon nagy dolog, és nagyon megszerette.
0: De nem úgy volt, hogy én úgy hallottam, hogy nem volt nagyon jó tanuló, hanem a tanítónéninek kenyeret kellett hozni délelőttönként, és ő tudott elmenni a Makai Pékhez kenyérért, és azért
1: szorgalmas volt.
0: Négyest matematikából.
1: Nem csak jó tanuló is volt, hát mondjuk voltak olyan tantárgyak, mint minden kisgyereknél előfordul.
0: Igen, környezetismeret.
1: Abban nagyon ügyes volt, testnevelésből is jó volt.
0: Ez jó.
1: Rajzból is nagyon ügyes, életből is nagyon ügyes volt. Hát a matematikát, a fizikát, a kémiát és egyéb hasonló reál tantárgyakat. Ezt persze még nem tudjátok, mit jelent ez, gyerekek, de majd meg fogjátok tanulni. Azokból kicsit nehéz fejű volt, hogy
0: biztos azért, mert a humán tantárgyak érdekelt.
1: Igen, szerette az irodalmat, szerette a történelmet, így van, ez úgynevezett humán beállítottságról volt szó. Szerette az irodalmat, szerette a történelmet, szerette a földrajzt, ez a körzetismeretnek egyik változata volt.
0: Igen.
1: És amikor így szépen szorgalmas is volt, mert elment kenyérére, amikor tanítani elküldte kenyérére a pékbáki.
0: És sose hozott éget kenyeret, hanem mindig csak szép pirosat.
1: Ügyes fiú volt, és mindig mondta, hogy tanítónéninek lesz ez a kenyér. És így nagyon szépen és nagyon gyorsan, 8 év alatt el is végezte az általános iskolát.
0: És egyszer se bukott meg, nem?
1: Nem bukott nem, meg, nem. A szülei nagyon szerették, ő is szerette a szüleit. Szeretett volna sokat tévét nézni, de abban az időben még nem nagyon lehetett tévét nézni. Nem volt 32 csatorna, hanem egy darab csatorna
0: nem,
1: volt.
0: Nem, ez nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy az apukája vett egy tévét. Egy Orion tévét, egy Orilux tévét, és a kisfiú az elhatározta, mivel csak egy tévét lehetett nézni, a magyart, hogy ő befogja az osztrákot is. Csak ez a mese a Dél-Alföldön játszódik.
1: Igen, egy vidéki város.
0: Nagyon messze volt onnan, Szombathely után még az osztrák terület. És a kisfiú elfordította az antennát, hogy befogja az osztrák adást, de nagyon rövid volt az antenna zsinór a padláson, és súgy fölhúzta a tévét a szobába, de azt ő nem tudta, hogy a banándugó erős, és leesett a tévé, és puff, fölroppant a tévé. Igen,
1: akkor nagyon-nagyon megharagudtak a szülei el
0: a kisfiúra. Nem. Azt hitte a kisfiú, hogy meg fognak haragudni, de nem, csak nem volt utána tévé egy darabig. A kisfiú volt elszomorodva, hogy fölroppantotta a családi tévét.
1: De akkor is már lehetett tudni róla, hogy műszakilag is nagyon fejlett ez a kisfiú, és nagyon kreatív, amit úgynevezett kezdeményező képességével megpróbálta meg csinálni azt, hogy ne csak egy adó legyen egy televízióban, mert régen csak egy adó volt, és egy adóban egy maci mosta mindig a fogát, és 8 órakor, fél 8-kor, 7 órakor, és úgy gondolta, hogy majd Ausztriában is vannak ilyen emberek, meg gyerekek, meg mindenféle tévéadások, és gondolta, hogy akkor hát ott is
0: meg
1: van.
0: Romániában
1: is, meg
0: Szabadkán,
1: Jugoszláviának hívták régen azt a csúnya területet, most már nem is tudom, hogy hívják őket.
0: Onnan lehetett Farmert hozni, meg
1: rágógumit,
0: Rolling Stones lemezt,
1: igen,
0: meg mindent.
1: Igen, mert akkor voltak ott, akkor sok mindent lehetett ott kapni, de a kisfiú nem igazán ebben foglalkozott, hanem arra gondolt, hogy ő tovább szeretne tanulni, és szeretne nagyon nagy, nagyon okos és nagyon szép ember lenni. Így hát úgy gondolta, hogy mivel 8 általános iskolát elvégezte, nagyon jó eredménnyel, kiváló eredménnyel, legalábbis a krónikák ezt mondják.
0: Igen.
1: Így van, meg az édesanyja is azt mondta nekem, amikor találkoztam vele, hogy nagyon jó fiú volt, nagyon jó tanuló volt. Így hogy hát akkor ezt fogadjuk is el. Így hát föl is vették őt egy gimnáziumba.
0: Igen.
1: Egy nagyon szép gimnáziumba, ami a városnak, a kisvárosnak, egy vidéki kisvárosnak a legjobb és a legszebb gimnázium.
0: És nagy, magas gimnázium volt.
1: Nagy, sok emeletes.
0: Díszteremmel.
1: Igen, és ott
0: van. Aulával.
1: Pederus bácsi.
0: Pederus is volt, igen.
1: Na, nagyon kemény bácsi volt.
0: A Jani bácsi. Igen.
1: Jani bácsi. Jani hívták, hogy Jani bácsi. És másképpen Subri Jóskának hívták a fiatalok, de mert ugye minden Pederus bácsi.
0: Nem azért, mert az épület hátulján iszogatott egy kicsit a Jani bácsi, de nem volt rossz ember, ha iszogatott, akkor nagyon kedves volt.
1: Akkor kedves volt, igen, és mert hagyta, hogy a gyerekek, akik már nagy fiúk voltak, már 15-16 évesek voltak.
0: Éjszaka bemásztanak létrán, hogy színházat csináljanak.
1: Így van, mert nem dohányozni jártak be, meg nem.
0: Hanem színházat
1: csinálni. Színházat akartak csinálni, és akkor még, amikor ezek a kisfiú, akkor már nagy fiú lett, és nevezőköt mondjuk bandiknának, ez a kis bandikának, az volt a fixa ideálja, bár ez megint csúnya szavakat használok,
0: szóval igen,
1: az
0: szép.
1: Az volt az álma, hogy színházat csináljon.
0: Nagy színházat.
1: Mert ezen abban a városban, kisvárosban, vidéki kisvárosban volt egy kultúrház, amiben sok színházi előadás is volt. Utána a színháznak is nevezték.
0: Az a Petőfi szállóban a színház volt, csak 50 éve nem volt benne igazi színház.
1: Igen, mert úgy gondolták ott a nagyon okos és nagyon buta bácsik, hogy minek ezeknek a vidéki embereknek színház. De aztán utána úgy
0: nem, azok a bácsik nagyon jó bácsik voltak, csak az egy olyan kor volt, más milyen, mint most.
1: De akkor voltak ilyen szép felvonulások, például május 1-én, április 4-én.
0: Lobogtak a zászlók.
1: Így van. Mindenki ilyen mozgalmi nótákat énekelt.
0: Például.
1: Ami nagyon hasonlítottak a magyar népdalokra.
0: Ilyen sűs felnap, meg mint a mókus felt
1: a fán, az ötterő oly vidám, a káron ki sem fúj a nóta,
0: a tábort

0: És utána voltak ilyen másik ünnepek, ősszel is voltak nagyon szép, például november 7-én voltak ilyen a nagy októberi tuclista forradalom ünnepei, akkor többször is karénekes is volt ez a kisfiú, aki már nagy fiú lett, például el tudta énekelni a magyar himnuszt, a szózatot, az internacionális és a szovjet himnuszt is.
1: Igen.
0: És utána még nagyon szép sok mozgalmi dalt, és nagyon sok szép magyar népdalt is tudtak énekelni, és tanulta. De hát ne ugorjunk tovább annyira, térjünk vissza a színházra. Ez a kisfiú bemászott a kerítésen, és barátaival, mert voltak ott kis lányok is, de nem sokan, és próbáltak színházat csinálni. Úgy gondolták, hogy a színház az
1: volt a világ. Nagyon szép kislány, aki idősebb volt, mint a Pandika, úgy hívták, hogy Bedőcs Éva.
0: A Bedőcs Éva, aki nagyon komoly színész.
1: Szűke haja szép, volt.
0: Igen, és ő színészre szeretett volna lenni.
1: Igen.
0: Szépen
1: és
0: énekelt.
1: Szép mellei volt.
0: Szép mellei volt, a karcsulány volt.
1: Karcsulány volt. A kis bimbók úgy hegyesek voltak mindig.
0: Akkor még nem volt divat, a melltartó.
1: Nem azért, hanem volt a diákszínpadnak ilyen szép fehér pólója. Rajta volt, hogy Horváth Mihály gimnázium. És a G betűnek, meg a H betűnek a kereszteződése volt rajta a mellbimbón.
0: Puff, így van. Igen. Már az az igazság, hogy akkor már divat lett volna a melltartó, csak az idős nénik hordtak ilyen melltartókat. De a kislány, aki szerettek volna, de akkor még nagyon szegény volt mindenki, és akkor még ez a 70-es években történt.
1: Amikor bejött a hívmozgalmak Magyarországra, a szabadság szimbóluma, és így cicerektek a mellek ide-oda.
0: El kellett dobni a melltartót, és voltak olyan lányok, akik még bugyi nélkül is jártak.
1: De nem ebben a mesében ilyen nem volt?
0: Ilyen nem volt, mert csak... azért... Mert egészségtelen, és azt mondom, a kedves kislányok, akik most éppen lefekvés előtt állnak, illetve ma majdnem el is aludtak, hogy azért a télen izomtrikót, bugyit, mindent föl kell venni, mert a megfázás és a fölfázás
1: ellen. Fészek,
0: meg ugye a fiúknak is ugye a fölfázás ellen, de azért nyáron azért minden másképp lesz.
1: Igen.
0: És abban az időszakban, amikor begyűrűzött a hippi mozgalom, hát az a civilizált nyugat-európai világban, Amerikában is teljesen ismeretlen helyek voltak ezek ennek a kisfiú számára.
1: És a kisvárosban, amikor begyűrűzött a hippi mozgalom.
0: Ez 10-15 éve csúszott és késett, de azért begyűrűzött, és akkor az volt, hogy a lányok eldobták a melltartót, és mindenki csókolódni szeretett volna. Szeretkezni, és no war, love, szeretkezni, háború, ez volt.
1: Igen.
0: És
1: alföldi papucsba jártak.
0: Alföldi papucsba jártak.
1: Meg lajbi, majd ilyen mellény, meg szimacütyi.
0: Igen, ez a gáztáska, vagy igen, hogy mondták ez. És akkor mindenki nagyon boldog és szabad volt.
1: Igen, hosszú hajuk volt, így lobogott a göndör hajuk.
0: A lányok rövidre vágták a hajukat, a fiúk meg megnevezhetik hosszú hajra.
1: Na, csatos szíjuk volt.
0: Ez persze nem nagyon szerették azok a csúnya felnőttek.
1: Meg a rendőrök egyszer akkor a pofont adott.
0: Igen. Meg levágatták a rendőrök, üldözték a hosszú hajú férfiakat, igen, és a rövid hajú nőket. És mindent megtettek annak érdekében, az emberek ne érezzék
1: magukat szabadon. Mi volt ott a gimnáziumban?
0: És utána a gimnáziumban, Bandika, az nagyon jó tanuló kezdett lenni.
1: Mikor kezdett el inni?
0: Inni nem ivott soha, csak a delelő vendéglőben járt ki. Ott volt a falu végén egy delelő vendég.
1: Pacalér
0: járt. Meg ott volt csapolcsőr is, meg mindenféle jó hely volt. Ott tulajdonképpen
1: a sportpálya ott mellett. Ott lehetett nézni a lyukon.
0: Igen,
1: amikor a Spartakus Sportegyesület játszott.
0: Meg volt az egyesületi mérkőzés, akkor nem kellett befizetni a belépődét, az a 2 forintot a sportmérkőzésre, hanem a sportvendéglő, amit úgy hívtak, hogy derelő vendéglő. Régi mondások szerint az volt a szamár derelő.
1: Mert ez így van.
0: Beszéltem egy régi bácsi, vagy szegedi bácsi, néprajzos bácsi volt, és azt mondta, hogy...
1: A Lajos.
0: Igen, Bogdán Lajos
1: bácsi. A Pipás Lajos bácsi.
0: Aki így gyűjtött az ilyen, de inkább a kocsmához kötődő ilyen régi történeteket. És akkor mondtam, hogy voltam a derelő vendéglőben, és a Bandikát kerestük ott, de már nem volt ott, mert Bandika azóta sok éve eltelt, azóta elköltözött a fővárosba, mert
1: már
0: világot látott.
1: Már felnőtt ember.
0: Felnőtt ember lett, de még ne ugorjunk ennyire.
1: Ne, de mindjárt 8 óra van. Jó.
0: Még azért még van idő.
1: Nem, ma van idő.
0: Jó jelöl az óra.
1: Abszolút
0: hát
1: jó.
0: Akkor még van
1: boldog. Akkor még most csak legyen ki fiatal a Bandika.
0: És akkor a Bandika még fiatal volt, a derelő vendéglőben járt a barátaival. Nem sok barátja volt, mert olyan visszahúzódó, szolid gyerek volt, és úgy kicsit félék is volt egy kicsit, mert olyan kicsit nem is tudom, szóval olyan a verseket írt otthon, meg színházi darabokat ról álmodozott, meg előbb-utóbb, és nem is előbb-utóbb, hanem utóbb elkezdett filmekbe gondolkodni. Volt neki ott egy tanárja, egy tanárbácsija, a Mihály bácsi, azt hiszem, ha úgy hívták.
1: Nem. Kátai tanár.
0: Kátai bácsi.
1: Miska bácsi. Színházi.
0: Színházi. És volt ott egy festő bácsi is, aki festeni is tanította. Szóval ez a kis bandika nagyon el volt a világ. Nem ismerte a világot, és nagyon szerette volna megismerni. A szülei nagyon szerették őt, és nagyon sokat segítették itt a szülei.

0: hatalmasnak kell lenni, és a lányok is majd, és persze a lányok is nagyon tetszettek a lányok, de a lányok azok mindig másokkal foglalkoztak, mindig a negyedikes futballistákkal, meg a kocsma töltelékekkel, meg a nagy szájú helyi huligánokkal, és úgy, és Vanni meg küzdött, és tanult, és rajzolt, és zenélt, és mindenféle jó dolgot csinált, és akkor találkozott a filmmel. A film az olyan dolog volt, hogy régen úgy hívták, hogy szuper 8-as, vagy 8-as technika, egy film, telülít szallaggal, hogy befűzték egy ilyen Szovjetunióból importált, nagyon olcsón és nagyon jó technika volt akkor még, egy ilyen felvevő gépbe, és akkor befűzték ott a filmet, aztán bekapcsolták a kamerát, és akkor lehetett fel 3 percig egyfolytában filmezni. A jobb helyzetekben lévő emberek, akinek jobb Szovjetunióból importált kamerájuk volt, annak volt hang része is, és lehetett hangot is. Szóval ezen mindenkinek sikerült, amikor ezeket a filmeket fölvették, akkor rájött az a kis Bandika, aki már igazán nagy fiú volt, akkor már 16 éves is lehetett, már szépen már a pajusza is pedzett, ő erős testalkotú, de vékony fiú volt még, erősen szőrösödött, és neki már borotvágoznia is kellett. És akkor rájött arra, hogy milyen jó dolog az, hogy lehet rajzolni, és meg énekelni, és meg zenét is csinálni, és az a film, ez az egyszerű kis dolog, amit beteszünk egy ilyen kamerába, és akkor beállítunk egy-két dolgot rajta, és utána fölveszünk, utána elviszünk a laborba, ott előhívják, és akkor abból lesz egy ilyen kis tekercs, és utána azokat szépen otthon egy ilyen kis két burigánot összeállt, meg egy ilyen nézőkkel át lehet tekerni, és akkor abból szépen ilyen ollóval meg lehet válogosni, egymás mellé lehet tenni, össze lehet ragaszgatni, és lehet préselni, és abból egy olyan dolog születik, mint hogyha ha énekelne is, meg rajzolna is, meg színjátszott is csinálna, és ebből keletkezett a film. És úgy gondolta ez a kis Bandi, aki már Andrásnak hívták.
1: És egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött egy nagy ember!
0: Ő volt az igazgató bácsi.
1: Azt mondja az igazgató bácsi, én vagyok a Miska bácsi gyerekek, én vagyok a színpadvezető. Nem.
0: És Miska bácsi ezt komolyan gondolta. Aztán a gyerekek elkezdtek énekelni, és mindenféle szép november 7-i, április 4-i műsorokat készítettek.
1: Nem, népi játékokat. Például a csongrádi lakodalmast. Akkor a kanteletárt, ilyen finn népi eposzt földolgoztak, és a Miska bácsi nagyon nagy tudású ember volt, szexuálisan is felvilágosodott, és a népi tánc és a népi körforgások gyökereit használta fel, hogy a gyerekek a művészeten keresztül megismerjék
0: egymás
1: testkultúrát, mert ugye népi táncolni, forogni, sürögni csak úgy lehet, ha a kezek, a karok, a vállak,
0: esetleg a szájak
1: összeérnek. A testtel játszottak el a gyerekek fákat, bokrokat, folyót,
0: tengert,
1: köveket,
0: nagy viharokat.
1: Mert ez egy szegény színház volt, olyan, mint a Grotowskié, amit a Pálisti is csinált annak idején 73-ban a Szegedi Egyetemi Színpadon, de a Pálisti akkor már nagy felnőtt ember volt, és csak az egyik társa, onnan abból a színházból, a Dózsa Erzsi, ő jött el Szentesre.
0: Igen, ő tanított valami magyar irodalmat.
1: Nem, a rajztanárnő volt régen, igen. És ez a Bandika vitte fel az zongoráját a negyedikre.
0: A Bandi erős volt.
1: Nagyon Bandika jó barátságban lettek, mert az zongora igazából pianino volt, és emiatt elkezdtek tegeződni.
0: De a pianino akkor is nagyon nehéz, mert azt mindenki tudja, aki már fölvitt egy pianinót az első emeletre.
1: De ez a negyedikre kellett ám fölvinni, mert ott kapott az Erzsi egy lakást, és a Bandika az aljára szorult annak a rohadt zongorának, mert tudta, hogy akkor rányomják a súlyt, de tényleg nagyon erős volt, mert sportolt is, ugye kajakozott is, meg szobafestő volt, jobb a ballal tudott korongecsetezni.
0: Tudott létrán is járni.

0: ügyesen is, sőt, még nyolcason is. Úgy ment, mint a keringőzne. Apukájától tanulta, az még 12-es létrával is tudott menni.
1: Így van, apukája büszke is volt egy ideig a fiára, míg amíg a létre tudott járni, de aztán úgy gondolta, hogy hát ebből a bandikával nem biztos, hogy olyan normális, városi, iparos ember lesz, mert olyan furcsa dolgokkal kezdett foglalkozni. Szóval fölvitte a rajztudálónak a harmad, negyedik emeletre azt a pihenőt, persze nem egyedül vitte fölbe, az annyira erős nem volt.
0: Hárman
1: vitte, így van, de hárman is nagyon nehéz.
0: De nem, mert az apukája hitt a bandikába, hitt bizony.
1: Hitt benne. És az is lett a dolognak a vége, hogy a bandika, akkor már Andrásnak hívták, hát valahogy le is érettségizett, szóval szép eredménnyel.
0: Szép eredménnyel.
1: Le is érettségizett.
0: Ez szép mese, Gábor.
1: Így van. És még nagyon sok időnk van ahhoz, hogy még folytassuk tovább ezt a mesét. Az érettségi nagyon nehéz volt. Minden gyerek számára az
0: érettségi. Például oroszból is kötelező volt érettségizni.
1: Volt régen
0: fizikából.
1: Még idő a nyelv, hogy orosz.
0: Volt, igen. Orosz nyelvből. Például a bandika egyszer azért kapott a gimnáziumban 5-öst a tanárnénitől, mert a zsigulit kellett kimondani oroszosan.
1: Zsiguli?
0: És a bandika kimondta, hogy zsiguli.
1: Zsiguli? Zsiguli. Zsiguli.
0: Zsiguli.
1: Zsiguli.
0: Többféle módon lehetett kimondani, és mi ezt nem tudjuk kimondani, mert nem mi vagyunk a bandika.
1: De mi ezt tudjuk.
0: De ő ezt nagyon szépen ki tudta mondani, és valamilyen módon kimondta, és azt mondta a tanítvényi.
1: Zsiguli.
0: Ötös.
1: Hát az az igazság, hogyha már itt az orosz nyelvért tartunk, ami állítólag létezett valamikor a Szovjetunióban, és mi úgy tudjuk, itt a rádióban, a Szőke András meg a Merza Gábor, hogy még létezik az orosz nyelv. És mi is tanultunk, és azért szeretném még elmondani azokat a drága fiatalok, hogy még nem aludtak el, és hogy az orosz nyelv szépségével akarnak megismerkedni, hogy a hangsúly az nem úgy, mint a magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó végén van, hanem a szó elején van.
0: És például ott van a Tarkovszky nevű filmrendező bácsi, mert ugye gyerekek az osztályfőnöki óra elején a forgatókönyvről beszéltünk, hogy ott van egy csomó szépség, mert nézzétek meg gyerekek a Tükör című filmet,
1: igen,
0: vagy a Stalker című filmet, vagy nézzétek meg például a
1: Iván gyermekkora
0: című film.
1: Az volt az első filmjének a bácsinak.
0: Vagy hallgassátok meg a Vizocki nevű, a Vladimir Vizocki-nak a dalait. Nagyon érdekes nyelván van az orosz.
1: Az orosz, igen, csak sajnálatos módon ezek a nyelvek, ezek mint kivesző félben lévő nyelvek.
0: De a bandika nem azért ment föl Budapestre, hogy orosz nyelvet.
1: De azért még nem tartunk, hanem én szeretnék elmesélni nektek egy nagyon szép orosz mesét.
0: De remélem nem alszatok, gyerekek.
1: Remélem még nem alszatok, mert ez nagyon szép mese. Én a mesemondó vagyok, most kicsit kizökkentem ebből a történetből, Merza Gábor vagyok. Én is jártam iskolában, és én is ugyanannyi idős vagyok, vagy kicsit öregebb, vagy kicsit fiatalabb, mint az a kis bandika, és ugyanezek az élmények velem is megtörténtek. Én egy nagyvárosban végeztem, Budapesten végeztem az általános és gimnáziumi tanulmányaimat, és én is megtanultam oroszul. Oroszul úgy tanultam meg, hogy egy darab lettki tudtam megtanulni, meg a szovjet himnuszot. A szovjet himnuszot nem fogjuk kell énekelni, mert Szovjetunió már nem létezik. Hanem annak a mesének az első három mondatát azért, hogy az orosz nyelvnek a szépségéről szeretnék nektek egy-két mondatot elmondani, hogy a hangsúlyozásról ennyit tudok én oroszul. Stotubu ügyes. Ja budu locsikom. A tü? A ja sofiorom. A tü? A ja masinistom. A tü? És így megy ez tovább. Arról szólt ez a mese, hogy mi lesz belőled. És az a gondolat, aki is bandiban, aki még ott érettségi előtt, tehát érettségből érettségített orosz
0: akit hívhatnánk, akár Gábornak.
1: Akár Gábornak is, mert nagyon sok ember volt, aki ebben a korban próbálkozott, tanult és igyekezett, és álmai voltak, hogy mi lesz belőled, stotübúgyes, mi lesz belőled. És mindenkinek voltak álmai, és ennek a kis bandinak, aki már András lett, milyen álmai voltak? Milyen álmai lehettek az érettségi előtt?
0: Szép álmai voltak.
1: Először is a lányokról álmodozott, a nagyon szép, szőke, kék, vörös,
0: meg barna
1: és fekete hajú lányok.
0: Barna szemű.
1: A nagy kis szőke. Kerekebbről, a kis vékonyabbról, minden ilyen kislányról álmodott, és azok az álmok beteljesültek?
0: Az álmok nem azért vannak, hogy beteljesüljenek, hanem hogy álmodjunk.
1: Álmodjunk.
0: Rózsaszíneket, jöjjenek el hozzátok az angyalok.
1: És az angyalok minden pillanatban el fognak jönni. Ezt a mesét folytatni fogjuk. És arról álmodjatok, kedves gyerekek, hogy minden álom, amiről ti álmodoztok, be fog teljesülni. Nem kell mindig várni az, hogy holnap, vagy holnap után, vagy ma, vagy tegnap fog ez az álom beteljesülni. Minden álmot az ember álmodik, és komolyan álmodja, és komolyan gondolja. Ezek az álmok be fognak teljesülni.
0: Hinni kell az álmokban.
1: Hinni kell az álmokban, mert minden álom beteljesül.
0: Jó éjszakát, gyerekek!
1: Aludjatok szépen!
0: Búcsúzik tőletek a két mesélő,
1: Gábor és
0: András.
1: Tilos
0: Rádiót halljátok, ha nem bírtok még aludni. Pillanatokon belül kezdődik egy következő műsor. De legyetek velünk, és hallgassátok a rádiót. Jövő héten jövünk megint. Szervusztok, gyerekek!

0: A légyfényes nappal a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végig mustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben,
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok,
0: mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végig szaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik,
0: mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: A vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hol récehápok, libagágok, disznóröfög és a leges, legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jó dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek, mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod, de tyúk, jól laktam.
2: Hallod, de kakas, én is alig tudok már mozogni.
1: No, akkor menjünk haza.
2: Igen, ám, ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem, megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi nagybelű rablók. Hát kitanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját. Nem adjátok vissza rögtön.
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arról goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta, a kakas pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dióhintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukon.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomból jövünk? A Szabó mester házasodott meg. Bizony. Hát, hogy annyit hittünk, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. Kocsiban.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Hát, én már tovább nem viszlek.
1: Gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: Kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból, hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, no meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a Récét is egészen. Meglátjult a szíve a kövér kocsmárosnak ennyi sok ígéretre, és bevezette őket a szobába. Pompás vacsorát tálalt be. Ettek, ittak, úgy mulattak, hogy a házat is majd felfordították. Mikor már elég volt a mulatozásból, lefeküdtek és aludtak addig, míg a kakas felköltötte őket. Szólott a kakas a tyúkhoz.
1: Adsz csak ide azt a friss tojást, hadd együk meg früstökre.
0: megették bizaszt. Csak a héja maradt meg. A kakas fogta a héját, s a hamu közé tette. Aztán fogta a gombostűt, beleszúrta a törülköző kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Lejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, is kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akadt az orra cimpájába a gombostű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. A tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és fotot ragadt, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóba.

time in this place. Crystal pool.

0: These pools are doorways.
1: Rókáné mennyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a feleség, és elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer s mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzöcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, és azt kérdezte.
2: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Vagy ül? Hogy virasszon?
1: Felelte a szolgáló.
3: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
2: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál Rókáné asszonyság?
1: Felelte a szolgáló.
3: Szép magát búban a szalja, siralmát panaszolja. Szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
2: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, hogy ez megkérni a kezét.
3: Igenis, fiatal úr.
1: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
3: Rókáné, itt van-e?
4: Igen.
3: Kérője jött, kint várja.
4: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
3: Nem. Csak egy szál farka van,
4: akkor nem kell.
1: Macska leányasszony lement és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni Rókáné asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
4: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
1: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket Rókáné asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje Rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, Rókáné asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
5: Jó napot, Cirokfal, Vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
1: Felelt a macska.
3: Tejbe morzsolom a kenyeret. Az úr a vendégem lehet.
5: Köszönöm, Cirike. Hát Rókáné asszonyság nincs ide haza.
1: Felelte a macska.
3: Szép magát búban a szalja, siralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
1: Mire a farkas?
5: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
1: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
3: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
1: Megkérdezte Rókáné asszonyság.
4: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
3: Nincs.
4: Akkor hát lemondok róla.
1: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte Rókáné asszonyság.
4: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
3: Ajajajaj, de még mennyire?
4: Akkor hát legyen szíves feljönni.
1: Úgy mond Rókáni asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a menyegzőre.
4: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
1: Rókáni asszonyság megülte menyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint az ágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vénboszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vénboszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vénboszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasorrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedt ettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jön?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát, Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni, úgy örvendett neki.
3: Adj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket!
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorú bába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdereget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is az által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért rántod meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Holnap újra találkozunk.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és három szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még két szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a harmadik szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el három lépést, amel három lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondol

0: És őket, mint a szemefényét.
1: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte három falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
1: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
3: No, vörösíts meg, vagy ha nem, deresre húzatlak.
1: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak ketten maradjanak az öreggel.
2: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
1: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
2: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
4: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
1: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ide ér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
1: Kettőt is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda, a szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. Rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
4: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
1: Nem sokat. Vitesse engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Itt töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
4: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. Négyet, ötöt is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
5: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
1: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
5: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
1: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
5: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
1: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
5: Hát az csak az Isten lehet.

0: Oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
1: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka, vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe, az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet, elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit, csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
2: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
1: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
1: Hely, zavarba jött akkor az Isten, pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
1: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába,

0: Demény Ottó, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere már, várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegrótyai belagadtak a nagy kerekem küllőibe, borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakün hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Őrmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás! Üdvözöllek birodalmam fővárosában! Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kint van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik Hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hollabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek, és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, Hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment hókotról, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, Az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Az ám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
6: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj,
0: kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a legerősebb. Én mondom, hogy a legerősebb.
2: Miért mosolyog az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egérkisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egérkisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egérkisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteket, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, tényleg.
1: Igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fuss el.

0: Betyár volt-e cigány Jóska? Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény cigány. Mindenki úgy hívta, hogy cigány Jóska. Egy sátorban lakott a falu végén a feleségével. Gyerekük nem volt. Gondolta egyszer, hogy bemegy a városba elintézni egyetmást. Felvette subáját és elindult. Mikor jött visszafelé, elkezdett esni az eső. Subája alaposan átázott. Eső után, amikor kisütött a nap, ráakasztotta egy kökénybokorra, hadd száradjon meg. Ahogy nézte, elgondolkozott.
1: Ha én ezt a subát úgy le tudnám venni arról a kökénybokorról, hogy a bokor meg se mozdulna, bizonyára én egy nagy betyár lennék.
0: Megpróbálta, levette. A bokor bizony megmozdult, de ő azt képzelte, hogy annak még egy levele sem rezdült meg.
1: Jól van, Jóska,
0: gondolta.
1: A bokor nem mozdult meg. Jó úton haladsz a betyárság felé.
0: Hazaérve így szól a feleségéhez.
1: Hallod-e te, Margit? Én egy nagy betyár vagyok.
2: Hát ugyan, Jóska, milyen betyár lehetsz te? Amikor világéletedben nem bántottál senkit. Még egy tűt se loptál el.
1: Azért én mégis azt mondom, hogy betyár vagyok. Most azonnal eridj el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy a te férjed, Jóska, egy nagy betyár.
0: Mit volt mit tenni? Margit felöltözött, elment a királyhoz. Köszönt illendőképpen.
3: Mi járatban vagy?
0: Kérdezi tőle a király.
2: Én felséges királyom abban, hogy bejelentsem az uramat. Mert az uram egy nagy betyár. Ő mondta, hogy jöjjek azonnal, és jelentsem be felséges uramnál az ő betyárságát.
0: Megcsóválta a fejét a király, majd így szólt.
3: Ide hallgass, cigányasszony. Ha a te urad olyan nagy betyárnak hiszi magát, megy haza, s mondd meg neki, hogy ha ma este 12 órára el nem lopja a hátiparipámat, akkor a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: A cigányasszony nagy búsan hazaballagott, gondolta, no Jóska, most neked lüttek. Mondja az urának, mit üzent vissza a király. Haragra gerjedt Jóska, neki támadt az asszonynak.
1: Ki azt a gyűtment, hogy nem szégyeled magad? Hát miért jelentettél fel engem a királynál?
2: Csiaj, tél, mindjárt hozzád vágom ezt a fazekat. Hát nem te erősködtél, hogy menjek?
0: Mit volt mit tenni, Jóska elhatározta, hogy megpróbálja ellopni a hátiparipát, mert hát nagyon jól érezte magát a feje a nyakán, a hó volt. Elment és vett egy zsák leveles dohányt, meg egy kulacs pálinkát. A pálinkába álomport szórt. Tudta, hogy a király paripájára 12 katona vigyáz éjjel-nappal. Mikor mindennel készen volt, elindult és a király istálójáig ment, ott az istáló ablak alatt megállt és elkezdett kiabálni.
1: Magyar dohányt, jó leveles dohányt vegyenek!
0: A katonák a kiabálásra kinéztek az ablakon.
4: Vigyázz! Maga az a Jóska bácsi?
1: Igenis, én vagyok.
4: Vigyázz! Jöjj már be, Jóska bácsi, hadd lássunk, milyen az a leveles dohány!
0: Cigány Jóska bement, megmutatta a portékáját, mindegyik katona vett is belőle. Pipázás közben felsóhajt az egyik katona.
4: Vigyázz! De jó volna emelni a dohány, mert egy jó pofa kis pálinka is.
1: A ördögi szerencséje van, vitéz uram, éppen van nálam.
0: Pihenj! Jóska elővette az üveget, és mindegyik katonát megkínálta. Mikor a katonák a pálinkát megitták, elaludtak mind a 12-en. Jóska ekkor odament a király paripájához, eloldotta a ködöfékét, és szép csendesen kivezette az istálóból. Kín aztán felült a hátára, és egész hazáig lovagolt végig, mintha csak ő volna maga a király. Reggel, amikor a király felkelt, kinyitotta az ablakát, és kikönyökölt, hogy megnézze, milyen az idő. Látja ám, hogy ott legel a paripája kikötve cigány Jóska háza előtt. Azonnal küldött egy futárt Margitért.
3: Te cigányasszony, igazad volt az urad nagy, nagy betyár. De menj haza és mondd meg az uradnak. Hogyha el tudta lopni a paripámat, akkor ma este 12 óráig lopja ki az ágyából a papot. S hozza a palotámba, különben a feje nem lesz ott, ahol most van.
0: Hazamegy nagy búsan Margit. Mondja otthon az urának, mit mondott a király. Mikor Jóska hallotta, hogy mit kell tennie, bizony megvakarta a fejét.
1: Most már mindegy, ezt is meg kell csinálni.
0: Kiment a patakhoz, fogott egy pontyot, majd magához vett egy gyertyát és egy zsákot. Mikor este lett, elment a papablaka alá. A gyertyát meggyújtotta, beletette a hal szájába, másik kezében a zsákot tartotta. Ekkor elkiáltotta magát.
1: Aki be akar menni a mennyországba, gyújjon be a zsákba!
0: Felül a pap az ágyban, de még nem szól semmit. Jóska másodszor is elkiáltja magát, de még hangosabban.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: A pap már ébredezik, fülel, de még mindig nem szól. Harmadszorra megint kiált Jóska.
1: Aki be akar menni a mennyországba, bújjon be a zsákba!
0: Erre a pap már kiugrott az ágyból, és kinyitotta az ablakot. Cigány Jóska gyorsan eldobta a halat a gyertyával. A zsákot az ablakhoz tartotta, a pap pedig belebújt. Jóska gyorsan be akarta kötni a zsák száját, de a pap hosszabb volt, mint a zsák, úgyhogy a feje kilógott.
1: Jó, itt semmi baj, fő, hogy a pap megvan.
0: Gondolta Jóska, és úgy vesd el magad, futott egyenesen a királyhoz. Húzta a papot lábánál fogva fel a grádicsokon, közben a pap feje mindig odaütődött egy-egy grádicsokon.
4: Jaj, a fejem, jaj, messze van már, jaj, messze van meg az a mennyország, tessék mondani, jaj.
1: Még egy-két koppanás, és ott vagyunk.
0: Közben felértek a király szobájáig.
1: Megtettem kívánságát, felséges királyom, elloptam a papot az ágyából.
0: Mikor a pap látta, hogy a király szobájában van, nem a mennyországban, és egy cigány volt, aki túljárt az eszén, nagy szégyenében még köszönni is elfelejtett. Jobbnak látta gyorsan futásnak eredni. Nem csak hazáig futott, hanem még a faluból is eltűnt örökre. Valahol a hetedik határban kötött ki.
3: Na hát, Jóska, nem hittem, hogy betyár vagy. De most már elhiszem. Elloptad a paripámat, de nem bánom, legyen a tied. Amiért pedig a papot elloptad, telirakatod a zsákodat a kincstáramban arannyal.
0: Mérgelődött magában Jóska, hogy csak ilyen kis zsákot hozott, de amikor telerakta, olyan nehéz lett, hogy meg sem tudta emelni. Végül is csak fél zsák aranyat bírt hazacipelni. Így gazdagodott meg hát cigány Jóska. De a pénzt megbecsülte ám. Nem szórta el, nem itta el. Vett magának földet, takarosházat, tanyát, szép új ruhákat, és egy hintót a paripához. Úgy éltek a feleségevel, mint hal a vízben, s tán még ma is élnek, ha meg nem.

0: La Fontaine, a Holló és a Róka. Sajtot talált a Holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a Holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A Holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a Róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a Holló hallgat, és szorítja a sajtot. A Róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a Holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a Hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép én?
1: De még milyen?
0: Nevet a Róka. És a sajttal, mit a Holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

0: Főbe Gilman, semmiből valami. Amikor Jóska megszületett, nagyapja az öreg Szabó vart neki egy csodálatos takarót, hogy mindig jó meleg vacok lehessen az ágyacskája, és szépeket álmodhasson. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos takaró fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a takarót! Elnyűjt és rongyos, sőt csúnya és rojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a takarót, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz, nyisz. Varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kabátkát.
0: Jóska magára kapta a csodálatos kabátot, és már szaladt is az udvarra játszani. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos kabát fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a kabátot. Túl kicsi, úgy összemen, hogy már be se lehet gombolni a hasadon. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a kabátkát, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyasz. A varrótű már szaladt is, be és ki, ki és be.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos mellénykét.
0: Másnap az iskolában Jóska a csodálatos mellénykében feszített. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos mellény fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a mellénykét! Tintás és foltos, festékes és bojtos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a mellénykét, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos nyakkendőt.
0: Jóska nyakában ott lógott a csodálatos nyakkendő minden péntek este, amikor nagyapóhoz és nagyanyóhoz mentek vacsorára. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos nyakkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a nyakkendőt. Szinte lekonyul a csücske. Nem lehet a zsírpacnit kimosni belőle. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapó megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a nyakkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz. A varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos zsebkendőt.
0: Jóska azután belecsavarta csodálatos zsebkendőjébe az üveggolyó gyűjteményét, hogy ezentúl ki ne gurulhassanak a zsebéből. Ahogy teltek, múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb bacska lett, bizony a csodálatos zsebkendő fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így szólt Jóska édesanyja.
1: Jóska, nézd ezt a zsebkendőt! Annyira használt, hogy teljesen rongyos, bolyhos és foltos. Itt az ideje, hogy kidobja az ember.
2: Majd nagyapa megjavítja.
0: És úgy is lett. Nagyapó megfogta a zsebkendőt, fordította erre, fordította arra, és csak ennyit szólt. És az ollója már repült is, nyisz-nyisz, a varrótű már szaladt is, be és ki, be és ki.
3: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos gombocskát.
0: Jóska azután megkérte édesanyját, hogy varja fel a csodálatos gombot a legkedvesebb nadrágjára. Ahogy teltek múltak a napok, a hónapok, és Jóska egyre nagyobb acska lett, bizony a csodálatos gombocska fölött is elszállt az idő. Egy nap aztán így kiáltott fel Jóska édesanyja.
1: Jóska fiam, hová lett a gombod?
0: Jóska lenézett a hasa közepére. A gombnak hűlt helyét sem lelte. Kereste mindenütt, de meg nem találta. Elszaladt nagyapóék házához, és elkeseredetten felkiáltott.
2: Elveszett a gombom, a csodálatos gombom.
1: Ide hallgass, Jóska. A gombnak lőttek, vége, eső után köpönyeg. Semmiből valamit még nagyapó sem tud csinálni.
0: Jóska nagyapja szomorúan csóválta a fejét.
3: Bizony, bizony, igaza van édesanyádnak. Semmiből valamit még én sem tudok csinálni.
0: Másnap reggel Jóska fogta a táskáját, és szokás szerint elment az iskolába.
2: Pont elég anyag van itt, hogy csinálhassunk egy csodálatos kis történetet. Itt a vége, fuss el véle. Így született ez a mese.

0: Strigula néni cseresznye piros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Strigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Strigula néni.
1: Strigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Strigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be, ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Strigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Strigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Strigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Strigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez karácsonyolni.
1: A cseresznye piros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Strigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznye piros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon méla búba.
0: A negyediken bús komorságba esett.
1: Strigula néni álló órájának ilyetében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert ez a nagy búskomorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik állóra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Strigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnószalagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefonmese szolgálatot, és pedig egymás után 1-2-24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán! A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat! Eszem ágában sincsent megsérteni. De Strigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz, kérem.
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte aznapi meséjét a magnószalagról.
1: Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerőseit próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat, az önkéntes tűzoltó zenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig, de annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonja és Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. S így a magányos telefon csak a foglalt jelzést hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor 1001-szer próbálkozott a tárcsázással, egy kellemes és roppant udvarias női hang jelentkezett.
4: Itt a Berger

0: Mind a hármat.
1: Felelte a telefon.
2: Már is.
1: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
3: Itt utolsó Gáspár, a Lokomotív dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott mozdonykirály.
0: Itt utolsó Mennyhért a Hausentroger dinasztiából.
4: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
5: Emit legutolsó Boldizsár a Szappanbuborék dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott Szappankirály.
0: Ó, kedves három királyok, boldog karácsonyt kívánok.
1: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
6: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk.
1: Mondták a három királyok.
5: De
6: ki ez van szemzetesség?
0: Srigula néni telefonjáról.
4: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
1: Ám még végig sem zokoghatta, már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
4: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa, és ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnek fának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Mennyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat, éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja, egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: S ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznyepiros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Brix Brux Proxy telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznyepiros telefontól.

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Érdes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúzkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál. Kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Haza értem, eresszetek be.
0: A kisgidák pedig így feleltek.
2: A mi édes anyáknak nem ilyen érdes a hangja. Te a farkas vagy. Nem nyitunk ajtót.
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát. Megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édes anyáknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyátok jött meg, nyissatok ajtót!
2: Mutasd a lábad!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánkhoz, a mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kisgidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig az órában talált menedéket. A farkas pedig felkutatta, és fel is falta mindegyiket, csak a legkisebbiket nem találta sehol. Éppen azt, aki az órába bújt.
3: Finom kis pecsenye lesz.
0: Gondolta, és már az óra körül szaglászott. A kisgida remegett a félelemtől, ám akkor váratlanul megszólalt az óra.
3: Ó, ideje lepihennem. Amúgy is teljesen jól laktam.
0: Nem sokkal ezután megérkezett a kecskemama. Szegény micsoda látvány fogadta, az ajtó tárva nyitva, az asztal és a székek felborogatva, az edények összetörve, a lepedők, a takarók a földön szana széthányva. Kecskemama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
1: Jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
0: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
2: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, úgy féltem!
0: A kecskemama és a legkisebb gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
1: Élnek az én drága gyermekeim.
0: Gondolta a kecskemama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kisgida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
1: Meg kell leckésztetnünk a farkas termekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
0: A 7 kisgida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecskemama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tópartjára vonszolta magát.
3: Mi zörög az én drága kis bendőmben? Túl sokat tettem volna.
0: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
4: Segítség!
0: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a hét kis gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kisgidák, s azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Napok kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktor bácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtő